0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elkezdődtek az egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól. Bővíti a férőhelyeket a MÁV pünköstkor. Földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 000 diák érkezik a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni, emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást. A tárlat a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-éig látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat itt. Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 9-14 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retrórádióban.
2: Felújítaná a visegrádi együttműködést Magyar Péter, zárva lesznek a boltok pünköstkor, napról napra melegszik az idő. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar fővárosban. A szokottól eltérően lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfő is munkaszüneti nap, ezért ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, valamint mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
3: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban maga a bőrtumorok előfordulása a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
2: Meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című kiállítást. A tárlat 3 héttel tovább, június 14-ig látható a Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverrel és jelképpel találkozhat itt. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma is a következő napokban. Folytatódik a melegedés, ma napos gomoly felhős időnk lesz, egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat, az élénk északnyugati szél mellett akár 25 fok is lehet. Pénteken már a napsütési lesz a főszerep, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Vasárnapra is napos időt ígérnek, 29 fok sem kizárt.
1: Retrórádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. Emiatt napközben 7 és 17 óra között lezárják a félútpályát. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. Közben az M1-esen a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtóágat ugyancsak zárva tartják. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt, szevasztok, drága barátaim, picit meg vagyok zavarodva, csütörtök van, de tudom, hogy ma voga lesz. Igen, nagyjából így kell magam helyre rakni, és ja, ez mindez az én dolgom, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: És hát ugye az Évink újra itt közöttünk, hát ez azért nem volt semmi, mert egy helyes videót kiraktatok, ugye az a kapcsolatban, hogy ott a tegnapi kukás meneten ott voltál, és egyébként nagyon szép szavakat mondtál a kollégáidnak, és ról, és a szakmáról, és aztán láttunk egy komment cunamit, én nem hittem el, hogy ilyen van. Valaki elkezdte, hogy hát de próbálja ki télen és fagyban. És innentől jött a hóban is fagyban. Mindenki, minden primitív hülye, csak az, hogy na próbálja ki hóban is fagyban.
2: Ez semmi napsütésben, ez semmi.
0: Tehát, hogy komolyan, tényleg? Tehát ez sikerült, egy valaki mondta a hóban és fagyban, és az 15 ellen más voltátok, barmok. És szerinted Évi dolgozni akar ebben a szakmában? Nem. Megmutatta nektek, azoknak, akik nem tudják, nem ismerik. Esetleg szimpátiát kelteni azokon az emberekben, akik mellett csak elmentünk. Ennyi volt. Tehát nem látjátok a lényeget, hogy nem dolgozni ment oda, hanem bemutatni valamit. Agyhalottak. Komolyan mondom.
1: Ne legyél ennyi.
0: Hóban és fagyban. És figyelj, hát 15-en lemásolták ezt az érvelést. Szerinted csak a szereplés van a középpontban. Hallod? Hát milyen agyhalottak?
2: Hogy leleplezett egy rádióműsor, mi?
0: Azt a rohadt életbe. Tényleg, szint a szinttel vitatkozzon, ezt kívánnám újra. Azt kívánnám, hogy ne érjenek el vélemények ide, mert egyszerűen nem hiszem el, nem az a baj, hogy nem bántasz vele, vagy az Évit, hanem hogy létezel. Az a baj. Tehát...
2: Igen, mi ezeket a Lacikával általában meg Anettel magunkba szoktunk tartani, és így kegyetlenül röhögünk rajta magunk között.
0: Tudom, hát vicces.
2: Téged megóvunk ezektől, de most a Lacika úgy érezte, hogy ezt neked is látnak.
0: Igen, ezt a tűzijátékot most én is megnéztem. Hihetetlen. Na jó van, barátaim. Szóval ennyit gondolunk mi a kommentelésekről. Jó, van egy... Jó, ez a McLaren írja, ez most várja, Gabi bátyám, jó reggelt, M3-as, M0-as, M6-os. A gemenci erdő felé egyelőre rendben. Ja, hogy arra tart. Hajnaltól úton vagyok a Tolnai Holt Duna irányába a helyi süllőket zaklatni. Pár nap remete élet a vadonban, sátor, kemping, gázpalack, mobil WC, 4 napi hideg élelem, alkohol nélkül és egy biblia. Dicsértessék a McLaren-es.
2: Ez igen. Szép kép. Ez egy elvonulás. Ez konkrétan. Nagyon szép.
0: Igen, problémám van ezzel, nem a Bibliával, az alkoholmentességgel. Tehát, hogy ha valaki elmegy horgászni magányosan remete életet, akkor mégiscsak a legjobb barátja a lapos üveg, nem?
2: Hát bizonyos helyzetekben, én úgy éreztem, most a McLaren is magába fog szállni egy kicsit, tehát a belső dolgaira fog koncentrálni, a belső hangjait hallgatja, ahhoz meg nem kell alkohol.
0: Egy dompapa nem kell a belső hangokhoz.
2: Fel tudja erősíteni a belső hangokat, ez tény, de lehet, hogy...
1: És őszinte belső hangok jönnének.
2: Igen, azt mondod?
0: A Bibliát hogy kell olvasni? Én tudom, hogy mindig a szállodában van Biblia, tehát ha a Bibliára lenne szükségem, akkor tudom, hogy szállodából fogom elvinni, de hogy azt hogy kell olvasni?
2: Hát ahogy mit tudom
0: én? Elejétől? Vagy ahol tartasz? Mondja
1: hát,
0: te.
1: Én szerintem, tehát egyszer érdemes elejétől végig. De ami... De próbáld, muszáj lesz.
0: Megpróbáltam.
2: De utána fel kell keresnek, ütni. Ugye, valamit?
1: Nem, fel kell ütni, és amit éppen kinyit, az vonatkozhat az rád. Így van. Vagy tehát, hogy
0: tehát random kell felütni.
1: Random kell szerintem
0: tudom, valaki felütni, és akkor nem tudom, József apostol, nem tudom, miéből idézget. De lehet, hogy nincs ilyen. Csak mondom, tehát annyira tudatlan
1: nem,
0: vagyok.
1: Nem, random érdemesebb.
2: Mert nem is úgy, hogy valamit keresek, az én problémám.
0: És vannak benne képek, hogy legalább tudja, hogy melyik tematikában?
2: Mert ez a random, ez olyan, mint a szerencse süti.
0: Igen. Ez mit a szerencsesüti?
1: Ugyanazt fogod kapni.
0: Mit a szerencsesütibe, csak bővebben.
1: Igen, jobban le van írva, meg a egy-két ember gondolatát, nevek is vannak benne. Ugye a szerencsesütiben nincs semmi.
2: Nincs név, nincs név.
0: De hogyha mit tudom én, a 472. oldalon lapozott fel, akkor ott biztos vannak szereplők. Azokat ismered, ha nem kezdted nem. Az elejéről?
1: Hát szerintem a Bibliában alapvetően ismered a szereplőket, nem? Tehát nagyon minimális.
0: Hát azért nagyon korlátozott, akiket én ismerek név szerint. Nagyon szűk a társaság.
2: De figyelj, azt meg tudjuk tenni, nem? Hogyha mit, hogy egy szereplőt nem ismersz, akkor a végére tudsz a szereplő listához így lapozni, és akkor meg tudod nézni,
1: hogy ki kicsoda. Hogy ő mi volt.
2: Na.
1: Hát, hogy is.
0: Akkor az mint egy stáblista a filmen?
2: Igen, nem? Úgy. Nincs a végén. Ki csoda?
0: Tőlem ne kérdezd. Hát én mindig vizét. Kinyitottam a fiókot, a szállába visszacsuktam. Hát
2: megvan, jól van, megnyugodtam.
0: Igen. De te honnan tudod ezt?
1: Mert
0: a Hotel Ibizben, amikor Európa bajnokság volt?
1: Nem, most Miskolcon kezdtem. Fellapoztam a Bibliát, mert holnap kemény nap
2: lesz. Esküszöm,
0: legközelebb valami szállodában lesz, esküszöm, kinyitom is. Megnézem, meddig tudom olvasni, hogyha nem vesztem el a türelmem.
1: Nem sokáig, ha rád nézek.
0: Rád néz, hát azért én...
1: Nem sokáig fogod tudni,
0: szeretek művelődni és tájékozódni.
1: De száraz anyag, tehát hogy azért ez folyamatosan olvasni, sokkal izgalmasabb, hogyha több, tehát kinyitod valahol, ott egy részt elolvasol, utána csukd be, olvasd, megint nyisd ki. Tehát hogy azért szerintem ennek sokkal jobb értelme van.
2: Így iránymutatás, igen, az élethez.
0: Én tudom, mi a Biblia, ne ezt mond. Hanem azt, hogy hogy kell használni.
2: Szerintem ez így
0: logikus. Most mást mondtok, mert te azt mondod, hogy először nézzem meg a stáblistát, és akkor képbe kerülök. Más azt mondja, hogy az elejétől kezdve, hogy elveszted a fonalat. Az Évi azt mondja, hogy nyisd ki, ahol akarod, bármikor az életedre egy nagy bölcsességet fog mondani. Hát most gyerekek, háromfélét mondtatok.
2: Most összezavartunk teljesen.
0: Hát engem nem, magatokat.
1: Remélem ír valaki negyediket is.
3: És te azt mondtad, hogy a 471. oldalon nyitnád ki. A sátán jól tudja, így kezdődik a 471.
0: Na mit mond a sátán?
3: Jó. A sátán jól tudja, hogy a sötétség seregei a leggyengébb embert sem képesek legyőzni, ha a Krisztusban marad.
0: Ezt nem értem. Még egyszer.
1: Bölcsesség.
0: Még egyszer mondatod? Jó. Sátán azt mondja?
3: A sátán jól tudja, hogy a sötétség seregei a leggyengébb embert sem képesek legyőzni, ha az Krisztusban marad. Így
0: mi marad a Krisztusban?
2: Ha hívő vagy, ha hited van, akkor nem fog tudni legyőzni a sátán.
0: Ezt értem, de nem értem a Krisztusban maradást.
1: Az a hit.
3: A hitben
0: ki?
1: Marad.
0: Ki?
3: Te.
0: Hát ha az a Krisztusban marad, ha én Krisztusban maradok?
3: Igen. Akkor nem árthat neked a sátán.
2: Hát nem fogod sokáig olvasni azt az Ibis Hotel Bibliát szerintem, ha így indulsz neki.
1: Az első mondatnál.
0: Hát de lehet, hogy azért a 471. oldal ez, mert mit tudom én, egy zsebkönyvkiadás. És akkor...
3: Hát nézd,
0: de egy nagy bibliát veszel, akkor lehet, hogy nem a 471-re esik ugyanez.
2: Lapozd már létszős táblistához, mit írnak a sátánról?
3: A 461. oldalnál kezdődik a végidő eseményei. A Krisztus, tehát hogy ez egy, tehát már a 461. oldal.
0: Hány oldalas egyébként?
3: Sok.
0: Nem, ez, amit éppen te olvasol.
3: Hát nézd, ez már több, mint 12 oldal, igen.
0: A 471-ből ez hogy?
3: Nem, a 471-ből.
0: Jó, elvesztettem a fonalat, Anett, köszönöm szépen az oktatást. Drága McLarenes, sok szerencsét!
2: Szerintem látod, el lesz vele pia nélkül is.
0: Szerintem is el lesz vele pia nélkül is. Jó reggelt, Bocskortím, tegnap Évi egyik vágya vált valóra, ma az enyém. Most indulunk a Balaton túrára egy 49 éves zsigulival Debrecenből. Ti és a retro a legjobb az úthoz, Zoli a téglás.
3: Jó.
0: Zoli, ez egy igazi túra, tehát arra, hogy ti most akkor a régi zsigulival körbejárjátok a Balaton, ez nagyon cuki, ez nagyon helyes.
3: Igen.
0: De jó. Szép reggelt, nagyon élveztem a tegnapi napot, örülök, hogy megismerhettem Évit, aki nagyon aranyos és közvetlen volt velem, és mindenkivel. Ott volt a Mire Hú vezetői is, akik rendkívül jó fejek voltak, sokat nevettünk együtt, bocsi, remélem nem voltam szemtelen, és nem voltam túl sok Évinek sem, pusszantás Zsolt. Zsolt, most is sok vagy. Tehát ez az SMS is sok.
3: Ez egy kedves SMS.
0: Túl sok, kedves, de túl sok szót akart átküldeni. Ő megint le akar győzni másokat szómennyiségben.
3: Pedig nem tud.
0: Mosolygó, szép jó reggelt nektek, baleset az M3-ason, Gyöngyös magasságában, Budapest felé, Gyöngyös keletnél lehet kerülni.
3: Igen, egy kis busz és egy kamion ütközött össze nem sokkal ezelőtt. Az M1-es pedig meg már be van állva, tehát azt már írják folyamatosan.
0: Az már be van állva. Jó reggelt a tankcsapdás Pityú, és orosz gyerekek, aki játszott velünk két Igen. napja, ő üzent. A nevekkel kapcsolatban azt mondja, hogy akkor nagy zavaromban nem mondtam, hogy vannak testvéreim, és akiknek szintén különlegesebb neveik vannak, nővéreim Réka és Csenge, amik ma már nem annyira ritkák és különlegesek, 40-50 éve még az volt, amikor kapták. Viszont öcsém Kászon, ami szintén egy ritka magyar név. Mi tovább vittük ezt a vonalat, és a gyermekeinknek is igyekeztünk szép magyar neveket adni. Lányom Zille, fiam Hunor. Mindegyikünk örül a saját nevének, és büszkén viseli, mert szép és különleges. A játék szuper volt veletek, Anett szinte rögtön az adás után hívott, és élőben is nagyon kedves volt velem, szóval szuper királlyá tettétek a napomat. Köszönöm hatalmas üdvözlettel, Orosz.
2: De jó.
0: Nagyon helyes.
3: Szépen.
0: Igen, örülünk neked, Orosz. Jó, időjárás jelentés Anettől, azt mondja, hogy melegszik az idő, már ma is sokat látjuk a napot, és akár 25 fok is lehet. Az élénk szél mellett egyet zápor sem kizárt. Hétvégére is csodálatos időt ígérnek, 29 fok is, mutathat majd a hőmérő. Fokot,
3: Bokot, gondol. Igen.
0: Nem baj.
3: Bocsánat.
0: Konstantin, semmi baj. Konstantin, ma van a Magyar Honvédelem napja. Ó! Emlékszel? 608-as hadművelet?
2: Hát azt hogy felejthetném el? Az egyik legnagyobb kalandunk volt együtt.
0: Így van, így van. És akkor is most újra visszatért, Ruszin Szendi Romulus volt ugye a vezérkari főnök. És tényleg olyan nagy tisztelettel gondolok a magyar honvédségre, és tök jó, hogy ezt a napot megemlítjük.
2: Így van, elképesztően profik.
0: Igen. A te a világnapja is ma van. 60 éves lett Frey Tamás, 78 éves Dolly. Dolly az a nő, ugye? A igen, nő, nem igen. A bárány.
3: Igen, igen, a nő. Az énekesnő.
0: Jó. Mert a klónozás miatt...
2: A világhírű lett, igen.
0: Igen, igen, nem tudom, de aztán nem él sokáig? Vagy nem, van még egy belőle?
3: Nem, nincs
0: még
3: nem,
0: egy?
3: Nincs.
0: Mindegyiket eltakarították?
3: Úgy tudom.
0: Akkor ez a nő.
3: Ez az énekesnő, igen.
0: 74 éves Lawrence Thurow,

0: Mr. Türó.
1: Mr. Türó.
2: Soha nem szólították így.
1: Avignonból. De tényleg, nem szörnyű, baromi jó, csak nem, na jó, 99 éves lenne ma Cvak Péter. Nyilvánvalóan ugye az Unikum atya is volt, hát nyilván ő is örökölte persze, nagyvállalkozó volt, diplomata volt, és egyébként Cvak Sándor barátunk apukája, szóval nagyon sokat köszönhet neki ez a brand. Jó, 47 éve Elton John fellépett a Szovjetunióban, ő volt az első nyugati popsztár, aki ott járt. Ezt hogy válogathatták ki?
3: Hogy engedik be?
1: Hogy kit engednek be? Tehát végre egy nyugati előadót beengednek, hogy ez pont Elton John.
3: Nagyon jó kérdés, pedig egyébként botrányos volt ő már akkor is, meg óriási
1: volt. Mindig botrányos volt, de lehet, igen, hogy Brezsnyev nem vette észre.
2: lehet, hogy ez volt, ez tetszett neki?
1: Tetszett neki a picit ilyen LMBTQ-s kisugárzás?
3: Igen, nem hiszem, hogy az volt az irány.
2: Valami olyan durrantani, amire nem gondolt senki.
1: Lehet, hogy a szövegeit vizsgálták végig a KGB-sek, és nem találtak benne semmi nyugati uszítót?
2: biztos nem voltak,
3: hogy ennyi már frankó, és adjon.
1: Aha, lehet. Na mindegy, az egy nagyon nagy dolog volt egyébként akkor. 1904-ben ezen a napon alapították meg a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget, a FIFA-t Párizsban.
2: Szuper.
1: Istenem, mennyi korrupció melegágya. Mi?
3: Dől a lóvé.
1: De szép, nem? 1904.
2: És az a legszebb, hogy az egyikről filmet csináltak, a másik ugyanazt csinálja.
1: De pontosan.
2: Megnézd a filmet, és jó lesz, akkor ebből tanulok.
1: Jó, időjárás a Gyuritól, most Szolnok 11 fokos, 21 lesz már, és napsütés. Tihany 10 fokos, 21 lesz ott is, és napsütés. Kálgári 6 fokos, 17 lesz a csúcs napsütéssel. Lenti 10 fokos, 21 a max napsütés, és Budapest 11 fokos, most 22 lesz, és nálunk is sütni fog a nap. Szuper, gyerekek, napsütés, nyár, közeledik, mindent látunk, jön a kánikula, jön a minden, aztán a suli tart
4: 21-ig, igen.
1: Nem 19?
4: Vagy 19, bocsánat, igen.
1: Tehát 19-ig, és akkor ilyenkor tudjátok, nagyjából ugyanebben az időben, minden évben a nyári táborozás a témánk.
3: Persze, mert ilyenkor kapnak általában a szülők a fejükhöz, hogy most már nagyon itt van ez a 3 hónap, nagyjából, legalább, és hogy valamit csinálni kell a gyerekkel, mert nem ülhet otthon és nézheti a tévéshopot az RTL-en egész reggel minden nap.
2: Meg ennyi szabadsága nincsen egy szülőnek.
3: Hát persze. És akkor innentől jön a tábor, a nyári tábor ötlet.
1: Igen, és akkor hát tudjátok, van egy szakértőnk, ő Tóth Béla, mindig vele, minden évben vele beszélgetünk, ő a táborfigyelő gyermektábor portál, összehasonlító portálnak a mi is ő tulajdonosa, vezetője?
3: Vezetője.
1: Vezetője. Oké, szóval ő el fogja mondani, mik a trendek. És ez mindig baromi érdekes. Régen, amikor gyerektábor volt, akkor a gyereket leadtad, azt elvitték valahova, és egy hét múlva visszakaptad, és a gyerek koszos volt, tele sebekkel, de boldog volt. Nem? És nagyon szar kaját evett végig.
3: Én imádtam a táborokat.
1: Na, ez volt.
3: pontosan ezt szerettem benne.
1: Koszos volt, tele voltál sebekkel, és szar kaját ettél egy
3: pontosan.
1: Hétig. Na, és boldog voltál.
3: Nagyon.
1: Na, hát ez a lényeg. Na, hát ma már ez sokkal kifinomultabb. Hát, te is csinálsz tábort, nem?
2: Igen, most már 7 éve csinálunk nyári táborokat, és egyébként nagyon nehéz megfelelni a folyamatos elvárásoknak, mert hogy mi csak egy egyszerű úszótábort szervezünk.
1: Hát nyilván gondoltam, hogy nem sítábor.
2: Azért mondom.
3: Az egy váratlan csavar lett volna, túlélő tábor.
1: De... Miért nem csináltok hamámképzést? Tehát kis...
2: Akárhányszor felhozom ezt az úszodát, mindig a hamám, még a nyári gyerek táborból is.
3: Ki tud távolabb csúszni a habonot végig egyenesen.
1: Hát az is, meg a gyerekek imádnak habbal dolgozni.
2: Igen. Nincs habunk.
1: Hát ezt majd vesztek.
2: Nem veszünk habot.
3: E-foton is állandóan tele van a habparti, igen, tehát de... ezt ajánlom nektek, hogy az egy nagyon, igen, jó.
2: De új. Egyébként ez egy kiegészítő programnak biztos, hogy nagyon jó lenne, tehát élveznék.
1: Szóval visszatérve, úszótábor, igen, és?
2: Igen, és
1: baromi nehéz.
2: Nehéz az, hogy az úszáson kívül milyen kiegészítő programot tegyünk, mert nekik ugye folyamatosan ingert kell adni, mert hát régen, még ugye, ahogy a Gyuri csinálta, ott mindegy volt. Hogyha egy pocsolyát talált, az egy órás program.
3: Most ma is.
2: Neked.
1: Hát én emlékszem, hány éves lehetem? 6, mert 7 éves koromban már Németországban. 6 éves koromban, ami voltam a Hajós Alfréd sportuszodában, úszótáborban, és hogy telt ott a napunkat? Leadtak reggel, kimentünk a nem tudom 15-ös busszal.
3: Gondolom, becsekkoltatok, felhúztátok a kis fecskegatyót.
1: A fecskegatyót, igen, erről volt a brénél volt egy fehér csík, olyan. Aha. olyan fecskegatyó.
3: Na, ilyet adtok?
1: Neked nem volt olyan?
3: Adtok a fürdőbe ilyen fecskegatyó, Évi?
1: Nem, azt viszed saját magad. Viszed saját magad, és akkor ott van veled valaki, és tudom, hogy ott a fák alatt a fűben raktuk le a pokrócot, meg a törőt.

0: között, ott heverésztünk, és mindig úszni kellett. Na mindegy. És valahol ott fönn, ahol a tribünök vannak, arra volt a kajálda.
1: És most is ott van.
0: Most is ott van a kajálda?
1: Ugyan ott van a kajálda.
0: Én gyerek, 6 éves koromban volt ez. Tehát.
1: Szerintem 100 éve, vagy nem tudom mikor épült a hajós, de nagyon régen, azóta ott van. A régi képeken is képzétek, ott van az a...
0: És ott még hátrébb, ahol van az a, az a melegvízi medence, ahol vannak, van az ugrótorony.
1: Igen.
0: És azzal szemben, az ugrótoronyan szemben hátul volt valamilyen saroképület, és ott, mintha a filmgyárnak valami vágó helysége lett volna, és ott kidobáltak filmtekercseket. És mi azokat néztük, hogy találunk-e mesztelen nőket, a film, tehát így a nap felé tartottuk. Mi van? 6 évesen, igen.
1: 6 évesen,
0: igen.
1: Ezt
0: igen.
2: És ez az, és most meg is fogalmaztad, hogy ezeknek a táboroknak is az a legbulisabb része, amire nem is számítasz, ami nem lesz benne a programban, hanem majd csak úgy alakul. Azok a legkirályabbak. Igen. Új haverok.
0: Nem olyan bulis volt.
2: Nem talált, mert nem találtatok
1: semmit.
0: Na mindegy, ez az én tábor élményem.
2: Hány száz ilyen tekercset néztél végig így
0: ezek
2: eszemmel?
0: Néha csak ilyen fecnik voltak, tudod, valószínűleg vágtak panóni a filmstúdy, mit tudom, és kidobálták a kivágott részeket. Érted, pont azt kerestük. Rutka Évát mesztelenül,
2: érted? Ezt mindig sose vág.
1: Én nem hiszem el, hogy tényleg szerintem több százezer gyerek volt úszótáborban, de ilyen élménye senkinek nem volt mindenkinek.
0: Hajós Alfréd úszoda, vagy mi ez. És igen. Figyelj, de persze, hogy kivágják. Hát a Rutka Éva mesztelen volt, hogy akkor volt a kőkemény szocializmus, nyilván kivágják a mesztelen részeket. Az meg ott volt nálunk a Hajós Alfréd úszodában. De nem volt, nem találtuk.
1: Na nálunk ilyen nem lesz.
0: Nem lesznek ilyen izék? Nem, ingereket, ilyen cukorkákat, nem tényleg, bombonokat tudod, nem helyeztek
2: el? Mint a húsvéti tojáskereséskor is szórjatok el ilyeneket.
1: Van kincskereső egyébként, amikor az úszodát körbe kell járni, de nem mesztelen képeket kell kitenni, hanem mondjuk az úszómesternek a jelzését, vagy mondjuk valami, tudom, egy némót.
0: Majd beszéljünk erről, mert egy picit szórakoztatóbbá kéne ezt tenni. Ez
1: gyerekek
0: nem
1: lesznek ott, jó?
2: Vannak ilyen pucérkártyáink kincskeresésre.
1: De miért kitek gyerekek lesznek ott?
2: Szülők is ott fognak táborozni.
1: Keresek táborvezetőket, nem
0: tudom. Most szilva bombonokat rakjunk még ki.
2: És a végén tudnánk egyeztetni, ki hány kártyát és rumos szilvát találsz. Itt megvan a délután.
0: Na, köszönjük. Jó, majd erről beszélünk. Tehát Tóth Bélával egyébként a táborfigyelő a portálnak a vezetőjével. Ez az egyik, a másik pedig ez annyira helyes volt, és picit olyan furcsa is volt ebbe belegondolni. Találtunk egy cikket arról, hogy gyerekkorunkban milyen álmaink voltak, és ugye ez nagyon szorosan kapcsolódik most az elmúlt napokhoz, amikor ugye a kukás gyerekkori álmainkat, ma egyszerűen kukás leszek, azt most te ki tudtad élni, de hogy gyerekkorban, és ez nyilvánvalóan nem mindegy, hogy 6 éves, vagy 13 éves, vagy nem tudom milyen korban, de milyen álmaink voltak, hogy mik leszünk majd.
2: Igen, milyen hivatásra álmodoztunk, és ez tényleg azt mondják, hogy a személyiséget már akkor egyébként így alakítja, és erről most is vissza lehet vezetni egy csomó infót.
0: Hát nézd, ezen a listán, amit itt felsorol és elemez, tehát hogy milyen gyerek az, milyen személyiség az, aki mondjuk állatorvos akart lenni gyerekkorában, és szerintem rengetegen vannak így ezzel, annak milyen a személyisége? Vagy tanár, vagy rendőr-tűzoltó, vagy élsportoló. Aha. Vagy akár színész, énekes, táncos. Tehát ez a kategória is teljesen különböző személyiségek. Tök érdekes.
1: És ki fog jönni, hogy például az élsportoló az olyan, mint én, szerinted?
0: Majd ezt te szépen meglátod, egyszer hallgass bennünket.
1: Nem csak én, már fél rettegek azért, mert hogy ugye egyikötök se színész, énekes, tehát igazából ebből kifolyólag egyetlen egy ember, akinek a kategóriáját megtaláltátok.
0: Nem, egyetlen egy ember, aki a gyerekkori álmát megvalósította, és felnőtt korában is azt űzi, az te vagy, ez tényleg így van. Egyébként azok a boldogabbak, ezt előre elárulom. Aki a gyerekkori álmai teljesítette be, és felnőttét aként dolgozik, az boldogabb, mint társai.
1: Ez ki fog ma derülni?
2: Hát utána járunk ennek.
0: Hát majd mi ezzel szembesítünk téged, és te majd elmondod, így van-e.
1: Ez a csodálatos.
2: Ez lesz a kísérlet.
0: Így van. Na, erről is szó lesz, és akkor a vakcina, ez nagyon érdekes, és ezt most nagyon-nagyon fogod élvezni, Anett. Az AI, megint ugye vele dolgozik a vakcina, az AI-jal megnevezte azokat a helyzeteket, vagy okokat, amikor gyakorlatilag biztosan megcsalja valaki a párját, akkor is, ha nem akarja.
3: Jó. Figyelek én is 9 után.
2: Már felugrott a vérnyomásra.
0: Igen, mert egyből a Csabira gondol. De ez arról is szól, hogy lehet, hogy te is meg fogod csalni, anélkül, hogy akarnád.
3: Jó.
0: Csak táncba kell vinni Katikát. Mi?
3: Jó.
0: Egy pár rumos szilva, és már te már aztán adod.
3: Ja, így, csak így.
0: Most leegyszerűsítettem. Ja, leegyszerűsítettem, nem akartam olyan hosszan kifejteni ezt, de el tudom mondani a sztorit.
3: Ne.
0: Na jó, szóval gyerekek, el tudjátok ezt képzelni? Most komolyan, tehát, hogy nagyon hűséges vagy a párhoz, nagyon szereted, a megcsalás a te morális kódexedben nem szerepel, és egyszer csak mégis adódik egy helyzet, egy ok, és megcsalod.
1: Nem.
3: Én sem tudom elképzelni.
0: Hogyhogy nem.
2: Hát pedig, pedig annyiféle színes helyzetet tud adni az élet, amire nem vagyunk felkészülve. Így van. Hogy...
0: Nem a megcsalást kell elkerülni, hanem az, hogy kiderüljön. Tehát, hogy...
1: Köszönöm a tanácsot. Ebbe bele se gondoltam. Várja,
0: nem kap levegőt, Annett, figyelj.
3: De még a szívem is megállt. Komolyan, tehát ne tanácsolj ilyeneket.
0: Nem tanácsolok. Én mindig tudod, hogy én vagyok a valóságfestő. Ti vagytok a kis habos-babos romantikus filmek, meg PC gyerekek, meg nem tudom mi, és én vagyok, akinek valóság van az ecsetjén.
3: Jó, de azért neked is van színes ceruzád, mert azt itt, a valóságot...
2: És itt most jelenleg te voltál az egyetlen, aki mondott valami tanácsot arról, hogy meg lehessen menteni egy kapcsolatot.
3: Nagyon tanács. Ne derüljön ki, hogy megcsalt. Hát köszönöm,
2: hát ez egy
3: Gábor.
2: Kapcsolat mentő.
0: Hát ez jelenleg ebben vagy.
3: Miben?
0: Hogy nem derül ki.
3: Jézusom.
0: Kiderült?
3: Vigyelj, most megyek egy hosszú hétvégére.
0: Ne? De nem derült ki semmi, nem? Mióta vagytok együtt?
3: Most már lassan 3 éve. De
0: kiderült valami?
3: De nem csaltuk meg egymást.
0: Nem ez a lényeg. A lényeg nem ez, hanem hogy kiderült-e.
3: Istenem. Hát... Figyelj, nem derült ki semmi ilyen.
0: Na akkor, jó. Akkor látod, az én tanácsom él.
2: És milyen ügyes vagy.
3: Ide utálok.
0: Na, Anett, gondolkozz ezen, jó? Majd még
3: nem
0: beszélünk.
3: Már.
0: A tegnapi nap legjobb pillanatai következnek. Évi?
1: Ugye én Miskolcon voltam, ti itt voltatok. Igen. A stúdióban, és párkapcsolat és korkülönbség volt a téma. Egy amerikai pár segítségével megtudtuk azt a 4 alapszabályt, ami által működhet a párkapcsolat és a nagy korkülönbség is.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Na, gyerekek, korkülönbség és párkapcsolat. Ez egy örökzöld téma. Bemutatunk nektek egy amerikai párt. És miután itt ezek a korkülönbségek egyre tehát ez a korkülönbség egyre szebben tolódik kifelé. 10-20, már 30 évek is vannak. Ezért most kapaszkodjatok, mert ez a pár, ez 34 év korkülönbséggel él együtt, a lány Grayson 26 éves, és Kevin a pasi 60 éves. Na, el tudjátok-e képzelni azt, hogy ilyen nagy korkülönbséggel ki tud alakulni igazi szerelem? Valószínűleg a romantikus éned azt mondja, hogy nem mondja?
3: Hát nem tudom, tehát nekem ez a 30 fölötti, ez már nekem egy kicsit sok, tehát hogy még azt gondolom, hogy 10-20.
2: Mert pasiban a 30 fölötti?
3: Tehát nem, hanem hogyha 30 évvel idősebb.
2: Ja.
0: De most elképzeltél egy nálad 30 évvel idősebb pasit, te vagy ugye...
3: 47.
0: 47, az 77.
3: Igen.
0: Most és ez milyennek látod azt a pasit magad előtt? Tehát most mit tudom, mint Ötzi, vagy mint Demis Roussos, tehát hogy...
3: Nem, tehát az a baj, hogy ugye...
0: Gandhi?
2: Gandhi.
0: Jó, nekem is volt korkülönbséggel kapcsolatom, persze, többször is. De nekem például az volt, hogy én nem tudom, én úgy voltam vele, hogy bizonyos dolgokat nem lehetett vele megbeszélni, bizonyos témákat nem lehetett pedzegetni, mert...
2: Ja, az érettségi meg ilyenek, az egy kényes téma volt?
0: Hogy leérettségizik-e, vagy semmi? Jó, de nyom meg még töriből, mondtam neki. Azért azt told meg a töri tételeket. Igen, tehát neki elmondani például, hogy bizony-bizony nagyon, nagyon szépen kivégezték Kaddafit, amikor rájöttek, hogy milyen pompás palotában összefényűző életét.
2: És közben szürcsölgettem melletted a borcsendben.
0: Bort? Hát ilyen Bacardi brízer.
3: Én például, amikor volt fiatalabb párkapcsolatom, jóval fiatalabb, akkor például ő nem értette azt, hogy nekem...
2: Miért kell dolgoznom?
3: Miért kell dolgoznom, igen.
2: Tehát te is középiskolából válogattál, vagy?
3: Igen.
0: Nem tudom képzelni ezt.
2: Hány éves volt, hogy...
0: És a zene, te mit? Tehát,
3: hát például...
0: Na, mindenki rakjon be egy zenét egy olyan valakivel, akinek leesett az orra a kokaintól. És akkor te mit raksz be?
3: Én a...
2: Michael Jackson.
3: Köszönöm.
0: Én Mick Jagger, na? És a fiatal?
3: Igen. Hát ő meg gondolom valamelyik rapper közül válogat, tehát amiről lehet így hallani.
2: Fogalmas sincs, mi?
0: Ez az. Fogalmas sincs.
3: Nincs, hát hogy lenne? Tehát nem is látom, hogy ők, nem is tudom, hogy ők...
0: Még a Blikben is volt, mindegy.
3: Tudom, de nem is tudom, hogy ők miket hallgatnak. Tehát ez a probléma, hogy ez is egy ilyen generációs szakadék.
0: Teljesen igazad van. Na, most nézzük meg ezt a párt, jó? Itt van a 26 éves Grayson, és párja a 60 éves Kevin. Egyébként láttunk fotókat, meg videókat is róluk, baromi jól néznek ki. Tehát Grayson a 26 éves csaj, szőke csaj, tetovált, vagány, laza, látszik a metakommunikáció kettejük között, egymás mellett ülnek, beszélgetnek, hogy nagyon-nagyon rendben vannak. Kevin pedig egy ilyen, hát kigyúrt, egy izmos pasi.
2: Jól látszik rajta, hogy karban tartja magát.
0: Igen.
2: Egészségesen táplálkozik, gondolom, sportol, tehát ez mind-mind rajta van. Igen.
0: Így van. Pontosan. Szerinted egyébként azért pattintja ki magát, hogy bejöjjön még a 20 éves csajnak?
2: Jó, szerintem, ha nem is vallja be, de biztos, hogy benne van.
0: Azt mondja, nekik van 4 alapszabályuk, amit mindig betartanak. És ezért ennyire harmonikus szerintük a kapcsolatok. Elmondom ezeket az alapszabályokat, és beszéljük meg. Az első, minden este együtt imádkoznak hangosan.
2: Ez váratlan nekem.
0: Ez nekem is váratlan. Tehát, hogy a hit hozta össze a tetkós vagány csajszit és a kigyúrt 60-as pasit, de egyébként valahol a hit kapcsán találkoztak, nem tudom, templomban, vagy a szektánál, fene tudja hol, és akkor este együtt imádkoznak hangosan. Tehát ez egy rituálé, ez egy spirituális dolog, és ez az, ami őket összeköti, valószínűleg az együttmondott hangos imák is valamiféle spiritualitást adnak a kapcsolatuknak, nem?
2: Biztos, és ha belegondolsz, akkor egy ilyen közös alapot is. Tehát amiről beszéltünk pont, hogy belemennék-e a 20 éves zenei világába, és nekik közös a világuk, a vallás. A kortól függetlenül, és ez már ad nekik szerintem egy tök jó alapot a kapcsolatnak.
0: Na?
3: Én is azt gondolom, hogy tehát, hogy valószínűleg ezért működhet az ő kapcsolatuk.
0: De a székutasi templomban annak idején kik voltak, amikor ott ültél és gyóntál a térdelve?
3: Hát azt nem akarod tudni.
2: Székutasi Robert De Niro ott ültek?
3: Sajnos nem. De
0: ott nem lett volna? Tehát egy csillogó szemű kis mit tudom én, lovász inas, aki ott szintén térdel és imádkozik a Szűz Máriához, és te mellette térdelsz, és egymásba gabajodik a tekintetetek.
3: Kutat a gondolataim között, és meg az emlékeim között.
0: Nem volt ilyen, nem baj.
3: És képzeljétek el, hogy csak a kendős nénik jutnak eszembe.
0: Kendős nénikkel nem
3: igen,
0: járunk.
3: Meg az idős bácsik.
0: LMBTQ ide vagy oda nem járunk kendős nénikkel. Nézzük a következő pontot. Az a következő, hogy nem fogyasztanak alkoholt egymás nélkül.
3: Mi itt buktunk el Csabival.
0: Mert hát tisztok mind a ketten egymás nélkül, nyilván.
2: Sőt, egymás hátam mögött a legjobban.
0: De ennek mi lehet az oka? Miért találták ezt ki magukra nézve?
3: Én sejtem.
0: Na.
3: Engem például rettenetesen idegesít, amikor a Csabi iszik, és tehát azt érzem, hogy megváltozik.
2: Leveszi a pólóját, és úgy bulizik?
3: És megváltozik a viselkedése. Így van. Tehát amit a Gyuri mond. És hogyha én nem iszom, akkor nekem ezt így elviselni.
0: Ez olyan, mint amikor Asterix megeszi a varázsitalt, és...
2: Én láttam őket többször is olyan. Obelix meg kérleli, hogy hagyd abba Asterix.
0: Hagyd abba Asterix. Gyuri, ha te megcsaltál, csak százalékban, hány százalékban volt szerepe az alkoholnak?
2: 95.
0: Nekem is. 90.
2: 9.
0: 9. Igen. Tehát, hogy ha Csabi iszik...
3: Ott vagyok.
0: Akkor ott vagyok. Tudnál-e lépést tartani?
3: Dehogy tudnék, hát ismeritek. De vele nem lehet lépést tartani.
0: Jó, akkor nem pontozzák egymást, hanem mindketten 100%-ot adnak bele. Ez a 100/100-as szabály, ez nagyjából azt jelenti, hogy nem azt nézi, hogy a másik mit csinált, és én is csak annyit csinálok. Vagy ő nem is csinált semmit, akkor én most már én sem csinálok semmit, hanem én mindig 100-at csinálok, ő is magához képest 100-at teljesít, és akkor is, ha van különbség, de mindenki ezt igyekszik.
2: Igen, mindenki beleteszi a legjobbját, még akkor is, ha úgy érzem, hogy én többet teszek bele, de elégedett vagyok, mert látom, hogy ő is igyekszik.
0: Igen, de nekem óvatatlanul, nekem is volt, hogy nem mosogatott el, tudod, és akkor már én sem mosogattam el. Akkor gondolom, hogy én főztem, akkor mosogasson ő.
2: És az a baj, hogy ilyenkor ketten indítjátok el a halál felé a kapcsolatotokat.
0: Így van.
2: Én is voltam így, amikor megvettem a folyékony szappant, beraktam a szekrénybe, és akkor érzem, hogy fogyóban van a folyékony szappant, tudod már,
0: a nyomóból. Igen.
2: És akkor én azt is érzem egy idő után, hogy elfogyott. És hát tudod, ez azon gondolkodtam, ahelyett, hogy
0: beraktam. Hogy rakja már be ez az idióta nő.
2: Hogy mi van, ő nem veszi észre, hogy
0: igen,
2: elfogyott.
0: Abszolút.
2: És ment, nyilván ő ugyanezt játszotta velem. És aztán lett belőle balhé.
0: Meglepő. Tudod, mit csináltod? Van ez a WC-re beakasztod ezt a kék, tudod, lehúzod, persze. És tudod, ilyen beakasztós. Igen. Beakasztott még egyet. De nem vette ki az előzőt, az üreset, nem. Tehát most, hát valószínűleg, ha hagyom, akkor már öt lenne ott.
2: Körbeakasztja az egész karimát.
0: Az egészet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Mielőbbi ukrajnai tűzszünetet sürgetett Magyar Péter, ellenőrzik a légitársaságok és a szállásfoglaló oldalakat is. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőt is szívesen látná Magyarországon. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyar Péter mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett. Kijelentette, ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és joga van megvédeni szuverenitását, területi integritását. Hangsúlyozta azt is, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország beleegyezzen az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásába. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől megkímélhet bennünket. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta a rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
3: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szálláshelyfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás naponta fapados légitársaságokkal kapcsolatban különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
2: Június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája, az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Folytatódik a melegedés. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. Az élénk északnyugati szél mellett akár 25 fok is lehet. Pénteken már a napsütési lesz a főszerep. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Vasárnapra is napos időt ígérnek. 29 fok sem kizárt.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Baleset történt az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös térségében. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Olvasható az útinform.hu-n. Közben a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. Emiatt napközben 7 és 17 óra között lezárják a félútpályát. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé érdemes. Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 37 elmúlt, 4 perccel. Na, üzenetek jönnek, gyorsan nézzük őket. Szia, bocsi! A McLarenesnek üzenem, az egész holtág körbe van kerítve, szinte a teljes 10 kilométeres partszakasz, mindkét oldalán magánkézen van, remélem ismerős által próbálsz lejutni, másképp esélytelen sajnos. Ezt jó, hogy hallja a Tibi.
2: Igen, de biztosra veszem, hogy van terve. Nem olyan típus, akinek ne lenne. Úgy.
1: Bibliát nem olvasunk folyamatában, mert nem fog menni. Bibliát tematikusan olvasunk. Ha felütésszerűen olvasod, az olyan, mint ha lottoznál. Isten nem ilyen, Isten logikus. Na, köszönjük.
2: Okay. Köszönjük.
1: Az útmutatást. Csak akkor van tartalomjegyzék? Tehát, hogyha én tematikusan akarok, és mondjuk szerelmi bánatra akarok jó, nem tudom, lelki...
3: Így nem találsz.
1: Akkor jó, akkor mire? Gyászra?
3: Szerintem így se.
1: Akkor boldogságra?
3: Ilyen szavak nem lesznek benne.
1: Tehát, ezért kérdezem, hogy, hogy találom meg azt, hogy mit tudom én, irítségre?
2: Hát ezért vannak a papok ilyenkor, nem, hogy útmutatást adjanak akár a Bibliában is, tehát hogy a melyik részét, hát ezért szokták mondani a miséken is, hogy mit olvasatok, meg hol nyissátok ki meg.
3: Na jó, de ő készül azzal az előadással, tehát hogy ott azért az egy előtte lévő nap, kitalálja, vagy egy héttel előtt a vasárnapi misére, ő készül, megnézi, hogy mi volt a héten, mi az, ami érdekelheti az embereket, és a Bibliából keres abból egy történetet. És ott akkor már el is mondja, hogy melyik oldal, melyik ének, ezzel kezdünk. Voltam, látod?
2: Aha.
1: Jó, okay, csak figyelek. Jó.
3: De az, hogy otthon hogy használd, én szerintem felütöztem.
1: Gyerek, megyünk ezen tovább. Lehet, hogy mit tudom, egy pár hét, és már egy Bibliával jövök reggelente, és mindenre olvasok nektek valamit.
2: Azt majd mondod, azt a sztorit hallottad, Gyuri, hogy?
1: Így van. Jó a reggel, megint a jó magyar népszokás, fikázás mindenbe, csak a rosszat keresik, pedig Évi csak bemutatta, nem állásinterjúra ment. Engem a 40 méterre lakó szembe szomszéd azért akar feljelenteni, meg garást építünk, és kell kis tereprendezés, és lát egy földkupacot. Igen, bocsi, ma brillírozol, kemény első 20 perc volt, kommenteket kell olvasnod a jövőben, és akkor elég gyorsan felébrednek majd a hallgatók. Nekem sikerült a melóban 7:00-11 órai állapotba hozni magam. Köszönöm. Nagyon szívesen. Jó, Évi, mit találtam, esély?
3: Kezdjétek el, egy nagyon érdekes hírt találtam, mégpedig nemzetközi portálon. Én azt gondoltam, hogy a sport az úgy az eredményekről szól, de kiderült, hogy ugye hamarosan kanadai nagy díj lesz Forma 1, és a montreali striptease táncosok sztrájkolnak. És én azon döbbentem
2: meg... Nem szeretik a Forma 1-et?
3: Nem azon... Azért sztrájkolnak, mert hogy... Ugye a kanadai nagy díjon van a legtöbb kuncsaft, és hogy ők szeretnének
1: normális... Édeseim. Melyik város ez?
3: Montreal,
1: igen.
3: De, és akkor gyakorlatilag... jobb körülményeket szeretnék, biztonságosabbat, szeretnék a GDPR-t, hogy tartsák be, hogy ne fotózzák közben. Tehát tudjátok, vannak ilyen szokások, amiket szeretnének, hogy védjék meg őket ezeken a versenyeken, és ugye gyakorlatilag a munkások, mint ugye a táncosok, megmondták, hogy a bároknak, hogy ők itt majd most sztrájkolnak, ezáltal nem veszik fel a munkát, és mivel ez a legnagyobb háromnapi bevételforrás a montreali kluboknak, ezért ők most szembeszállnak a munkavállalókkal, és teljesen kétségbe vannak esve. És én azon döbbentem meg, hogy én nekem soha nem jutna eszembe, ha elmegyek egy sporteseményre, hogy utána ilyen szórakozási formát kell találni. Tehát, hogy ennyire...
1: Nő vagy, édesem, nem vetted észre?
3: De nem, de hogy ilyenkor mire gondoltok? Tehát miért
1: kell egy... striptease bárba megyünk?
3: Igen, hogy egy BL döntőn, tehát ugye itt lesz most már a jövő héten a BL döntő, hogy akkor ugyanúgy a férfiak, én azt hittem, hogy csak a meccs miatt jönnek.
1: Imádom a naivitásodat, vagy ez álnaivitás?
3: Nem, ez frankó naivitás, tehát én annyi sport néz voltam olimpián, azt hiszem 5 vagy 4 olimpián. Eszembe nem jutottak a hasonló.
1: Mindenek más a közönsége, azért azt választjuk már szét, tehát Wimbledonban teljesen más sportrajongó közönség ül, mint nem tudom, a Liverpool stadionjában, vagy mi van a Forma 1-es olcsó tribünön. Tehát, hogy...
2: Valószínűleg a Wimbledon után nem nagyon készülnek a striptease táncosok, hogy nagyon a roham. Tehát, okay, hogy ezt nem tudom elképzelni.
3: Kell? Tehát, hogy ez miért a levezítik a feszültséget a nagy izgalmak után?
1: Nem, ez egy proli szórakozás, ez mit nem értesz ezen? Egy finom proli szórakozás. Csöcsöket nézni. Hát mi ez mit nem lehet ezen érteni?
2: Szabad idő.
1: Igen. Hát jön a proli.
3: Igen.
1: És
3: a sporteseményre, de akkor az ott
1: a sporteseményre sok mindenki jön, de tömegesen a proli jön.
3: Igen.
1: És elmegy, és akkor a proli ott alszik abban a városban, mert a Hamilton már befutott, és akkor van valahol, nem tudom, egy motelben kivett egy szobát, és akkor jól be akarunk rugni.
3: Igen.
1: És akkor elmennek, és akkor hol van a striptease bár, oda mennek. Ennyi, néznek csöcsöket, olyan nőket, amiket általában sose kapnak meg, és nagyjából ez a szórakozás. Ezzel egyébként nincsen különösebb baj, tehát ez egy ilyen sima férfi ösztön, nem esik senkinek bántódása, tehát hogy szerintem ez teljesen rendben van. Ugye van ez?
4: Szerintem nem.
3: Annyira köszönöm, hogy valaki érti, hogy miért döbbenek meg ezen.
1: Mi a baj? Tehát az, hogy mesztelen nőket akar látni a férfi?
3: Nem, nincs ezzel baj. Én azon vagyok így egy picit kiakadva, hogy én nem is gondoltam volna, hogy egy ekkora sportesemény, és akkor lehet most már olimpia, labdarúgó világbajnokság, hogy én teljesen naivan azt gondoltam, hogy az emberek Lionel Messi-re mennek.
2: De mi ezzel a baj?
3: Cristiano Ronaldo.
2: De mi ezzel a baj, ha utána kikapcsolódik?
1: Igen.
3: Nincs ezzel baj, csak hogy én...
1: Na de várjál, egy sportesemény, futball, hát ott táborok verekednek össze. Igen. Tehát hiába Messi, meg Ronaldo, meg nem tudom, Dzsuzsák és izé, és fele tudja ki.
3: Igen.
1: Érted? Tehát van olyan futballrajongó, aki egyébként aztán még verekszik egyet. Tehát, hogy ez egy full program, elszakadt a feleségétől, egy idegen városban van, stb. Ez neki egy ilyen me time, és ráadásul hordában, sose egyedül megy, hanem hordában. Tehát ilyen a férfi egy állat. A férfi állat.
2: Olyan, mint amikor ti elmentek
3: fodrászhoz. Nem gondoltam volna, hogy ez 6:55-kor kimondott.
1: De ez így van. Hát ez tényleg így van. Az, hogy én egy finom úr vagyok, az engem megkülönböztet. De amúgy a férfi állat.
2: Elmentek fodrászhoz, pedikűr, manikűr, a pasinak egy bizonyos kategóriának, ez az. Ugyanaz, mint nektek.
3: Ugyanaz, hát a kozmetikus és a striptease.
1: Nem ugyanaz.
4: Nem, egyáltalán hát nem ugyanaz.
2: Me time.
1: Gyerekek, azért vannak olyan helyek, ahol nagyon divnak ezek a Chip and Dale fiúk. Tehát oda meg ti mentek. Mi? Hát aztán annál gusztustalanabbat még nem láttam, hogy ilyen izzadt izé ott a dudorját oda az arcodba nyomja.
3: De azt nem hozzák hozzá.
2: És mindenki inkább azt mondja, hogy ők sose járnak, és tele vannak.
1: Tele vannak, helyek. Így van. Hát ugyanez az ösztön. De oda, az is proli.
2: Na most akkor mondd meg, akkor most hogy van az Évi?
3: Hát én nekem még nem nyomtak ilyen táncosok semmit sem.
1: Mert senki nem akar téged meglepni szülinapodra, de majd én küldök neked.
3: Nem, azt akartam mondani, hogy azt kellett volna mondanom, hogy már találkoztam ilyen.
2: Én a netet megleptem egyszer a szülinapjára.
4: Igen, próbálom is elfelejteni. Az egy rém.
3: És milyen élmény
1: volt? Mert ezek a magán nyomkodók, ez ritka és ez mindig kellemetlen. Igen. De hát van, amikor a nők hordában mennek el ilyen bárokba, és ott show van, és akkor több csipi előjön, és mit tudom, jön, és mindenkivel elszórakozgatnak. És aztán kihívnak a színpadra. Hát igen, én is csak filmeken láttam, de hát ez létező műfaj.
3: Hát én ezt, Anett, ezt keressük fel. Én erről még nem is hallottam.
1: Lehet, hogy Magyarországon nincs, mert...
2: De hogy nincs, persze.
1: Van csipisó?
2: Hát, simán a Facebookon is látod ezeket, hogy hirdetik az különböző előadásokat. Tehát olyan produkciót koreografálnak meg, mint bármilyen
1: táncos. De nincs állandó hely, hanem mit tudom én, a Nemzeti Színházban ezt csinálják?
2: Persze,
4: ott. Oda azonnal megveszem a jegyet.
2: Nem tudom.
1: Hol? Művészetek palotája? Hol csinálják?
4: Igen, a művészetek palotája. Hát ez egy művészet. Na, viccet félretéve rá fogok keresni, és elmegyünk a következőre Évivel.
3: Én nekem muszáj, hogy edukáljatok, mert én nekem ez, még egyszer mondom, tehát ezzel a témával kapcsolatosan nekem az a döbbenet, hogy én tényleg azt hittem, hogy lehet rajongani emberekért, elmegyünk egy sporteseményre, és annak nem ez a vége. Hanem az, hogy
2: tehát, hogy a sport szerető milyen mocskos.
4: Ez a lealjasodás, ez az, ami nem kell
3: a végén, mert hogy szerintem elvesszük azt a... De valószínűleg nekik ez a kirándulási formájuk. És nekik mindegy, hogy hova mennek.
1: De mondom, sport ága válogatja. Tehát nem mindegy.
3: Vigyel, hova nem lesz ilyen, jó.
1: Hát pontosan, és valószínűleg a pedok jegyeknek a vásárlói sem feltétlenül ilyenek. De teszem hozzá, például Sting...
3: Igen.
1: Aki egyébként... ugye boldog házasságban él, de viszonylag szabadon kezelik ezt a dolgot, hogy most ki kivel, meg hogy. Mm-hmm. És ő például a turnéja során többször elmegy striptease bárba.
3: És ezt a feleség engedi?
1: És ezt a felesége tudja, és engedi, és múltkor Hamburgból volt egy jelentés, hogy ott striptease bárból távozott. Én Budapesten is tudok olyat, valakivel beszéltem, aki striptease bárban dolgozott, és Stinget kellett fogadni, és akkor jött. Tehát, hogy valahogy ezt bírja, és egy intellektuális manus, a felesége tud róla, és.
3: És milyen intelligensnek kell lenni a feleségének, hogy ezt elviselje, nem?
1: De kérdés, hogy ez elviselése. Vagy egy olyan dolog, hogy, fel, hogy úgy fogja fel, hogy ez egy természetes dolog, az én férjem egész évben a világot járja, és legalább annyi hadd járja neki, hogy lát egy szép nőt.
3: Ha a párkapcsolatban élnétek, és mondjuk a párotok férfi nemi szerveket nézne, vagy ilyen bárokba menne, ti ugyanúgy eltekintenétek?
1: Nem, én birtokló vagyok. Nem, én birtokló vagyok, de ez egy rossz tulajdonságom. Nekem ezt tolerálnom kéne. De én sajnos nem vagyok ilyen, én úgy vagyok, hogy az én párom engem nézzen. Én konzervatív vagyok.
2: Én amivel találkoztam csajoknál ilyen helyzettel, az az volt, amikor ők barátnők összegyűltek, és csajos programként ez a baromi vicces lesz, baromi izgalmas lesz, hogy megnézzünk egy ilyen showt. És ők ezen nevettek, jól szórakoztak. Igen. Tehát én ebben nem láttam semmi olyan.
3: Tehát akkor te engem.
1: Igen, ez nem vágykeltés.
2: Igen.
3: Mint a ti részetekről.
1: De nálunk se vágykeltés. Nem? Ó, nem. Biztos, hogy nem.
3: Akkor teljesen más.
1: Szóval a striptizben, te elhiszed, hogy az a kamionos, aki elmegy a torontói Forma 1-re, majd Torontó külvárosában belül a striptizbárba, és $1-osokat dugdos bele Jessica-nak a bugyjába, az a kamionos, az komolyan elhiszi, hogy ő ezt megkaphatja, ezt a nőt?
3: Hát szerintem valahol hisz, mert...
1: Dehogy!
2: Már csak egy 100 darab $1-ost kell bedugnom a bugyjába, és megszeret.
3: Miért ad rá pénzt? Hát ha nem kapod meg soha, akkor...
1: Ez nem az ára, amit Jessica-ért fizet.
2: Kis részletekben fizeti.
1: Jövőre visszajövök, mert már egy harmadát kifizettem.
2: Leasingeli Jessica-t.
3: Én szerintem hiszem.
1: De nagyon-nagyon tévedsz. Ez semmi, ez egy show, ez olyan, mint, hogy a zsonglőrök lennének, vagy bűvészek a színpadon. Csak ezek nő, vetkőző nők.
3: De az, hogy
1: a másik, az ellenkező nem mesztelen teste vonza a tekintetet, érdeklődés van iránta, ezt fogadd el.
3: Ezt elfogadom.
2: Ne most legyen az Évi, hogy most te alig értél haza, el kell küldenünk most egy ilyen csipendél sóra is.
3: Nem. Légy szíves. Abban ne csináljunk műsor.
1: Jó, gyerekek, 7 óra lesz, pár másodperc múlva jövünk vissza, és a nyári táborokról fogunk beszélni, mert júni 19-ig tart a suli, és ilyenkor kapnak észbe a szülők, hogy Jézus, amíg a táborokat el se kezdtünk nézegetni, böngészni, hova küldjük a gyereket nyáron.
2: Már pedig a legjobb helyek, meg a legolcsóbbak, azok gyorsan elfogynak.
1: És ezért beszélünk ma, mint minden évben Tóth Bélával, a táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál vezetőjével.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mobil netet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
2: Hanna, akkor ne csak álmodoz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cserit igúnyolc, és minden kilométert imádtam.
1: Tényleg ennyire jó?
2: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
1: 1%? Ez egy valóra vált álom.
2: Cserifehérvár.hu.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. Kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
7: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok hatást fokozó prebiotikummal kicsiknek és nagyoknak.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: A reklám után...
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Felújítaná a visegrádi együttműködést Magyar Péter. Nagyon fontos az UV-védelem. Egy-egy zápor ma is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar fővárosban. A szokottól eltérően lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfő is munkaszüneti nap, ezért ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, valamint mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
13: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban maga a bőrtumorok előfordulása a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
12: Hivatalosan is keresik az új James Bondot, már zajlanak a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. Ő ugyanis az 5 évvel ezelőtti legutóbbi James Bond filmben búcsúzott a szereptől. A most készülő új alkotás már a 26. film lesz, és eddig 6 színész bújt bele a legendás 007-es ügynök bőrébe. Többek között Sean Connery-t, Roger Moore-t, Timothy Dalton-t, Pierce Brosnan-t és Daniel Craig-et láthattuk már James Bondként. Folytatódik a melegedés. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. Az élénk északnyugati szél mellett akár 25 fok is lehet. Pénteken már a napsütési lesz a főszerep. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Vasárnapra is napos időt ígérnek. 29 fok sem kizárt.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Egy kis busz és egy kamion ütközött össze az M3-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös térségében. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A torlódás már több kilométeres. Közben az M1-es autópályán a Szárliget és Biatorbágy közötti szakaszon is erős a forgalom, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében is. Tudtuk meg az úti informtól, vezessenek körültekintően.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra, 12 perc van, jó reggelt, szevasztok. Jó reggelt, drága hallgatók, és jó reggelt, Évi, hello.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Nagyon gyorsan két SMS. Egyrészt mondja valaki, hogy sziasztok, van olyan, hogy Biblia olvasó kalauz. Ebben van útmutatás az olvasáshoz.
2: De jó, hát erről sem hallottunk.
0: Én sem, tök jó. Hát jó, hogy beszélünk ezekről a dolgokról. Hát ilyeneket tanulunk. Jó reggelt, mi voltunk hatan barátnők, ilyen csipisón. Semmi nem kötelező, vissza lehet utasítani a fiúk részéről történő felkérést. Viszont végig visítottuk, nevettük az egész műsort. Ez nem hűtlenségről szól, nyilván valaki csalni akar, akkor meg fogja tenni. Jó a műsor, szép napot, Kriszta!
2: Van, nekem is egy a környezetemből ezek a sztorik jöttek vissza, tehát én semmi olyat nem láttam benne, amitől ki kéne akadni, hogy... Hát a csajok jól érzik magukat, és nevetnek, és sikongatnak.
3: Én nem nevettem, amikor rám szabadítottad azt az embert.
2: Még nem voltam felkészülve.
0: Meg a Gyuri azért nem a legprémiumabb embert hozza, hanem nyilván az, aki három napja nem fürdött, és délután bevállalt egy ilyet a kis kazettás magnós táncával.
2: Tiszta volt, a kazettás magnós tánc az tényleg igaz volt.
1: Tényleg az
2: egyébként tiszta volt.
0: Hát honnan tudod, tiszta volt? Megígérte?
2: Meg. Mondtam, hogy fürödjél.
0: Hát Anetthez közelebb nyomult, mint hozzád.
2: Hát ez így volt. Ezt én így jónak is tartottam.
3: De ez aga volt a rémálom. Nagyon jó. Még széket is hozott.
0: Hát, de ő már reggel beolajozza magát, és ez délután 4-kor volt, nem?
2: Harckészültségben volt délutáni, persze.
0: Harc vagy harc?
2: Harc.
3: Harc. Jó.
1: Én nem kérek ilyet.
0: Nem fogunk, de szerintem ez egy nagyon rossz ötlet, lányokat ezzel meglepni. Tehát tőlem biztos, hogy nem kapsz ilyet. A Gyurinál nem lehet ebben biztos.
2: Ez na, mi szülinapod?
0: Gyerekek, most felnőtt témáról térjünk át a gyerek témára. Évről évre ugye a táborozás ilyenkor, így május vége felé egy visszatérő téma, és ugye ez mindig egy óriási fejtörés a szülőknek, hogy jé, jön a nyári szület, nem is gondoltak rá, egyébként június 19-ig tart a tanítás idén, és ez a hova tegyük a gyereket?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés,
0: minden évben előjön az, hogy akkor nem mindenkinek van olyan, hogy nagymamához le tudjuk vinni a gyereket, és jön a táboroztatás, már ha van pénze rá.
2: Persze, meg hát akkor is, ha a nagymama egy kicsit el tudja látni a gyereket, azért nyilván élményekkel kell megtölteni azt a nyári szünetet, mint csomó fél évvel.
0: Így van. És ezek a táborok régen, hát az előbb már elmondtuk, hogy elég ilyen egy vizére mentek. Tehát, hogy valahova vidékre levitték a gyerekeket, és akkor ott összetörték magukat, tele voltak sebbel, kosszal, és nagyon rossz kajával, és boldogan jöttek haza, és egy óriási élmény volt.
2: Ez tökéletesen leírtad, ez pont így volt az én gyerekkoromban. És én sporttábort szerveztek ott a suliban, elvittek minket az ország másik felére valami másik suliba, ott laktunk, és a tornaterem a miénk volt, és imádtuk.
0: És ez volt. Viszonylag igénytelen dolog volt, de a gyerekek és egyébként a tanárok, vagy bárkik, akik törődtek vele, ezt meg tudták oldani, szórakoztató volt, jó volt. És ma hát ugye ez teljesen másképp néz ki, így gyakorlatilag 10 hét szünet vár a gyerekekre. És különböző tematikájú táborok vannak, minden évben beszélünk erről. Évi, te is táboroztatsz, ugye?
1: Igen.
0: Nem először.
1: Nem, most már 7. éve, mi nyári úszótábornak hívjuk, ugye, és hát az úszást próbáljuk izgalmassá tenni, lehetetlen, ugye? És napi 2 úszásunk van, és a kiegészítő programjainkkal van nekünk jóval nehezebb problémák, mert hogy mi már a gyerekeknek az a, amit a Gyuri szeretett, az nem elég.
0: Hányra hoznák a gyereket ilyenkor?
1: Reggel 8-ra.
0: Hát 8-ra nem, és mikor jönnek érte?
1: 4, fél 5 között.
0: Tehát reggel 8-tól 4-ig az 8 órán keresztül nem lehet úszatni gyerekeket, ez csak te bírod.
1: De ez nem olyan távol. De nyilván ugye 1 órát úsztatjuk, akkor mondjuk van olyan, hogy fél órát játszhatnak, akkor ugye már meg vagyunk 3 órával.
0: És kiszárítja meg mondjuk Lilának a haját?
1: Az oktatóink, tehát a kollégák.
0: Hajszárítóval egyenként végigmennek hát, minden úszásnál?
1: Hát, hogyha úgy van, és mondjuk...
0: Ne nagyon úsztasd őket, ez hihetetlen sok.
1: Hát nézd, azért mondjuk egy úszodatérben vagyunk, tehát azért, ha meleg van, akkor nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy megszárítsuk a haját, inkább az, hogy felöltöztetjük, és megtalálják a ruhájukat.
2: Csak úszás, tehát ilyen labdázás, ilyesmi, ezek is vannak?
1: Minden
2: azért?
1: Van. Minden tehát, van. Hogy ki mit tud, kincskereső, számháború, kimegyünk a játszótérre, moziszoba.
0: Tehát külső-belső helyszín van, de nagyon-nagyon végig kell gondolni, hogy ezt az egy nap programját, azt hogy állítod össze?
2: Mire mondtad, hogy ez már kevés ahhoz képest, ami nekem még frankó volt? Hát, mert ez frankó volt.
1: Ez így van, de hogy például ma már a gyöngyfűzés, ami egy nagyon...
0: Egy úszodában, ez nem veszélyes?
1: Egy gyöngyöt fűzni, egy asztalnál.
0: Hát amikor szétgurul a gyöngy, és jövök a flip-flopomban.
2: Hát eleve le kell menni a medence aljára, valószínűleg felhozod a gyöngyöket, és akkor
1: nem
2: így...
1: a medence.
0: Gyöngyhalászat van?
1: Igen, ne úgy képzeljétek el, hogy a gyerekek a medence parton vannak, tehát mi elszeparáljuk őket.
0: Gyöngyöt fűznek, ilyen klóros szemmel próbálják azt beletalálni a gyöngybe.
1: Igen, igen, ez egy jó program, víz alatt.
0: Hát ez eltart négyig.
4: Óriási ragúvat piros szemben.
1: Pont most mondom a kollégáknak, hozzanak ötletet, valaki ma leírja ezt.
2: Elisszaparáljátok őket, jó?
1: Igen. Igen, úgyhogy nagyon sok külön kiegészítő dolgot kell csinálnunk, amit ugye az úszoda területén meg tudunk csinálni.
0: Egyébként ez úszással van összefüggésben, nyilvánvalóan úszodában történik az egész, de ez azt jelenti, hogy tanítotok is úszni, vagy olyanokat vártok, akik tudnak
1: nem,
0: már úszni?
1: Nem, mi 5 éves kortól váljuk, tehát mi meg is tanítjuk, tehát ha nem tud úszni, akkor is foglalkozunk velük.
0: Jézusom, mennyi meló. Tehát ott van egy 5 éves, aki karuszival jön, rajta van Nemo, és ott van a 14 éves, aki meg úgy úszik, mint Mark Spitz.
1: Így van, de mivel, hogy mondjuk 10-15 kollega dolgozik itt ezen. Mi ezt meg tudjuk oldani, hogy az, aki tud úszni, azt abba a kategóriába tesszük, aki nem tud úszni, azt pedig elkezdjük tanítani.
0: És hol találkoznak ők?
1: Ők nagyjából sehol, mert ugye a korosztályt külön mozgatjuk. Tehát nagyon fontos, hogy ugye itt korosztályok vannak, azt is külön mozgatjuk.
0: Altatás van, tehát az 5 éveseket ebéd után elaltatják?
2: Igen, a 14 évesek altatják.
1: Nem altatják. Például a 14 évesnek ebéd után nem kell pihennie. Az 5-6-7-8 éves gyereknek például biztosítunk, mindig mondjuk, hogy hozzanak polifómot, és akkor csinálunk moziszobát, vagy meseszobát, és akkor ott olvasunk nekik, vagy vetítünk mozit, és akkor nyilván gyerekfilmeket, vagy rajzfilmeket, és ők addig például szerdától képzeld el, hogy csönd van, alszanak. Annyira elfáradnak.
0: Aha.
1: És ott szerdánként meg szokták a szülők köszönni, hogy nagyon jó ez a tábor, este is alszik.
0: Hát igen. De egyébként tök jól hangzik. Tényleg baromi jól hangzik. Mert nem csináltok egy ilyen egy hét az egy olimpia, és akkor olimpiai bajnokokat lehet a...
1: Gábor, ne adj ötleteket, jó? Tehát itt azzal kezdjük, hogy egy hét alatt miért nem tanulnak...
0: Én eleve nem tudom, berendelted már egyébként azokat az érmeket, amiket minden gyerek nyakába akasztasz a végén? Szalaggal, sejem szalaggal.
1: Lehetne, hogy mással beszélsz
4: erről. Ez lenne a Risto Olimpia. Nagyon jó.
1: De például képzeld, van rajzverseny is, és akkor, hogyha mondjuk olimpia
0: van... Ez miért jobb,
1: van,
0: mint az én olimpia ötletem?
1: Azért, mert a tiéd drága.
0: Na jó.

0: átlépjük a 200 ezer gyereket, aki táborozni fog a piacon működő táborokban. És csak egy mondat erejéig muszáj vagyok Évire visszacsatolni, mert annyira jókat mondott, hogy el nem tudom mondani. Az a lényeg a táboroknál, hogy akár klasszikusabb, akár újfajta tábortémáról van szó, nagyon pörgős, intenzív, dinamikus legyen a tábor program struktúrája. Egyik élmény kövesse a másikat. Mai gyerekeknek erre van szükségük, hogy esélyünk legyen leköpni őket. Mondhatni, hogy érdemi alternatívát nyújtsunk a számítógépes játékok, vagy éppen az okostelefonoknak, az élménygazdagságának, intenzivitásának.
1: Pontosan, tehát a mai gyereket, ugye egyetértesz ezzel, meg te is Évi, hogy sokkal nehezebb lekötni, mint mondjuk amikor még a Gyuri volt gyerek. Neki elég volt egy gesztenye, és izé.
2: Csináltam belőle bábot, persze.
3: És 4 napig néztem.
0: Mindig az volt, ugye. Lementünk a Balatonra reggel, Balatonpartra, és este fölhoztak minket, tökéletes volt az, amit a Gyuri is mond, teljesen jók voltunk mi ebben a dologban. De ma már a gyerekek ugyanúgy szeretnek a Balatonparton strandolni, csak egy óra után kijönnek, körülnéznek, szép volt, jó volt, mi a következő. Gondolj bele, hogy a legnépszerűbb közösségi média alkalmazás, amit pörgetnek a gyerekek, ott az a tartalomkészítői feladat, hogy 2-3 másodperc tart fognak a gyereket, mert különben tovább megy. Na most ezzel a dinamikával kell kis túlzással a táboroknak felvenni a versenyt.
1: Milyen érdekes hasonlat, amit mondtál? Tehát, hogy 2-3 másodpercig kötöd le a figyelmét, vagy az alatt el kell kapd a figyelmét, mert különben ő már tovább lép.
0: Így van.
1: Ami teljesen más, igen, teljesen más gyermekanyag, ha lehet így fogalmazni, mint volt, nem tudom, 20-30-40 évvel ezelőtt. Na nézzük, jelenleg, ugye biztos fogunk beszélni itt a tematikákról, jelenleg nem tudom, hogy látjátok-e már, mik a legnépszerűbb tematikák?
0: A sporttábor, kalandtábor, idegennyelvi, elsősorban angol táborok, katonai táborok és a készségfejlesztő táborok ötöséből kerül majd ki a legnépszerűbb. Ez ügyben még egy pár hét türelmet kell kérnem, hogy pontos sorrendet mondjak, de ezek azok, amiket a legtöbben keresnek, akár napközis, akár ott alvós verzióban.
1: Ez nagyjából, ha jól emlékszem, hasonlít arra, ami tavaly volt, nem? Tehát, hogy körülbelül ez az, amit most is keresnek, hogyha sporttábor, ugye Évi is az ő úszótáborával, akkor itt lehet-e szelektálni, hogy melyik a legnépszerűbb a sporton belül?
0: Alapvetően nagyon-nagyon sokféle sport van, és ebben is vannak kvázi újdonságok, szóval van amerikai sportok tábora például, ahol kifejezetten csak a rögbivel ismerkednek meg, a baseballal ismerkednek meg, és így tovább az ilyen típusú amerikai sportokkal, de van például olyan sporttáborunk, amilyen túlélő jellegű, és ez a spártai kihívásokhoz hasonló, vagy akár ez az exaton típusú akadálypályás játékra hasonlító sporttáborok, szóval ezek is újak. Ami érdekesség, hogy rengeteg újfajta tábor jelent meg, van japán kultúra, anime táborunk, fiatal mérnökképző táborunk, TikTok videókészítő táborunk, sminkes nyári táborunk,
1: középkori.
0: Várjál, ez még semmi, középkori lovagi tábor, 3D nyomtatás, drónprogramozás, játékszoftverfejlesztés, Harry Potter mágus képző, gyermekkutya kommunikációs tanfolyam és dzsungel körülmények között megrendezett katonai tábor. Szóval nem tudsz olyan témát mondani, ami érdekelni a gyereket, és ne találnál rá a tábor figyelőn tábor, szóval elképesztő.
3: Csodálatos.
1: Ez egyébként baromira. Évi ugye mondta, ő küszködik azzal, hogy hozzá behordják az 5 évest és a 14 évest egyaránt, ugye, ami azért valljuk be két generáció. Tehát, hogy lehet ezt jól összehozni ezeknél a táboroknál, legyen az egy futballtábor, tábor, túlélő tábor, vagy bármi, akár programozó tábor, hogy az 5 évest épp úgy kell tudni foglalkoztatni ugyanazon időn belül, mint a 14 évest.
0: Amikor azt mondják, és tág a korosztályi besorolás, hogy 6-tól 18-ig, vagy 6-tól 16 éves korig várják mondjuk a gyerekeket, akkor az azt jelenti, hogy fizikailag egy helyszínre, de igazából külön táborba várják őket. A korosztály szerint annyira bontva vannak, hogy gyakorlatilag külön egymás mellett párhuzamosan működő táborokról beszélünk, mert pont ahogy mondod, nem lehet a 16 évest leülni, színeztetni, ahogy a 6 éves sem lehet azt mondani, hogy akkor programozz be ezt a drónt, mert mondjuk nem tud még olvasni vagy írni. Innentől kezdve ez nem működik. A korosztályi sajátosságoknak megfelelő programokat kell a gyerekeknek teljesen szeparáltan végezni, szóval nem kell attól tartanunk, hogy a 18 évesünknek a 6 évesekkel együtt kell kidobosoznia, bár lehet, hogy nagyon élvezni.
1: jó, a szülőknek mit tanácsolsz? Tehát amikor tábort választanak, ezt is minden évben megkérdezzük, akkor ők mire figyeljenek, mire ügyeljenek, hogyha nem akarnak

0: rosszul járni. Ugye ez nagyon nehéz, nyilvánvalóan a ti portálotok erre már jó, mert ti ugye eleve szűrtök minőség szerint is, de nyilván mindenhol máshol is egyébként feltűnnek ilyen-olyan hirdetések, vannak, amik nagyon-nagyon spontán, pont nyár előtt egy-két hónappal kerülnek elő, szóval hogy mire kell odafigyelni szülőként?
1: Alapvetően próbálom nem szárazon, de ez nagyon fontos téma, legálisan működő tábort válasszunk.
0: Azt hogy tudja megállapítani a szülő legálisan?
1: Számlát kapunk az előlegről, úgy, hogy van egy megállapodás a táborosztatóval, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, amiben le van írva, hogy a gyerek milyen ellátást kap, milyen programokat kap, és ezért a szülő mennyit fizet. A fennmaradó összegből is számlát kapunk, egy alapítvány, egy egyesület, egy vállalkozás a tábor szervezője. Ez azért fontos, mert hogyha ilyen tábort választunk, akkor onnantól kezdve elvárhatjuk tőle, hogy az összes egészségügyi és biztonsági szabályt betartsák, röviden, egészségesen megy a gyerekünk a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen jön haza. Ezt szeretnénk elérni. Ezt ezen táboroktól elvárhatjuk. Az olyan táborok, amik feketén működnek, ahol nincs számla, ahol nem tudjuk, hogy kik vigyáznak a gyerekekre, ahol nem tudjuk, hogy honnan rendelik a gyerekek étkezését, vagy hogy minden program megvalósul-e, amire a szülő fizetett, ott megvannak a rizikók, amit nem akarunk rizikóként hagyni. Azért kell kiemelni, mert az elmúlt hetekben több tucat olyan jelentkezés volt a táborfigyelő rendszerében, akiket visszautasítottunk, mert nem voltak rendben ezek a papírok, és ami ijesztő volt, hogy többet megtaláltak kollégáim más hirdető oldalakon, hogy aktív hirdetés és aktív tábor jelentkezzetek, mert ugye egy színes szagos weboldalt egy 10 éves gyerek 5 perc alatt összerak, szóval
0: igen.
1: Nagyon könnyű megtéveszteni a szülőket, szóval én azt kérem, hogy nagyon alaposak legyünk, ahogy mondtad, mi előszűrjük a táborokat, de ha máshol keresnek a szülők, nem a táborfigyelőn, akkor én azt kérem, hogy nagyon alaposak legyünk, kérdezzünk rengeteget a táborosztatótól, honnan szállítják az ételt, be van-e az a konyhavizsgálva a gyerek étkeztetésre, kik a felügyelők, nekik milyen tapasztalatuk, tudásuk van, milyen program lesz akkor, hogyha mondjuk egy vizes táborról beszélünk, mondjuk a Balatonparton, és egész héten szakad az eső. Láttunk már ilyet az elmúlt
0: évben. Persze, abszolút.
1: Akkor most a faházban ülnek, és nézik majd egymást, hogy van egy alternatív programterv, hogy akkor mit csinálnak, és így tovább. Szóval rengeteget kérdezünk, és hogyha bármelyik kérdésünkre nem, vagy nem kapunk választ, vagy mi is másoló választ kapunk, akkor azért az piros lámpát gyújtson föl, hogy itt azért valami nem biztos, hogy rendben van.
0: Nagyon jó, amiket mondasz. 100 000 forint ére még valami táboroztatás szempontból idén?
1: Nagyon is, ez egy átlagos ottalvós tábor díja, egy turnusa. A napközis táborok esetében 60 000 forint ez az átlagos díj, viszont az
0: egy
1: árak
0: hétre.
1: Egy hétre így van, viszont az árak eltérhetnek attól függően, hogy mi a tábor tematikája. Mondjuk egy nomád tábornak teljesen más az ára, mint mondjuk egy lovas tábornak, vagy egy
0: krovad. Én csak úgy mondom, hogy szerintem a nomád az olcsóbb.
2: Azt hiszed.
1: Felveszlek tanácsadónak, rohadjak meg. Szóval nem, vagy mondjuk egy lovas tábor, vagy egy kvad tábor, mert ilyen is van kvad tábor, szóval a lényeg az, hogy...
0: Kvad tábor benzinnel és kvad tábor benzin nélkül.
1: Tehát igen, igen, elektromos verzió van, igen, Tesla kordok, igen.
0: Mi a másik véglet, tehát ami nem tudom, árban, és akkor az általában mely táborok azok, tehát mi a legdrágább?
1: Hát alapvetően mondjuk az idegennyelvi, anyanyelvi, idegennyelvi táborok, ahol a plusz programok azok olyanok, ami valami extra, mondjuk akár ez a kvadozás, akár lovaglás, akár vitorlázás vagy golfozás, szóval ahol ilyen különlegesebb és drágább programok vannak. Ezek akár egy hétre fölmehetnek 180-250 000 forint közötti sávba is, úgyhogy ez teljesen más, és hát itt ugye a szállásolása a gyerekeknek is jellemzően vagy 4 csillagos szálloda, vagy ezt megközelítő színvonal. Egyetlen egy dologra, hogyha még megengeditek egy mondat erejéig, felhívnám a figyelmet, mert nagyon-nagyon sok, tévhit van ezzel kapcsolatban, ezek az informatikai és gamer táborok. Rengeteg igen. Szülő fél attól, hogy zombi lesz a gyerek akkor, hogyha elmegy egy ilyen táborba. Nem ülnek az ilyen programozó, vagy egyéb játékszoftverfejlesztő, vagy robotika táborban 12 órán keresztül a gyerekek a gép előtt, hanem délelőtt 1-2-3 órát persze szünetekkel foglalkoznak és belemélyednek a témába, de a fennmaradó időben ugyanúgy sorversenyek, kézműveskedés, strandolás, támáború és itt tovább, szóval klasszikus programok vannak, csak az a téma is megvan, ami a gyereket igazából érdekli. Szóval ezektől sem kell nagyon félni, mert sokszor halljuk azt, hogy úristen, otthon is gép előtt ül, most a táborban is gép előtt fog ülni, és akkor ez nem jó. de az is jó, és élvezni is fogja.
0: Szegény, igen, táborosztatóknak is ez sokszor fejtörést okoz. Hát Évi meséli, hogy ugye ma már a régi, még a Gyuri táborához képest mindenféle ételérzékenységgel rendelkező gyerekek jönnek, arra mind tekintettel kell lennie, glutén, laktóz, mogyoró, nem tudom mi a izé, és a másik, hogy például ők ilyen pihenésnek moziszobát rendeztek be. Erre jönnek a szülők, és kikérik maguknak, hogy ők a gyerekeknek nem engednek soha képernyőidőt, ezért hogy gondolják azt, hogy... Tehát ez baromi nehéz megoldani. Most csak azt akarom kérdezni, hogy van-e, amikor megkötöm az üzletet a táborral, mint szülő, van-e egy elvárható egy leírás, hogy mi szerepel konkrétan abban az öt napban, öt nap ez, vagy egy hét?
2: Öt napban.
0: Hétfőtől péntekig, reggel 8-tól délután 4-ig, teljesen konkrétan. Tehát, hogy a szülő is tudja, hogy mit kap a pénzéért, és a táborosztató is be van biztosítva, hogy a szülő tudja, hogy nálunk ez van.
1: Enélkül ne kössünk üzletet.
0: Aha.
1: Szóval nálunk a táborfigyelőnél leírása, a napi program tervel, mindennel együtt ott van fönn minden tábor, és ha nem tudom, hogy mit csinálnak a gyerekemmel, pontosan nem tudom, nem percre pontosan, de legyen meg, hogy ezen a napon strandolni megyünk, ezen a napon a pónilovaglás jön, és így tovább, szóval ezt azért lássuk, tudjuk azt, hogy miért fizetünk. Egyrészt azért, hogy elvárásunk legyen, másrészt meg tudjuk azt, hogy ezt szeretnénk-e, vagy a gyerekünknek tetszik-e. Teljesen mindegy, hogy nekünk tetszik-e az adott tábor, erre is szeretném a szülők figyelmét fölhívni. Ha leszűrtük, hogy ott alvos vagy napközis, nekünk mi kell, hol kell és mennyiért kell, utána a gyerekkel közösen válasszunk tábort, szóval amiben beleszólása van, abban engedjük is, hogy beleszóljon, mert magáénak fogja érezni a döntést, és onnantól kezdve nagyon jól fogja érezni magát a táborba, és nem kényszer lesz, hogy anya, apa azt akarja, hogy menjek ide.
0: Mint minden évben nagyon hasznos volt a tájékoztatót, Béla, nagyon szépen köszönjük, jó táborozást, táboroztatást mindenkinek, keresétek meg Béláékat a táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portálon, táborfigyelő ez a neve, Béla a szakember, vagy keresétek Risto Vévit, ezt a kettőt tudom mondani.
2: Jó.
0: Köszönjük szépen, Béla.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Köszönjük szépen, Tóth Béla, a táborfigyelő portál vezetője.
2: Azért milyen nagy lehetőségei vannak a mai gyerekeknek, nem? Tehát, hogy milyen táborok vannak, milyen programokkal.
3: Nagy lehetőség, de végig azon gondolkodtam, hogy kicsit már, mint a social media tartalomgyártás, ez is úgy van, hogy muszáj pillanatok alatt lekötnöd a figyelmét, ahogy a Béla is mondta, és nem úgy van, mint igen. Mi annak ide, hogy mi igen. Lekötöttük a magunkét. Neked is azt mondták, hogy ott van 650 méternyi filmtekers, van valahol rajta egy cici, és azzal te megvoltál.
0: Én meg. Két hétig.
2: Újraírattattad magadat.
3: Igen, és ez nem kellett szervezés, és ma már minden aprólékosan meg kell szervezni. Ez egy baromi nagy meló.
2: Mindent.
0: És tényleg azért, mert a gyerekek figyelme az 3 másodpercenként már máshol van. Teljesen mások a gyerekek, mint régen.
2: Így van. És ugye nekünk inkább le kell lassítanunk. Tehát, hogy akárhogy akarod, a tábor nem tudja felvenni a versenyt a telefonnal. Tehát nincs 7 másodperces program.
3: Igen.
2: Tehát, hogy még azt nem találták föl.
0: Na jól van. Kérdezzük meg, szerintem, hát nyilván a felnőtt hallgatóinkat, a legemlékezetesebb tábori élményedről, ami annyira meghatározó volt, hogy ha tehetnéd, akkor a táborozást akár kötelezővé is tennéd, mert ez egy annyira jó volt az a tábor, mint Gyurinak ugye a gesztenyéket gurigázni a Fonyódi parton. Vagy
3: mindig a társaság számít, a gesztenyével is csodás, ha jó a buli, jó a társaság.
0: Ez így van?
3: Igen.
0: Ez abszolút. Te tudtad, hogy kikkel kerülsz össze?
3: Igen, mert az iskolából mentünk, de az így random, aki jelentkezett. Tehát ez egész.
0: Ja. Jó, de akkor voltak haverok, hát ez már előny.
3: Voltak, de lettek újak is egy csomó. Például én ezért tartanám fontosnak.
0: Az igen, de ugye mondjuk te vagy gátlásos Kövér Dénes, és egyedül anyád belöknek oda a Fonyódi partra, az gesztenyefák közé, akkor azért nem biztos, hogy jól érzed magad.
3: Nem, akkor sok gesztenyebabát fogok egyedül csinálni, ez biztos.
0: Péntekig. Szóval a legemlékezetesebb tábori élményed mi volt, amire azt mondod, hogy na, ma ezt tényleg kötelező történetben annyira jó volt. Hol volt, mikor volt, mi történt? 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancslevem, drágám.
9: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
12: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
14: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
15: Igen. Most viszont a gombák okoznak kihívást.
14: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max Maxentis.
16: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
17: 10 dekagram Landhof tálalósunkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint.
16: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
18: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A reklám után...
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Mielőbbi ukrajnai tűzszünetet sürgetett Magyar Péter, idén is lesz múzeumok éjszakája, sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőt is szívesen látná Magyarországon. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyar Péter mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett. Kijelentette, ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és joga van megvédeni szuverenitását, területi integritását. Hangsúlyozta azt is, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország beleegyezzen az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásába. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől megkímélhet bennünket. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta a rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
21: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
20: Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Sok napsütést ígérnek mára, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Folytatódik a melegedés. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. Az élénk északnyugati szél mellett akár 25 fok is lehet. Pénteken már a napsütési lesz a főszerep. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Vasárnapra is napos időt ígérnek. 29 fok sem kizárt.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinformtól tudjuk, hogy még a reggeli órákban egy kis busz és egy kamion ütközött össze az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Gyöngyös térségében. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A torlódás már több kilométeres. Közben az M1-es autópályán a Szárliget és Biatorbágy közötti szakaszon is erős a forgalom. Emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, például a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, vagy éppen a 31-es főúton Mendet térségétől. Végül a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. Napközben 7 és 17 óra között lezárják a félútpályát.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Jó, 38 lesz egy perc múlva. Itt valaki a rádióról mondja azt, hogy sziasztok, sajnos a Retro Rádiónak olyan a zeneszerkesztője, hogyha vége van a te műsorodnak, bocsi, én is és az ismerőseim 90%-a átkapcsol egy másik rádióra. Van 50 dal, és azt kevergeti 10 éve. Szép napot nektek, Simon. Simon, ez az embernek a benyomása. Igen, nekem is egyébként néha az a benyomásom, hát ezt kéne ügyesen csinálni. Az a benyomásod, hogy 50 dal megy körbe. Holott jóval több megy, mint amennyit kéne. Tehát, hogy... Nem, most megy valami 800?
2: 1000 fölött van.
1: 1000 fölött van, ami kering nálunk. Egy átlagos amerikai kereskedelmi rádió, hogy 350 dal trotál, és nem ezret. Mi annyit, de ha a benyomásod az, hogy 50 dal megy, akkor valami nincs jól csinálva. Ebben igazad van. Nem tudunk ehhez semmit hozzáfűzni, vagy nem tudunk hatni erre. Nem is a mi dolgunk. Tehát ezt légy szíves másnak írd meg, ne nekünk. De tudomásul vettük, köszönjük szépen. Hogy legalább velünk van, az tízig.
3: Infokukac.retroradio.hu egyébként az e-mail.
1: Oda írjatok, igen. Sziasztok, Zánkai úttörő táborból kiszöktünk padödő koncertre. Sose felejtem el, persze utána bünti volt, de akkor is megérte, Évi, szuper voltál tegnap.
4: Köszönöm.
1: Igen, számítógépes tábor. 1991 vagy 92 Vajta kastély szabadidőben vízipók foci bajnokság csúcs volt.
3: De király.
4: Vízipók foci.
1: De azon gondolkozom, hogy milyen számítógépes tábor lehetett 90-92-ben, tehát akkor még...
4: Ja, hát gondolom
3: ez a... Commodore. Ez
4: szerintem az.
3: A DOS-ban parancsokat tanultál.
1: Ha, így van. Hát, igen, ez nagyon hasznos volt annak. Én nem tudtam soha. De azt megtanulni, gyakorlatilag számítógépeket programozni,
3: igen,
1: a DOS nyelvvel.
3: Ilyeneket kellett beírni, hogy dir per P, meg dir per C, meg ilyeneket.
4: Igen. Tényleg. C2.
1: Dir Anett.
4: Dir Gábor.
1: Én akkor szálltam be a számítógépezés világába, amikor már kész volt. Tehát, hogy...
3: Akkor olyan vagy, mint a Vágási Feri a szomszédokból, igen.
1: Hát de tényleg, amikor már volt Word, meg volt a képek, meg volt honlap, meg ilyesmi.
3: Amikor már az egész érdekessé vált.
1: De az, hogy én elkezdődik dir per c per kettős pont per HTPP, tehát biztos, hogy nem.
3: De emlékszem, abból állt az informatika óránk, hogy jegyzeteltük ezeket a kódokat, és aztán néztük ki a füzetből, és gyakoroltuk, mi fog történni, ha beírjuk, hogy dir per p, és akkor megnyitott egy könyvtárt, és akkor hú, de jó.
1: Mi van? Igen, én ezt általában csajok csinálták ezt.
4: Mit?
1: Hát ezt az én koromban általában a csajok voltak, akik elkezdtek itt DOS programozni. Hát mondtam, jó, én még várok.
4: Én nem, de én csodálok téged. Tehát ezt azért a Gyurinak tanulnia kellene, hogy megvárja, míg valaki elkészíti, és ő nyugodtan használja.
1: Így van.
3: Én így voltam a technika órán.
1: Én 95-ben vettem az első laptopomat, én sose vettem asztali számítógépet, igen, tehát az első laptopomat, és akkor még mindig volt egy ilyen két év, amikor az első pornó oldalamat meg tudtam nézni. Tehát, hogy de akkor már...
3: Berendezkedtél jó előre.
4: Két évet vártál?
1: Nem volt internet.
3: Úgy volt vele, hogy inkább jöjjön meg időben a cucc, és akkor két évet
1: nem volt internet,
3: vár.
1: Tehát gyakorlatilag Word-ben tudtam szövegeket írni.
4: Igen, dir kettős nehogy, pornó.
3: Nehogy ne ő legyen az első, aki letölti ezt a képet.
4: Az IP cím alapján vissza lehet mai napig keresni, hogy a lehet.
1: Ez a betárcsázós volt. Hát amíg egy kép lejött, tehát azt ti is tudjátok. Ez 30-40 másodperc volt, míg lejött egy ilyen kisebb méretű kép.
4: De így legalább volt idő, tehát el voltál egész.
1: Hát persze, hát más volt az élet régen.
4: Tudom.
3: Ez a felnőtt tábor, még betöltötted.
1: Igen. Mi rendszeresen hívogattuk a telefonszámokat, amik az ágyakra voltak felírva, üzeni Dave. Igen. Réfülöpre jártunk a Dabas járási táborba minden nyáron 10 napig. Balatonon való fürdésen kívül a csapatban való feladatok megoldása, a kirándulások, a hajóutak, azok feledhetetlenek voltak, illetve 8-os fejjel a gimis ifis csajok bikiniben csajoknak ott voltak a sportos ifis fiúk. Süsü. Igen. De valaki durvában leírta, hogy egész táborban rögtek, szórakoztak, szexeltek. Tehát, hogy ez volt, de ez szerintem egy másfajta tábor lehetett, mert hogyha nagyon vegyes a korosztály, akkor ez nem jó hír.
3: Igen. Meg ez valószínűleg idősebb korban, igen.
4: Igen.
1: Igen. Na, drága bocsikám, lengyel történelem tábor. Csak egy számháború alatt 7 darab kullancsot gyűjtöttem be, egy hős voltam. Azóta is ezzel flexelek. tényleg számháború, meg ilyesmi, mai gyerekeket rá lehet ilyesmire venni?
4: Képzeljétek, rá lehet venni, mert teljesen újdonság számukra, tehát életükben nem hallottak erről.
3: Mikor már egy ilyen 4 órája ülnek a medencében, utána már örülnek a számháború szoknak.
4: Nem. Sok dolgot meg lehet velük csinálni, amit régen megcsináltunk, mert újdonság, de nem tart sokáig, tehát 1-2 nap is utána ez már nem érdekli
3: őket.
4: Mi ez?
1: Te ez milyen tábor lehetett? Ezt figyeljétek, 90-es évek első fele. Lepattant falvakból, külvárosokból származó kisrácokat, otthon trabi és szolgálati lakás, elvittek egy hétre az osztrák határhoz, ettünk hambit, átmentünk Ausztriába, láttunk BMW-t. Még a levegőnek is más szaga volt, hatalmas élmény.
3: Ez volt a tábor?
1: Ez volt a tábor, hogy beleszagolhat el a nyugatba?
2: Mutatunk milyen helyes?
3: Mutatunk BMW-t tábor.
1: Az osztrák határa, tehát valószínűleg nem osztrák oldalon laktak,
4: igen.
1: Mert az nyilván drágább lett volna, hanem majd. És akkor átvitték a gyerekeket Ausztriába, zöldebb volt a fű, szép volt az utca, és gyönyörű volt az autó, és lehetett kapni hamburgert.
3: Zseniális.
4: Micsoda
1: élmény. Ez élmény. Ez abszolút élmény. Na, nézem, hogy van-e még valami, de nem látok. Jó, mindegy, ha lesz, akkor úgy is mondom. Játszunk egy Hungary Machine-t, jó? Jó. Oké. A dalszöveg nézem. Jó.
3: Jó lesz.
1: Nem biztos, hogy mindenkinek menni fog.
3: Jó, hát ez a játék lényege.
1: Ez a játék lényege. Igazad van. Hívjatok most 0620 22 22 122. Ez a

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 7 perc múlva. Na, vannak itt még tábori élmények, figyeltek. Nagyon, 1981. Vásárosnamény. Faházban voltak a zuhanyzók. Kiszedtünk két görcsöt a falideszkából, és kukkoltuk a rajztanárnőt. Negyedik napig tartott a gyönyör, akkor buktunk le, Sanci.
2: Ez a legszebb négy nap volt.
3: Régen feltalálták magukat a gyerekek, látjátok?
1: Abszolút. 1987 Tata sporttábor. 12 éves voltam. A táborvezetés foci meccset szervezett a német táborozó gyerekek ellen. Hogy tudjuk, ki kivel van, pénzfeldobással döntöttek, hogy melyik csapat vegye le a pólóját. A németeknek kellett. Volt egy 14 éves lány köztük, szép fejlett volt, gond nélkül lekapta a pólóját, alatta semmi nem volt, így futkározott a meccs végéig. Kikaptunk 23-0-ra. Minden magyar srác a focilabda helyett a másik két labdára koncentrált. Szép emlék máig, Sanyi bodaszőlőről.
3: Úgy kicselezett mindenkit a lány.
1: De, és a németek sosem voltak prüdek, tehát hogy nekik, hogyha le kell kapni, lekapták, készen.
2: Igen, így, hát náluk még mai napig nagyon nagy divat a nudista strand.
1: Pontosan, így van. Hallgasd éjjel a retrót, akkor adják a maradék 950-et. Jó. Na, én is voltam Vajtán a számítógépes táborban. Csapatokra osztottak minket, minden csapat kapott egy betűt. Mi az M betűt húztuk, 10 perc volt rá, hogy azzal a kezdő betűvel szerezzünk tárgyakat. Vittük a májkrémet, merőkanalat, mindent is, de a mi csapatunk azért nyert egy ponttal, mert a felügyelő tanárunk kipattintotta a szájából, és felmutatta, hogy M, mint műfogsor.
3: Ne. Igazi csapatjátékos volt.
1: Micsoda tábor feeling, azta. Jó, Anikó játszik ma velünk. Szia Anikó, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggelt. Honnan hívsz, Anikó?
4: Karcag.
1: Ó, ott volt a broker macsi, nem?
4: Volt, igen.
1: De hogy hívták az irodáját?
4: Ez jó kérdés.
1: Valamilyen tours, valami utazási iroda volt, nem?
4: Igen, így van, így van.
1: Igen. Ti tudtátok, ismertétek őt annó, vagy csak így a hírekből tudtátok, hogy ez karcagi?
4: Hát nyilván Karcag kisváros, tehát itt titok nincs.
1: Itt titok nincs, hát tudtátok?
4: Persze.
1: Hogy Marcsi lelépett. Van a ismeretségi... körödben olyan, aki érintett volt?
4: Igen, igen, sajnos.
1: És nem kapta vissza a pénzét soha?
4: Nem.
1: Aha. Sajnos. Na jó.
4: Sajnos.
1: Sajnos, de te nem voltál érintett.
4: Nem, nem.
1: Jó, jó, jó, oké, nem, hát az nem bűn, hát jól akartál volna járni.
3: Kunmediátor, az volt.
1: Kunmediátor, azt a mindenit. Kunmediátor. Esküszöm, nyitok egy elutazási irodát ezen a néven.
3: Na jó, ígéretes brand.
1: Ki az, aki utazik velem?
3: Tegye fel a kezét itt.
1: Le van védve, Marcsi, levédette?
4: Nem.
1: Nem?
3: Szerintem már feloldották, ha le is volt védve.
4: Anikó. 5 év után minden elévül.
1: Igen, igen. Na jó, kezdjük el. Mutatjuk neked a dalszöveget. Figyelj.
5: Meghalok, ha megérintesz. Meghalok a cukros csókod után. Lejátszod az összes zongoradallamot.
4: Meghalok, hogyha hozzám
1: érsz. Ez az a dal, de nem ez a címe.
4: Meghalok.
1: Egy. Ez az, meg vagyunk. Jó, jó, jó, megvoltál.

0: Imádom Kozsót.
1: Így van, Kozsó és az Álmokfutók felalás volt ez. Oké, nagyon jó vagy, Anikó, kapsz egy bocsizacsit, benne egy bögrét és egy baseball sapkát.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi is neked hívunk, köszi.
0: Köszi, szép napot, sziasztok.
1: Neked is, szia. Kun Mediától, az.
2: Jó lenne, te lennél a broker, Gabi, és akkor itt simán tudnád tolni ezt.
1: Ja, hogy az üzleti tervet is folytassam?
2: Persze. Hát mert tudod az úti célt is. Mindenkit Belizbe reptettél.
1: Belizből hazarángattak a rendőrök. Nem tudom, valahol olyan, nincs olyan hely, ahonnan nem visznek el. Nyilván Észak-Korea.
2: És miért Anett felé fordulsz? Te tudod, Anett, ezeket a helyeket?
3: Ászár.
1: Nem hallunk Anett, sajnos.
3: Bocsánat, Ászáról is visszahoznak.
1: Honnan nem hoznak vissza?
2: Fogalmam sincs. Tényleg, nem vagyok járatos ebben. Gőzöm sincs.
3: Nehéz kérdés.
2: Meg tudom kérdezni az AI barátunkat.
1: AI barátunkat kérdez meg, jó. Akkor beszéljünk most valami teljesen másról, a gyerekkori álmokról, azokról az álmokról, amikor elképzeltük kisgyerekként, hogy mik szeretnénk lenni. És ez nagyon kapcsolódik egyébként ahhoz, amiben tegnap voltál, mert ugye álmodoztunk mi régen arról, hogy kukás autóban vagy autóval utazni, az milyen jó lenne, ilyen gyerekkori álomként.
3: Így van, és én tegnap ezt megvalósítottam.
1: Te megvalósítottad, de most találtunk egy cikket arról, hogy általában a gyerekek miről álmodoznak, hogy milyen munkát szeretnénk felnőtt korban végezni.
2: És kiderült, hogy nagyon sokat elárul már akkor a személyiségről, hogy milyen munkáról álmodoznak, milyen hivatásról álmodoznak a gyerekek.
1: Így van. És ezt most végignézzük, hogy nálunk ez hogy volt. Ezen a listán, amit itt megvizsgáltak, szerepel az állatorvos, a tanár, a rendőr, tűzoltó, az élsportoló és a színész, énekes, táncos valamelyike. Szóval ezekre el tudjuk mondani, hogy szerintem minden gyerek valamelyikről álmodott, ezekről el tudjuk mondani azt, hogy milyen személyiséget takar, aztán azt is, hogy kinek sikerült, szerintem Évi lesz az, a gyerekkori álmát felnőtt korban megvalósítani.
3: Igen, szerintem is így körbenézve.
1: És hogy igen, hogy nekünk milyen álmunk volt, és hogy képzeltük azt el gyerekként, hogy nem tudom, hogyha rendőr akart valaki lenni, vagy előadó művész, vagy valami, ezt hogy képzeltük el, és hogy a nagy baj-e, és nagyon boldogtalanok vagyunk-e, hogy nem sikerült. Ez az álom.
2: Dumáljuk meg.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
8: Önnek a Protexin kell.
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
13: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
14: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
16: Volkswagen. ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
17: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
18: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
19: Vizsgálat indult a szegedi BYD beruházás ügyében. Egyre szigorúbbak a táboroztatás szabályai. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt földet az előírt vizsgálatok elvégzése nélkül terítették szét a környező területeken. Ez károsíthatta a környezetet. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szigorú vizsgálatot ígért az ügyben. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt tegnap a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy ukrán szerkezetről van ez szó. A balti államban rövid időre légivészhelyzetet hirdettek. A vilniuszi repülőtéren leállt a forgalom. A fővárosban szünetelt a tömegközlekedés. A lakókat pedig felszólították, hogy maradjanak biztonságos helyen. Kedden egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési és biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta a rádiónak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúsági egészségügyi osztályának vezetője.
20: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
19: Nyugdíjba vonul Ausztrália nemzeti hőse. A medve névre hallgató kutya 10 év alatt több mint 100 koalát mentett meg, a bozott tüzek sújtotta vidéken. Már keresik az utódot, elkezdődtek az interjúk. A felhívásban hangsúlyozták, az ideális kutya középtermetű, energikus, kitartó és nem ismeri a félelmet. Folytatódik a melegedés. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. Az élénk északnyugati szél mellett akár 25 fok is lehet. Pénteken már a napsütési lesz a főszerep. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Vasárnapra is napos időt ígérnek. 29 fok sem kizárt.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében még a reggeli órákban egy kis busz és egy kamion ütközött össze. A 76-os kilométernél egy sávot továbbra is zárva tartanak. Olvasható az útinform.hu-n. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető utakon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében is. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 12 perc van, jó reggelt, szevasztok drága hallgatók, egy újabb óra, Évivel, hello
1: jó
0: Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Annett, szia,
3: jó reggelt, sziasztok.
0: Na, hát gyerekek, ez a gyerekkori álom az, hogy mi szeretnél lenni felnőtt korodban, szerintem legkésőbb akkor megtörténik az első, amikor megkérdezik tőled, hogy mi leszel, a nagy leszel. Nem?
1: Igen.
0: És ez viszonylag korán kialakul, rengetegszer hallottuk gyerekként ezt a kérdést, és valamit válaszolni kellett, és ugye az ember körülnéz, ahol lakik, látja a szüleit, lát egy-két foglalkozást maga körül, és nagyon gyorsan választ.
1: Hát így van, mert hogy ugye nem lát semmi más, csak az, ami ott az órában van tolva.
0: Pontosan, ez az, ami miatt én, és ugye, mint kiderült, Gangsta Zoli barátunk is, kukás szeretett volna lenni egy időben, mert én is az ablakon kinéztem, és láttam, hogy jöttek azok a hősök, félmeztelenül, narancssárga ruhában, pörgették a kukát, dekkaszályokban, pattantak, szörföztek a városban. Úristen!
2: Ők voltak a menők.
0: A legmenőbbek, így van. És akkor Évinek valósult meg ez az álma, pont tegnap.
1: Igen, hát nem volt dekka számba, és nem forgattam a kukát, de igen.
0: Igen, az a baj, már mindent bekorlátoznak. Tehát, hogy hidd el, hogy Imre melletted szívesen tolta volna félmeztelenül dekkel a szájába, de nektek most már tiszta ruhátok van, kultúráltan csináljátok. Ha ráléptek arra a fellépőre, akkor nem lehet tolatni, de ez régen mind nem volt.
2: De lehet, hogy Imre amúgy is így tolja félpucéren dekkel a szájába, csak hát a Lacika kamerája ott volt, és akkor ez most egy nehezítő tényező.
1: Meg a teljes vezetőség. És azért 20 év munkáját nem akarta kidobni.
2: Fel kellett öltözni.
0: Na, azért beszélünk erről egyébként, mert nem a tegnapit akarjuk folytatni, hanem találtunk egy cikket arról, és ez baromi érdekes, hogy sok mindent elárul a személyiségünkről, hogy gyerekkorunkban milyen hivatáson álmodoztunk. És ebben a cikkben itt a tipikus gyerekkori álommelókat összeszedték, és azt hiszem, hogy ez nagyjából reprezentatív. El is mondom ezt a párat. Állatorvos, tanár, rendőr, tűzoltó, élsportoló, és színész, énekes, táncos, tehát ez is egy kategória. Aha. Na, gyerekek, bármelyik ezek közül akartatok-e lenni?
1: Én élsportoló szerettem volna. Na,
0: hát, jó, tovább.
2: Ez váratlan volt.
1: Azért, igen, menjünk tovább.
0: Anette?
3: Én énekes, tehát abszolút nagy vágyam volt, nagy kedvencem volt Szandi, és akkor én azt gondoltam, hogy én lehetnék egy következő Szandi, csak Anettként.
2: Csak Anettként.
1: Anetka.
0: Oké, nem, én ezt tökre értem. Nyilván megtetszett benne az a könnyedség, az, hogy hasonló korosztály, mint tehát Szandi akkor 13 volt, az a kis vagány ruházat, a kis svájci sapka, meg pöttyös szoknya, meg ilyesmi.
3: Meg minden újságban ő volt, tehát...
0: Aha, ez is tetszett.
3: Igen, hát abszolút tetszett, igen. Szerették, rajongtak érte, bárhova ment, tömegek várták, tehát nyilván én ezt láttam a tévéből, vagy láttam a városban, amikor egy Szandi koncert volt, és én akartam.
0: És te Szandi dalokat énekeltél, a magnót bekapcsoltad, és tükör előtt énekelted?
3: Hát én Szandi dalokat is énekeltem, igen. A Teenager Lemur nagy kedvencem volt.
0: És ezt elő is adtad, tehát produkáltattad magad, nem tudom, családi körben, rokonok előtt, vagy inkább titokban, amikor nem volt senki otthon, bezártad a szobádat és a tükör előtt.
2: Minden családi ünnep arról szólt, hogy Anettka kiáll és jódlizik.
3: Nem, sajnos bár titkoltam volna, de nem, én abszolút éreztem magamban annyit, hogy ezt mindenkinek látnia kell a családból.
0: Jézusom, hány éves voltál?
3: Szerintem ilyen 10.
0: 20, ja.
3: Utána 20 évesen már a következő álmomat hallgatta a család.
0: Na, majd a következő álmot is megbeszéljük, tehát akkor 10 voltál?
3: Hát ilyen 10, igen, 9, 10, 11.
0: És ha mit tudom én, Károly bácsi megjött Doma Endrődről, és akkor te már öltöztél is a Szandi ruhádba, vitted ki a magnót, és előadtad a...
2: Károly bácsi megkapta a Teenager Lemurt azonnal.
3: Igen. Nem kérte senki, de nagyon becsületesen végighallgatták, tehát nem tapsoltak vissza.
0: De cuki. És mi volt a mikrofonod, ami tartottál?
3: A fakanál, a konyhából. Tehát én a tükör előtt is gyakoroltam, és akkor ugye fakanál volt a kezemben, és nagyon ment. Tehát ez abszolút, én úgy láttam a tükörből, hogy az egy mikrofon.
0: Világos, hát a gyerek az bele álmodja minden részletét, igen, ennek.
2: Igen. Ez a lényege, tök jó.
0: Volt-e ruhád? Az a ruhád, amit mindig erre felvettél, erre, amikor jött Károly bácsi?
3: Igen. Ugye nekem unokanővéreim voltak, akik már haladtak a divattal, és volt nekik ilyen csillogó ruhájuk, meg szóval ilyen jó kis szettjeik, és akkor én volt, amikor kölcsön kértem. De ezeket a ruhákat...
0: És mindig este volt a fellépése? Tehát amikor már beívott a Károlybá?
2: Hát, amikor megjött Károlybá.
0: Vagy amikor megjött délután 2-kor a Waldburggal.
3: Nézd, ez mindig változó volt, attól függ, mikor jöttek a rokonok, mert ha ebédre jöttek, akkor ebéd után.
0: Akkor rántott húshoz.
3: Jó ebéd.
2: Úgy választottál dalt.
0: Na jó, Gyerekek.
2: Ez nagyon helyes.
0: Ez tényleg nagyon helyes. Na, szóval, nézzük most ezeket, és akkor elmondjuk majd egyenként, persze majd megkérdezzük Gyurit is, Évit is, hát Éviről azért nagyjából tudjuk, de az, hogy milyen személyiséget takar. Tehát itt volt, ugye azt mondtad, hogy színész énekes táncos. A színész énekes táncos az, egy pillanat, keresem, én központú természetre utal, de egyben arra is, hogy szenvedély és kreatív tehetség révén megpróbálja megvalósítani önmagát. Imádja, ha csodálják, és kicsit narcisztikus.
3: Hát ez igaz. Tehát nyilván magamutogató voltam. Tehát, hogy szerettem, hogyha
2: hát
3: csodál...
2: Most is azért szeretsz társaságban úgy elkezdeni stand-upolni, ha nem is egyből szandidalokkal, de azért mindig van egy jó történeted.
3: Igen. És élvezem. Igen, ez az én központúság szerintem abszolút jellemző rá.
0: Énekes én is akartam lenni. Akartam kukás lenni, az nincs benne itt a listában, de énekes én is akartam
2: milyen
0: lenni 7 évesen.
2: Na mesélj, azt
0: Tánctal énekes. Hós János volt a példaképem.
2: De helyes.
0: Nem viccelek, nem ismertem még a rockzenét.
2: És akkor, na ezt hogy gyakoroltad? Mesélj, tükör előtte is?
0: Én nem volt tükrünk.
2: Nem volt.
0: Egy tükör volt egy szekrény belsejében, de azt én nem tudtam kihajtani, mert akkor neki mennek. Tehát nagyon szűk lakásban laktunk, ment volna anyám, apám, érted?
2: Okay.
0: Tehát én a konyhában gyakoroltam, és volt egy ilyen fűszersó keverék doboz, aminek ilyen pöttyök voltak a tetején, hogy lehessen szórni, az volt a mikrofonom.
3: Mindenki a konyhából.
2: És mit énekeltem? Mesélj ezekről a dalokról.
0: Hát a kislány a zongoránál volt a fő attrakció.
2: Akkor tombolt a közönség nagyon.
0: Kislány, de még nem volt magnóm, tehát ez csak akkor ment, ha ment a rádióban, vagy már megjegyeztem a dalszöveget.
2: Aha.
0: De tudom, hogy ilyen Kós Jánososon akartam nézni a szúrós tekintettel.
2: Ha ezt is alkalm akkor, tehát ha jöttek a rokonok, vagy a nagymamáthoz, mikor mentetek vasárnapi ebédre, előadtad a kislány a zongoránál?
0: Én nem voltam ennyire, én gátlásosabb voltam.
2: Aha.
0: Tehát félénkebb voltam, de ez azért persze kiszaladt a torkomon a kislány a zongorán. Nagyon.
1: Jó volt? Úgy érezted, hogy jól adod elő?
0: Figyelj ide, egy gyerek sose tudhatja, hogy jól adja elő. Egy gyerek sose tudhatja, hogy jól rajzol-e. Mindenki azt mondja, hogy nagyon jó. Pedig szarul rajzol minden gyerek, és szarul énekel minden gyerek. Tehát, hogy,
2: én jónak hallottam magam mindig.
0: Na, ezt mondom, hogy de miután mindig megdicsérik, a gyerek azt hiszi, hogy jó. Tehát a válaszom, nagyon jó voltam. Nagyon jó.
2: Egy igazi kis apró Kós János volt.
0: Egy kis Kós János voltam, igen.
2: Hajadat is úgy fésülted meg minden?
0: Nem volt, de akartam. De hát nem állt meg, ugye, hogy Kós Jánosnak elválasztva volt a haja, igen. És volt egy nagy pajesza.
2: Igen.
0: Nekem pajeszom nem volt, és ugye ilyen kis tüsi hajam volt, amit ott lenn a Pannonia utca sarkán vágtak le, és ezért hiába fésültem, az ugyanúgy visszaállt.
2: De csak aprócska csokornyakkendőt csak volt, vagy valami?
0: Volt egy fehér ingem az ünneplő az Oviból.
2: Aha.
1: És azt felvetted, mikor hallottad a rádióban egy kósdalat, és azonnal felvetted az inget?
0: Nézd, színezhetjük a sztorimat még. Hogy én meghallottam a kósdal, gyorsan letoltam a gatyámat, és utána felvettem egy ünneplő nadrágot, egy csokornyakkendőt, és mire vége volt a dalnak, már ott volt a fűszersó a kezemben, és nyomtam, hogy kislány a zongoránál.
2: De úgy képzeled el ezt, hogy ahogy meghallja a dalt, elkezd vadul vetközni, és énekli a dalt?
1: Igen, hát
2: na, az egy produkció.
0: Itt van az éjjel sportoló.
1: Na gyere.
0: Na gyere te.
1: Jó, mondjad.
0: Na, hogy lehetett, milyen gyerekkorod volt, hogy tényleg ez volt az egyetlen? Komolyan, hát kit láttál? Vagy
1: olyan
0: mit? Nem értem.
1: Tudod megkérdezni. Egy csengé, hát én Egerszegi Krisztinát láttam.
0: De mit láttál benne? Azt, hogy ő szép volt, egy nagyon helyes csaj volt.
1: Nem úgy néztük, hanem az, hogy ugye Szöulban olimpiát nyert, és tudod, akkor még egy tévécsatorna volt, és arra mindenki emlékszik, amikor Vitrai Tamás kiabálja, hogy gyere kicsi lány, gyere, és az NDK-s lányokat megverte, és úgy álltak fel a dobogóra, hogy ugye egy forma magasak voltak az első helyezett és a harmadik helyezett is, ugye. És nyilván az,

0: Okay, tehát nem néztetek sportműsort, és amikor szólt a magyar himnusz valakinek, akkor ti nem álltatok fel a tévé előtt. Hát nekem a családom erre tanított, hogy még a tévé előtt is álltunk, és hallgattunk.
1: A családod is, mindenki álltatok a tévé előtt?
0: És amikor mondjuk Egerszegi Krisztián olimpiai bajnok lett, vagy Darnyi Tamás, akkor mi álltunk.
2: Nekünk nem volt tévénk, tehát nekem azért maradt Kós János a rádióból. Nekünk nem, tényleg nem volt tévénk.
0: Tudom, hát tudom.
2: Hát himnusz se hallottam. Na mindegy, de akkor neked a himnusz tetszett, hogy tudtad a himnusz kívülről? Hány éves voltál?
0: Hát akkor nyilván 3 éves voltam, nem tudtam.
1: 3 évesen te azt akarod, hogy szóljon neked a himnusz.
2: Tényleg össze-vissza hazudod az egész életedet.
0: Persze, igen.
1: Hallod, itt nem illik most már.
0: Még ez az olimpia is egy hazugság volt.
2: Nem, azt elhiszem, hát láttam a tévében.
1: Az nem olyan volt, mint a holdra szállás, ugye? Azt is vitatják.
0: Büszkeség. Nem lehettem büszke arra, amit láttam, és a szüleim
1: 3 évesen, ez kamu.
0: De azért, amikor az egész családod ott áll, édesanyád sír a képernyőt, mert ugye ő pedagógusként lát egy kislányt.
2: Én érteni akarom, hát akkor te anyádat akartad büszkévé tenni, anyádat akartad megsiratni, hasonló.
1: És az is elérem, hogy rajtam is sírjon anya.
2: Ez mi is elértük, nem? Az, hogy sírjon anyánk, ezt elértük.
1: Rendszeresen elérem.
0: Hát jó, mert te síralmas vagy.
2: Jaj, de kedves.
1: Rágogatod a bokába.
2: Elmondom, hogy te élsportoló.
0: Mondd el, hogy én élsportoló.
2: Hogy... Azt mondja, hogy milyen személyiségű, aki élsportoló akart lenni. Na. Túl a fizikai teljesítő képességen a gyerekek vágynak a sztárságra és a magas társadalmi státuszra. Enyhe narcisztikus vágyak. Gyerekként is.
1: Is.
2: Bám. Tessék.
0: És úgy érzed, hogy ilyen vagyok?
1: Ilyenebb. Ez nem lett jobb.
2: Jó, ki akart még élsportoló lenni?
1: Hát senki? Nekem volt egy időszak, de tini koromban, amikor úgy éreztem, akkor már tékvándoztam, és akkor, hogy boxoló leszek, az jó lesz. Az
2: wow!
1: Olyan könnyű gondoltam én, akkor ugye a tékvándó után, hogy ott nem kézláb van.
2: A tékvándó a komoly iskola, és akkor már csak vissza kell egy párat lépni, és akkor boxoló
1: persze,
2: vagyok.
1: Persze, mert tök egyszerűnek tűnik, hát ott láb nincs is, csak kéz, gondoltam, az még egyszerűbb, nem jön annyi helyről a pofon.
2: De milyennek láttad magad? Tehát ott hány éves voltál akkor?
1: Hát ilyen 13.
2: 13. Hogy az a fajta boxoló vagy, aki egy magyar, ilyen bordó nemzeti színű melegítőbe repül egy malévjáraton Tbilisibe Európa-bajnokságra, vagy
1: trögsz. Toda is kellett volna menni, Lacika. Hát
2: vagy aki a csillogó nadrágba elől egy tigris, hátul egy és óriási nagy fények, és a Rocky Balboa zenéjére vonul be egy őrjöngő stadion szemelátára.
1: Én már mindig a pihenőben láttam magam, tudod? Tehát, hogy már lenyomtam az ellenfelet, már jól vagyok, és akkor már ünneplünk. Én ebben láttam magam, hogy...
2: De még mindig nem tudom, hogy magyar amatőr boxolóként a Tbilisi sportcsarnok kopott öltözőjében.
1: Profi, sok pénzt kereső profiként
2: láttam. Vagy ugye a profi meccsed végén, ahol a Dom Perignonok csak úgy folynak, és helyi prostik ülnek a lábad, Don.
1: Pontosan ezek voltak a motivációi, mi így van? Dom Perignon és a helyiek, igen. Igen.
2: Ez a kétféle boxoló van.
1: Így van. És ezzel, ahogy Conor McGregor ünnepel, én azt szerettem volna, ez motivált. És akkor ezért gondoltam, hogy egy kicsit majd beintek, horog, balról, jobbról, és aztán gyorsan kiábrándítottak, hogy ez nem így van, és akkor ezt úgy el is engedtem.
2: Állatorvos senki nem akart lenni? Már bocsánat, én nagy állatbarátok vagytok. Állatorvos nem akart lenni?
0: Én életemben nem láttam állatorvost, amíg gyerek voltam.
3: Mert... Én nem akartam, bár én játszottam ilyen orvososat az unokatesóimmal, de én féltem a tűtől meg a vértől.
2: De és neked milyen orvosi dobozod volt? Mert nekem is volt, de abban nem volt tű, meg kés. Tehát nekem ez a műanyag fonendoszkóp volt, meg egy ilyen kis fecskendő, amiben ilyen vizet lehetett tanítani, de tű nem volt. Neked milyen volt az orvosi, meg géz volt benne?
3: Nekem is ilyen volt, csak én már láttam akkor, hogy például...
1: Károly bácsi vérzik, ha úgy van.
2: Károly bácsi megvágta magát a rántott hús szeretés.
3: Igen, és akkor így tudtam.
2: De hol láttál te vért, meg tűt?
3: Hát vittek orvoshoz, és akkor kaptam szurit, akkor nyilván...
2: Vérzett a karod?
3: Hát volt, amikor vagy voltam fogorvosnál, és kihúztak egy fogamat, akkor vérzett a fogam, és én nem
2: szeretem... Gyerekkorodban kihúztak egy fogadat?
3: Egyetlen egy fogamat kihúztak.
1: Most ha évek voltak székutason.
2: Azt a mindenit, az érzeket megúztam elég sokáig.
3: Igen, igen, igen. Azt az egy fogamat húzták ki egész életemben, de az székutason. Szóval, hogy igen, én rettegtem a vértől, és én ezért nem lettem állatorvos.
2: Mert hogy az állatorvos, képzeljétek el, aki az akart lenni gyerekkorában, empatikus és önzetlen, nagyon szereti az állatokat.
0: Ez én vagyok.
2: Nem, te tudod, mi

0: A narcisztikus sztár őrült.
1: És igába hajtod az állatokat.
0: Igen, na, senki nem akart, várjál, rendőr túlzoltó lenni?
1: De, én rendőr akartam lenni. Az ilyen, mit tudom, pár évesen, tehát az összomnak 6-7-8 évesen rendőr akartam lenni. Mert mindig ment a tévében a Kodzsák, tudod? És imádtam a Kodzsák stílusát.
0: Aha, na jó, de akkor te... Tehát akkor te nem egyenruhás rendőr akartál, nem. Öltönyös rendőr akartál
1: lenni? Én mindig ilyen civil ruhás akartam lenni. Ők olyan lazán öltöztek, és mindig a Kodzsáket láttam, és olyan mindent tudott, tudod? És olyan flagma volt, mindenkit úgy hívott, hogy picinyem. És abban az időben én is mindenkit úgy hívtam, hogy picinyem. Tehát amikor
0: akkor a te munkahelyed az egy iroda lett volna, vagy egy járőrautó?
1: A járőrautó, és ott bandáztam volna a kétes alakokkal, tudod, lettek volna ilyen besugóim, meg minden, és akkor ott nyomadtuk volna az utcán. Meg
0: melyik városban volna. Képzelted mindezt?
1: Hát ott, ahol laktam Keszthelyen, hát máshol nem tudtam.
0: Tehát egy öltönyben, egy autóban Keszthelyen adócsalókkal hülyéskedsz.
1: Így bizony, giroszosokkal, adócsalókkal keménykedek. Nyalókával a számra, és mondom nekik, hogy tegyél még bele csípőset picinyem, mert kell.
0: És akkor mész tovább, és akkor üldözöd a bűnt, és egészen fonyódig ér a kezed. Hát így? Trafipaxoztál volna? Azt tudtad, hogy azt is kell?
1: Hát abból lehet keresni, persze.
0: Amúgy szerinted te korrupt rendőr lehetél volna az akkori énedet ismerve?
1: Nem, szerintem nem, mert a Kodzsák nem volt az, és én csak a Kodzsáket vettem példának. Tuti nem.
2: Nem látod jól magad. Mindenki bólogatott.
1: Mert a narcisztikus jól lát engem, ugye?
0: Na, elmondom, hogy aki rendőr és tűzoltó akart lenni, hát azért azt valljuk be, hogy ez a legférfiasabb szakma. Nem? Tehát, hogy gyakorlatilag mindenki rendőr vagy tűzoltó akar lenni, mert nem merte bevallani, hogy pókember akar lenni, mert az akkor kirőlik.
1: Nem, az mert 17 évesen meccik ki lett volna bevallani. Amikor megkérdezi az osztályfőnököm a továbbtanulást, nem akarok lenni. Pókember tanárnő. Az úgy hülyén vette volna ki magát.
0: A lényeg az, hogy annak az embernek, akinek ez a személyisége van, tekintélye, hatalma és védelmező, ez nagyon fontos.
1: Igen, hát ők a hősök a gyerekek hősök. Szemében. Teljesen.
0: És te egy helyi hős akartál lenni.
1: Igen, igen.
0: De helyes vagy.
1: Köszönöm, tesó.
0: Szívesen, tesó. Jó, nézzük, mi van még? Hol vannak a kategóriák? Itt van tanár, ugye senki nem akart lenni.
3: Nem. Uh-huh.
0: Jó, bármilyen más művészeti szakma.
1: Én aztán később, amikor már levetkőztem...
0: Te sokra jelentkezel azért. Nem baj.
1: Én sodródtam, mert minden évben más akartam lenni. Amikor már megismertem a gimis irodalmat, akkor én rájöttem, hogy én szívesen lennék költő.
0: Én tudom, mi akartam lenni? Festő. Komolyan. Lehet, hogy találkoztunk volna Párizsban.
1: Lehet, vagy valamelyik híd alatt ketten ott ültünk volna.
0: De ugye, hogy te se csóróköltőnek képzeltem magam.
1: Nem, dehogy is.
0: Én Van Goghnak képzeltem magam, nem az anyagi helyzetemet illetően, hanem a tehetségemet illetően. Ez a Hollandia, Párizs útvonalon festegettem volna orba szájba, és tényleg, tehát az állvány, az ecset is én...
2: De ezt próbáltad is? Mi a
0: csapat voltunk. Persze, én festegettem gyerekkorom sokat.
1: Miket?
0: Például Van Gogh meg Rembrandt képeket.
1: Aha.
0: Tehát jó. Mit röhögtök?
1: Jó hamisító lettél volna.
2: Tényleg,
0: hát
2: miért...
0: figyelj, én a Rembrandtnak az aranysisakos férfiát megfestettem akvarelben, bocsánat.
2: Komolyan.
0: Most láttál a kulturálatlan vihogás?
2: Én nem röhögtök.
0: Most hirtelen úrrá lett rajtatok a kulturálatlan vihogás?
1: Igen, zavarban vagyunk. Zavarban
2: akkor
1: vagyunk.
2: Akkor miért nem adjuk el?
0: Nincs már meg, hát eladnám én. De várjál, de miért nem sokkal érdekes, hogy a Gyuri költő akart lenni?
1: Ennél nem sokkal érdekes.
0: De mi? Hát Gyuri, hát az a te életed. Tehát Párizs, nemi betegség, mit akarsz még? És a nők ott a
1: hevernek alább. Honnan tudtad, hogy Adi Endre volt az egyik kedvence?
3: De Gyuri, volt múzsád is? Múzsád?
1: Minden évben más.
3: De akkor hogy?
0: Mind a mai napig.
2: Csak most már havonta.
1: Csak úgy keresem a múzsákat. Igen, a József Attilát megismertem, Adit, meg Krúdi Vég ilyen volt nekem. És, hát én ebből a háromból gyúrtam magam a gimiben. Én voltam Hévíz Krúdi Adi József Attilája.
0: József.
1: Krúdi Adi József. Ott Hévízen.
0: De tényleg azért a költők, hát ma már más. És jó, hogy nem lettél az. Tehát ma ne legyél költő, Gyuri. De a költőknek régen, hát legalábbis amit hallunk, hát ez ingyen fogyaszthattak minden kávéházban, a nők a lábaik előtt hevertek.
1: Folyt a pezsgő, az utazások.
0: Pezsgő, utazások, és tényleg egy pár ilyen gyönyörű szép szófordulattal levettek mindenkit a lábáról.
1: Mint a festő, ugyanaz a kategória szerintem.
2: És mi lett?
0: Mi lett?
2: Mi maradt meg ebből?
1: Benne tele vagy irítséggel, azt tudod.
0: De persze. Hát de jó, elmondom nektek, hogy egyébként a kutatások szerint azok az emberek, akiknek beteljesült a gyerekkori álmuk, felnőttként boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak. Most ugye nekem itt volt a Gyuri, ő nem lett az.
1: Itt voltál te.
0: Itt voltam én nem lettem
1: se
0: az.
1: Se táncdal énekes nem lettél, se web festő.
0: Se festő nem lettem, így van. Évi az egyetlen, aki az lett, amiről gyerekkorában álmodozott. És boldognak kéne lennie. És mégis miért vagy frusztrált a végtelenségig, Évi?
1: Hol csúszott ezzel ez a nagy boldogság?
2: Miből veszitek ezt az érzést, hogy elcsúszott?
1: Ismerünk 3 hónapja?
2: Hát az bőven elég nektek. Ezért elég. Ezt így levonjátok következtetésként.
0: Na jó, válaszolja, hogy tudsz.
2: Én boldog vagyok. Én figyelj, szerintem óriási dolog, amit elértem magamhoz képest, hogy én nem gondoltam volna, én se, hogy sikerül. És szerintem ez egy...
0: Olyan helyes, mindig belerángatjuk a humor lapátjával, próbáljuk itt beszórni a kandallónkba az Évit, és amikor erről van szó, hogy olimpiai bajnok lett, akkor mindig visszavált komolyra, és egyébként tök szerethetően.
1: Igen, de mondd egy spontán köszönő beszédet abban a pillanatban.
2: Igen, Gyuri, mert ez egyébként szerintem emelt fővel, de hálával kell kezelni.
0: Nagyon
2: és
0: igaz.
2: Ezt most viccen kívül mondom.
0: Mert magadnak hálálko, hogy senki másnak.
2: Nem, de azért nagyon sok minden kellett hozzá. De higgyétek el, hogy ha az ember bármikor eléri az álmát, akkor nem így beszélnétek akár egy festőről is.
0: Jó, most elrontottad ezt a témát, de köszönjük, Évi.
2: De nem el akartam rontani, de higgyétek el, hogy boldogsággal tölt el. Boldogsággal.
1: Írtak nekem üzenetet, visszavárnak Miskolcra melózni, nem akarsz menni?
2: De rasszígyűltőek vagytok.
0: Jól van, Évi, tényleg nem kellett volna komolyan venni a kérdésünket. Most tényleg...
1: Mennyit melóztunk, hogy viccesek legyünk?
0: Erre te itt halad, halának kell lenni.
1: Megint elindíthattad volna alatt a szomszédok főcímzenéjét.
2: Ezt a nyambat érmet, minek nyertem meg? Kellett volna az izének.
0: Ne! Hát ez félreérti. Én nem akarok megsérteni egy olimpiai bajnokot. Tehát ezt az egyet biztos nem fogom megtenni.
1: Igen, jogos.
2: Te nap-nap
1: sérteget. Nagyon jó. Te végül megmutattam, mi a feladat volt, hogy frusztrált, tehát, hogy az végül is megvan.
2: Én nem fogok erről többet, de...
0: De már,
2: nem vagyok az.
0: Jó, nehéz lezárni most ezt a témát, mert nem tudtuk, hogy Évit itt elkapjuk.
1: Nincs gáz, nem sértetted meg, úgyhogy nincs gáz. Nem.
0: Kérdezzük meg a hallgatóinkat, jó? Tényleg jelentkezz, hogy a felnőttként az a hivatásod, amiről már gyerekként is álmodtál. Jó? Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi az, és hogy boldog vagy-e? Évi boldog, mi nem? Ugye, mi hát nem, mi frusztráltak
1: nem,
0: vagyunk?
1: Nem, sajnos.
0: Hát te se lettél az.
3: Hát nem, hát nem állok a nagy színpadon.
0: Hát én sem énekelhetem, én nem tudok turnézni Korda Gyurival. Érted? Mert nyilvánvalóan álmom lenne a debreceni Aranybikában a fellépésem után meginni egy pár olivás martinit, és jönnének a debreceni hölgyek, és velem szeretnének hálni, de hát nem így van.
1: Igen, hát vagy vinne valami Börgyek is menedzser a Ford Mondeójával, és akkor zsebből fizet neki a házad előtt.
0: Fellépés, hát én ugye lennék Gyuri előtt, Korda Gyuri előtt, mert Gyuri a fő attrakció, és akkor engem már vinne haza a Ford Mondeójával, és hajnal 3:30-ra érnék haza. És útközben megihattam egy hubit.
1: Tehát azért... Az egyik volkuton kaptál egy hubit.
0: Nem lennék táncdal énekes ma.
3: De kaptál egy 10-es tőle, zsebből.
0: Zsebből, ja, ő megkeresett 50-et rajta.
2: Már én se szeretnék olimpia bajnok lenni.
0: Na jó, tehát ez a kérdés, hogy felnőttként az-e a hivatásod, amiről gyerekként álmodtál, és hogy boldog vagy-e? 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
14: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél!
18: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Zárva lesznek a boltok pünköstkor, tovább láthatók az agyak katonák a szép művészetiben. Egy-egy szápor ma sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar fővárosban. A szokottól eltérően lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfő is munkaszüneti nap, ezért ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, valamint mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
22: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban maga a bőrtumorok előfordulása a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
21: Meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című kiállítást. A tárlat 3 héttel tovább, június 14-ig látható a Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverrel is jelképpel találkozhat itt. Az előrejelzések szerint a következő napokban már-már kora nyárias időnk lesz, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Folytatódik a melegedés, ma napos gomoly felhős időnk lesz, egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat, az élénk északnyugati szél mellett akár 25 fok is lehet, pénteken már a napsütési lesz a főszerep, délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő, az előrejelzések szerint szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, vasárnapra is napos időt ígérnek, 29 fok sem kizárt.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Már erős a reggeli forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében is. Közben az 51-es főúton Kalocsa átkelési szakaszán két autó ütközött. A 117-es kilométernél az utat teljes szélességben lezárták, önkormányzati utakon kell kerülni. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Olvasható az útinform oldalán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Pontosan 3.9 van, és nagyon jó kis gyerekkori álmok gyűltek itt össze. Azt mondja, énekes akartam lenni, impulszpré volt a mikrofonom. Hangom nem volt, itt szőlész, borász lettem, puszi Szilvi. Az is egy szép szakma.
2: Bizony.
1: Ugye, Gyuri? Te tudod
2: bizony, bizony. De erre az ember később érik meg, tehát nem gyerekként vágysz arra, hogy...
1: Ja nem. Nyilván. Sziasztok, nagyon jó a műsor, mint mindig. Nem tudok vezetni a nevetéstől, én állatorvos szerettem volna lenni, és nagyon igaz rám az állítás, pusszantás nektek. Tehát, hogy mi volt az állatorvosokkal?
3: Empatikus, és szereti az állatokat.
1: Vagy, empatikus, önzetlen, és szereti igen. Az állatokat. Igen. Jó, drága Évi, jó volt látni téged tegnap. Remélem, ízleni fog a rozé, üzeni Joci a bordíler.
3: Köszi.
1: Igen, állatorvos vagyok, annak is készültem, boldog vagyok. Igen, az állatorvosság ez nagyon-nagyon elterjedt a gyerekektől, és aztán valaki tényleg végig is csinálja. Ez onnan jöhet, hogy általában akinek valami házi állata van, és akkor ez a gyógyítás, gondoskodás.
3: Hát vagy szerintem nem akar normális orvos lenni, és ugye az állatorvosság egy kicsit másabb lehet. Tehát nem tudom, például nagyon érdekes, az úszósportban nagyon sokan, vagy a vízesportokban nagyon sokan állatorvosok.
1: Ja, igen, tényleg.
3: Tehát, hogy Kemény Dénes is, vagy éppen Vladár Sándor, például Vladár Sándoriknál a testvére is, az ő is sportolt, annak a gyereke is azt. Tehát...
1: De mi az oka ennek? Ez egy lelkület?
3: Egyébként rendes emberek, igen, nagyon. És önzetlenek meg. Nem tudom, én sem.
1: De nekem például eszembe nem jutott.
3: Nekem sem.
1: Na. Igen. Sem az orvoslás, tehát semmilyen.
4: De
1: semmilyen
4: te is játszottál orvososat. Tehát is, akkor,
1: kaptam orvosi táskát, mint minden gyerek, és akkor bekötöttem a nem tudom mit, meg izé, de úgy különösen nem érdekel.
2: Hallgatta a nénik mellkasát ilyen fonendoszkóppal, de ennyi.
1: Én a nénik mellkasát, az... Igen. 25 éves vagyok, 3 éves korom óta a traktorozás az életem. Anya mesélte, mikor meghallottam a traktor hangját, ráztam a pelusta fenekemen, imitálva a döcögést. Azóta már ebben dolgozom, ki szott boldog vagyok, Máté.
2: De király.
3: De jó.
2: Még így hallani is tök jó volt.
1: Igen, mert hogyha van egy eszköz, egy olyan tárgy, ami ez iszonyatosan vonzó, és a traktor tud ilyen lenni, hát az egy nagy, robusztus, jellegzetes hangja van meg minden. Tud lenni. Mm. Egy mánia. 5 éves korom óta fodrász akartam lenni, ma már szépségszalonom van, és boldog fodrászként dolgozom, ami már 30 éve. Sosem akartam más hivatást. Az viszont nagyon kreatív a fodrász.
3: Igen. Meg az, hogy de ebben a történetben is, hogy az lett, és elérte azt az álmát. Ez nagyon érdekes.
1: Igen. Aki a legszokatlanabbat írta, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy gyerekkorában is tényleg valóban az akart lenni, azt ugye Johanna írta Pécsről, és ő operaénekes akart lenni. Szia, Johanna, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na, és sikerült végül?
5: Igen, sikerült. Tehát én 3 diplomám van, és ebből az egyik az operaénekművész.
1: Ja, abból lehet diplomázni? Tehát, hogy,
5: igen.
1: És ez is egy tétel, amit húzni kell, vagy te pontosan tudod, mit kell ott a vizsga előadáson előadni?
5: Ez úgy működik, hogy egy vizsga előadásban egy főszerepet kell elénekelni, és akkor erre kapunk mi jegyet a különböző aspektusokból, tehát hogy a karmesterrel hogyan tudtunk együtt dolgozni, hogy a szerepet hogyan tudtuk megformálni, nyilván a hangok azok voltak, amik a kottában le voltak írva, tehát hogy...
1: igen, ez fontos.
5: Igen.
1: Te mesélj, gyerekkorodban mi volt az álmod, opera énekesnő akartál lenni, és ahhoz képest milyen lett?
5: Hát úgy indult ez, hogy én 7 éves voltam, amikor bementem a Szentesi Zeneiskolába, én szentesi születésű vagyok, és akkor azt mondtam, állítólag ez azóta legenda, hogy bemész, mint Johanna a Szentesi Zeneiskolába, hogy csókolom, én Johanna vagyok, és operaénekes akarok lenni. És ez voltam én 7 évesen. És akkor néztek rám, és hát nagyon jót derültek rajtam, és mondták, hogy hát jó, hát ez nem lehet, és akkor kellene választani egy hangszert, ameddig majd nekem alkalmas lesz a hangom arra, hogy hangképezzenek. És akkor megkérdeztem, hogy és milyen hangszerek vannak? Tehát, hogy nekem annyira nem volt más opció. És akkor választottam a zongorát, abban voltam egy ideig, de abban úgy nem tudtam kifejezni az érzéseimet, és akkor valahogy elakadtam mindig. Tehát mindig azt mondták, hogy jó, de ez több, tehát valami többet kellene kifejezni a zongorázással, és akkor utána meghallgatott egy énektanárnő, és azt mondta, hogy jó, most már 14 évesen, most már elkezdhetnénk a hangképzést, és minden megoldódott. Tehát, hogy egyszerűen annyira természetesen jött minden, és
1: Tehát gyakorlatilag valóban, ahogy te érezted gyerekként, ehhez volt tehetséged. Tehát ez,
5: így van.
1: Ez benned
5: így
1: volt. Van. Figyelj, gyerekként, bocsánat, de hogy operaénekes is, nem táncdalénekes. Tehát hallgattak otthon a család, rengeteg operát hallgatott, de ez egy gyereknek nem szokott tetszeni.
5: Na hát igen, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Nálunk a családban egyáltalán nem volt zenész. Tehát, hogy még csak...
1: De zene szerető lehetett?
5: De én nagyon-nagyon imádtam hallgatni ezt a fajta éneklést, amikor volt rá lehetőség.
1: De hol? Rádióban vagy?
5: Énekórákon, vagy volt, hogy például be volt kapcsolva a rádió, igen. Mamám nagyon sokat mesélt ilyenekről. Szóval valahogy úgy megfogott ez, hogy úristen, mekkora hangot tudnak ezek az emberek kiadni magukból, és nincs rajtuk mikrofon, és hogy ez hogy lehet. És ez annyira tetszett nekem, és hát aztán sikerült, és operaénekes lettem. És egyébként ehhez szeretném hozzátenni, hogy úgy gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon kevés teret kap egyébként az opera, mert hát nem egy populáris műfaj, valljuk be.
1: Igen.
5: És én erre kitaláltam egy olyat, hogy általános iskolákba elmegyek, és a gyerekeknek beszélek az operáról. És egy élő opera énekestől tényleg tudják azt, hogy ez egy létező műfaj.
1: De helyes vagy, ez most komolyan. Azt tudod, vagy lehet, hogy nem tudod, de én pár hónapja voltam életemben először operában.
5: Na, és hogy tetszett?
1: Nagyon tetszett. Lenyűgöző volt. Lenyűgöző volt az előadás. Továbbra sem lesz a kedvenc zenei műfajom. De az összhatás az zseniális. Aha. Volt. Az lenyűgöző volt. Fiú, és neked, én most nem tudom, hol laksz, nem mondtam, hogy Pécsről, hogy van-e módod előadni?
5: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. A következő évadban én a Pécsi Nemzeti Színházban fogok énekelni egy gyerekoperában, és ott fogom az egyik főszerepet alakítani. De jelenleg most úgy hozta az élet, hogy a Pécsi Tudományegyetemen tanítok magánéneket, és mellette külföldön, legtöbbször Svájcban énekelek.
1: Tehát ott egy társulathoz tartozol, és ha vannak előadások, akkor te énekelsz operát Svájcban?
5: Nem, én mindig előénekelek. Tehát ez úgy működik, hogy mivel nem vagyok fix tagja a társulatnak, ezért mindig előénekelek egy adott produkcióra. És akkor most például már második éve a Ticino Musica Fesztiválon énekelek így főszerepet.
1: Előénekelek, az azt jelenti, hogy mintha castingra mennék?
5: Pontosan. Aha. Tehát, hogy megadják, hogy mit szeretnének hallani, és akkor én azt elénekelem, és akkor, hogyha úgy döntenek, hogy ugyanis rengetegen vagyunk az én hangfajomban, ha úgy döntenek, ahogy engem választanak, akkor nagyon boldog vagyok, és megyek.
1: Évi, így megdöbbent, hangfaj. Nem is hallottuk még ezt a szót, hogy hangfaj. Figyelj, és mit csinálsz a hangoddal? Tehát, hogy mit tudom én például sokáig dohányoztam, de a viszki is jót tesz nekem. Én mindent jéggel iszom, van is jéggépem, biztos neked nincs. Tehát, vagy egy jó strapabíró operaénekesnek mindent bírnia kell.
5: Ez egyénfüggő. Van olyan kollégám, aki például imádja a jeges teát inni, meg kólát iszik állandóan, de tehát, például nálunk köztudott, hogy nem igazán jó például a szénsavas, nem igazán jó a hideg, de hogy ez teljesen egyénre válogatja, hogy mit szeret. Én például folyamatosan mindig csak ilyen langyos teát iszok, vagy télen folyamatosan három sállal járkálok, mert egyszerűen annyira érzem, hogy fázik a torkom. Aha. Tehát, hogy már ez ilyen placebo egyébként, mert nyilván lehet. Nem. De hogy ez teljesen egyénfüggő, hogy ki mit szeret. Nem szabad állítólag csípőset tenni, én imádom a csípőset, ja. És semmi nem hallatszik a hangomon. Szóval ilyen dolgok ezek.
1: Johanna, hát köszönjük szépen, hogy engedtél egy kis betekintést.
5: Én is nagyon köszönöm, nagyon imádom a műsorotokat, és minden reggel ezzel kelek, úgyhogy most köszönjük. Nagyon boldog voltam, és hogy felhittatok.
1: És tanultuk egy új szót, hangfaj.
2: Bizony.
5: Hangfaj.
1: Igen. Ja, mi a te hangfajod, bocs?
5: Én lírai szoprán vagyok koloratúrkészséggel.
1: Lírai nagyon... szoprán koloratúrkészséggel?
5: Igen, ez így most nagyon furán hangzik. De hogy tehát általában négy hangfajt különböztetünk meg. Van a szoprán, az alt, ezek a női hangfajok, és akkor van egy köztes hangfaj, a mezzoszoprán, ami igazából a kettő közti, és akkor vannak a férfi hangfajok, ott van a tenor és a basszus, és akkor van egy köztes hangfaj, a bariton.
1: Én mi vagyok?
5: És a hangszíned alapján, és ahogy beszélsz, én egy baszbaritonra tippelnék.
1: Egy baszbariton. Az is egy köztes, ez egy kopszikomszácsából.
5: Egy nagyon szép öblös baszbariton. Tehát mondjuk egy mazettót el tudnál énekelni, vagy egy Leporellót a Don Giovanniból.
1: Na. Na, csapjátok fel a kottát.
2: Jöjjön az a mazettó.
1: Na, jó, na, öröm volt veled. Köszönjük szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm, imádlak titeket. Szép
1: további
5: napot.
1: Sok sikert. Szia, szia, szia.
5: Puszi,
1: szia, szia. Johanna Pécsről.
2: Egyszer egy vad hétvégén, egy vad buli, ránézünk erre a mezottóra, aztán megpróbálod majd.
1: Meg lesz.
2: Jó.
1: Mi YouTube-on megnézem, és...
2: És kiállsz, és előadod nekik.
1: És kiállok, és előadom nektek. Hát gyerekek, hogy a szakember így állapította meg a hangszínemet, hangfajomat, bocsánat.
3: Én leülök, popcornt lehet enni.
1: Lehet enni, az én operámban bármit. Jó, nem fér már bele a hangcsapda, elbeszélgetünk, baromi érdekes
3: nagyon
1: volt, nem?
3: Nagyon érdekes.
1: Jövünk a Vokcival, képzeljétek el, ő most azt mondja, hogy az AI, és ettől tudom, hogy rettegni fog a net. Az AI megnevezte azokat a helyzeteket vagy okokat, amikor szinte biztos, hogy megcsalja valaki a párját, akkor is, ha nem akarja.
2: Igen. Hát az AI-nak ugye megvan az a lehetőség, hogy elképesztő mennyiségű tapasztalatot meg információt képes összesűríteni, és valószínűleg ebben a témában is mond újakat.
1: Így van. Arról is beszélünk majd, ami szintén egy örökzöld téma, hogy mi számít egyáltalán megcsalásnak. De abba gondoljatok bele, hogy most tényleg olyan jön a vogától, hogy nem akarja megcsalni, és mégis van olyan helyzet, és van olyan ok, hogy megteszi. Szörnyű.
2: Izgi.
1: Anett, menj ki nyugodtan, ha nem akarod hallani az egészet.
4: Tényleg? Kimehetem?
1: Kimehetsz.
4: Jó. Puszi. De aztán nekem átküldi majd a Vokci, hogy mit kell figyelnem.
1: Jövünk vissza a Vokcival.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Mobil neted kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Új stílus a nyárra. Tér be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Hanu. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: A reklám után...
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Egyre szigorúbbak a táboroztatás szabályai. Már keresik az új James Bondot. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt földet az előírt vizsgálatok elvégzése nélkül terítették szét a környező területeken. Ez károsíthatta a környezetet. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szigorú vizsgálatot ígért az ügyben. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közöltem, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési és biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta el rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NMGK gyermek és ifjúsági egészségügyi osztályának vezetője.
17: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
16: Hivatalosan is keresik az új James Bondot, már zajlanak a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. Ő ugyanis az 5 évvel ezelőtti legutóbbi James Bond filmben búcsúzott a szereptől. A most készülő új alkotás már a 26. film lesz, és eddig 6 színész bújt bele a legendás 007-es ügynök bőrébe. Többek között Sean Connery-t, Roger Moore-t, Timothy Dalton-t, Pierce Brosnan-t és Daniel Craig-et láthattuk már James Bondként. Nyugdíjba vonul Ausztrália nemzeti hőse. A medve névre hallgató kutya 10 év alatt több mint 100 koalát mentett meg, abozott tüzek sújtott a vidéken. Már keresik az utódot, elkezdődtek az interjúk. A felhívásban hangsúlyozták, az ideális kutya középtermető, energikus, kitartó és nem ismeri a félelmet. Folytatódik a melegedés. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. Az élénk északnyugati szél mellett akár 25 fok is lehet. Pénteken már a napsütési lesz a főszerep. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Vasárnapra is napos időt ígérnek. 29 fok sem kizárt.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. A terelés előtt Tatánál is mintegy 10 kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Olvasható az utinform.hu-n. Közben az M5-ös autópályán Röszke felé új hartyán előtt a korlátot javítják. A 38-as és a 39-es kilométer között csak a belső sáv járható. Torlódik a forgalom. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 11 perc van most, jó reggelt. Megint van még 49 percünk elvileg hivatalosan. Ebből a műsorból legalábbis. Sziasztok, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt Gyuri!
2: Jó reggelt!
0: Anett!
3: Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Na, mit üzennek még? Esetleg nem lehetne egy olyan rovatot létrehozni, hogy bocskor, mocskol? Egy fél órában lehetne szidni a népet a szokásos módon, csak hosszabban. Tudom, hogy szeretitek, tudom. Na jó, műsoridőt Johannának, Tomsa Kőszegről üzeni. Nagyon megszerettétek. És még egy. Sziasztok, szuper volt Johannát hallani a Retro Rádióban. Mi annó együtt voltunk a pécsi Mecsek kórussal közösen Spanyolországban, Torrevieja-ban. Hatalmas élmény, és még nagyobb bulik voltak, már akkor is szuper hangja volt, pusziuk mi is, régi mecsekesek, szép napot nektek, hajrá Retro, üdv Pécsről.
1: De jó.
0: Na, keresd már ki Johannát, mutasd meg nekünk Johannát. Johanna lesz a kedvenc opera énekesünk, már most tudom.
1: Igen.
0: Jó, száma megvan még, Gyuri?
2: Persze, itt van felírva. Elmented?
0: Menj, te. Te menj, de, mert jó. Bármikor operával kapcsolatos kérésünk lehet, Johanna, remek riportalaj lenne. Jó. Na jó, jöjjön a vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok mindannyiatoknak. Hello!
0: Hello!
5: Anett, meg ne szólalj, Anett.
1: Most akartam. Jó reggelt!
5: Szervusz, Anett!
0: Anett, rettet!
5: Évi, hello! Sziasztok. Gyuri, hello!
2: Jó reggelt!
5: Soha többet. Ez volt az utolsó, oké? Szerintem a jó reggelt mindenkinek benne van. Na! Gyerekek, ezzel a témával sajnos nem tudunk eleget foglalkozni. Megint beleszaladtam. Egy nagyon nagy... Hát az AI azért jó egyébként, mert ha másra nem jó, hogy összegyűjt egy csomó olyan adatot, amit egy kutatóintézet nem nagyon tud az AI segítsége nélkül. Tehát ő a világ minden pontjából szedi az adatokat annélkül, hogy azok tudnák, hogy őket kérdezik, mert mit csinál az ember? Önmagától elárul magától mindent az AI-nak, igaz? Mert azt hiszi, hogy az a nagy titoktartó illető, a rossz sebet magába építi, és visszaél vele, érted? Na, mit sütöttek ki? Mik azok a legfontosabb okok, amik a félrelépést egy kapcsolatban elősegítik? És az első, ami érdekes adat, az, hogy az emberiség 50%-ánál több az az illető, aki félrelép egy kapcsolatban.
0: Anett!
5: Na ez milyen?
1: Ez durva.
0: Több, mint a fele. Érted? Több, mint a fele. Tehát igen. Több, mint minden második.
1: Jól van, értettem.
5: Nagyon szépen mondtad.
0: Több, mint minden
5: na
0: második.
5: Na most, igen. Tovább megyek. Ha nem számítjuk bele azt, hogy pusztán ez testiségre vonatkozik, és még a gondolatkísérleteket is belevesszük, akkor ez közelít a 100%-hoz.
0: Aha, jó, na erről tisztázunk el, hogy mi számít megcsalásnak. De ha a testiséget vesszük, akkor itt volt a minden második, tehát itt négyen vagyunk. Anett, te megcsalod a párod?
1: Dehogy is.
0: Évi, te?
1: Nem.
0: Akkor mi ketten maradtunk, Gyuri.
2: Ajjaj.
0: Tehát, hogy akkor mi ketten vagyunk azok, akik megcsalók.
2: Vagy valakik hazudnak.
0: Vagy valakik hazudnak, és mi vagyunk, és mi tudjuk egyébként, hogy mi megcsalók vagyunk-e, és miután én például tudom, hogy én nem, ezért lehet, hogy te vagy az a nem.
2: Könnyen
1: biztos,
2: lehet.
1: Hogy nincs igazad. Hogy lenne már igazad? Tehát,
2: aki nagyon hangoztatja, az lehet, hogy az a ludas.
5: Jó van, gyerekek, én megyek Gyuri. Is.
0: Ne menjél, Vokci, ne menj sehová. Hát tüzet raktál, és elrohansz.
5: Holnap reggelig el lesznek ezzel.
1: Az biztos.
5: Annyira tetszik az okfejtés egyébként. Tehát Anett, nem, Évi, nem. Én meg tudom, hogy nem úgy, hogy biztos, hogy ti vagytok azok.
0: Pontosan, így megy ez.
5: Egyébként megmondom őszintén, van benne valami.
0: Na.
5: Azért, mert hogyha tovább megyek, akkor a helyzet az, hogy a titokban tartott félrelépéseknél 80%-a szakítás esélye. Egy kicsit furcsán hangzik, hogyha titokban tartom, akkor hogy a francba lesz hát ebből szakítás. De mondjuk azt, hogyha titokban tartod, de kiderült, jó? Tehát ugye Anett is titkolhat valamit, mert stb. Na, a lényeg az, hogy ugye az az elmélet, hogy tagadni, ha igen. 80% az esélye annak, hogyha bevallom, akkor pik, szakítás van, akkor nem érdemes ezzel foglalkozni. De
2: mindig
5: ha már eleve bevallod, ha eleve bevallod, tehát, tehát félrelépsz, hazamész, és azt mondod, hogy szia, félreléptem. Akkor csak 40% az esély a kapcsolat megszűnésére. Nem tudom, egy jó módszere.
1: Nem
5: mi? Látod, megint elárulta
1: magát. Micsoda mondatai vannak Anettnek, nem?
5: Na. De nem, elárulta magát. Tehát ő a titokban tartás mellett van.
1: Aha. Az se jó módszer.
5: Tehát te egy
1: nem, ha benne vagyok egy kapcsolatban, akkor inkább kiszállok, hogyha ha már annyira nem izgat, és külön utakon akkor...
0: Ez nem így van. Ez nem a külön utakon akarok, meg nem izgat. Vokci, mondd el neki, mi a helyzet.
5: A helyzet az, hogy mivel te a titokban tartás mellett vagy, ezért az azt jelenti, hogy te látens megcsaló vagy, vagyis a bocsinak igaza volt, mert ő tudja magáról, hogy ő nem csal meg senkit, ugyanakkor ugye rólad kiderült, hogy igen, sok minden mellette szól, hogy te viszont bizony...
1: Jó, Fokci, tudod, hogy én imádlak, szeretlek, úgyhogy légy szíves,
5: nem beszélve arról, tovább megyek, ugye, a férfiak megcsalási átlaga életkorban az 60 és 69 év közé tehető, úgyhogy a bocsi viszont ebben benne van, a lányoknál meg 40-50 év közötti...
2: Ajjaj.
5: Tehát egyedül a Gyuri az, aki őszinte lehet, és az, aki kiesik
2: aki
5: ebből
2: nem,
5: a
2: nem
5: körből.
2: Nem csal meg, igen.
5: Így van.
1: Na, tehát... ezt nem tudom, hol találtad, de ez nem hazugság.
0: Száfold Évikém.
5: Gyerekek, a helyzet az, hogy ezek adatok, tehát ez
1: hát
5: a statisztika.
1: Azért mondom, ez egy sima adat.
2: Évi szerint, ami nem kedvező neki, az hazugság. Tehát
1: nem,
2: így
1: igen, téged úgy tüntet fel, hogy te vagy a fantasztikus, na az a hazugság.
2: Mindig az a gyanús, szóba... aki nagyon hangosan kiabálja az ellenkezőjét.
0: Az a gyanús, aki nem gyanús. Egyébként ezt hallottam valahol.
2: Igen.
0: És ne felejtsd, hogy a statisztika az mindig egy nagy átlag, egy nagy merítés, tehát Zimbabvétől Kanadáig.
2: És nagyon piros de, már jó, az arcod.
1: Nehogy már akkor is a Gyurinak legyen jó, Zimbabvétől Kanadáig.
5: Figyeljetek már, a helyzet az, hogy most már így mindenki bemocskolódott, és mindenkit megpocsékoltunk, úgyhogy most akkor menjünk tovább, jó? Keressük az okokat. Na nézzük, azt mondja. Képzeljétek el, igencsak dobogós a haragból és bosszúból történt megcsalás, tehát az azt jelenti, hogy már van egy megcsaló fél, és az illetők mit csinálnak?
0: Bosszút csinálnak.
5: Revansot vesznek.
0: Igen.
5: És elmennek megcsalni.
0: Te tudnál-e, Anett, hova menni megcsalni?
1: Tudnék. Szeretnéd, hogy beálljak ebbe a sorba? Nyilván.
0: Te tudnál. Tehát, hogyha a bosszú megcsaló volnál, hétfőn, kedden már tudnál hova menni?
1: Bárki tudna, Gábor. Tehát, hogyha bosszúból akar megcsalni, akkor nyilván...
2: Én nem tudnék, ha kapcsolatban vagyok.
1: Jaj, Gyuri, ez a világ egy nagyobb hazugsága volt.
0: Én
1: se
0: tudnék, hát az összes régi kapcsolatomat felégettem.
2: Akkor leépítjük, mi tisztán játszunk.
1: Ne essen már ránk a Rádió 1. De tényleg leszakadunk.
2: Mi tisztán játszunk ilyenkor.
1: Nem hazudjatok már ekkorákat.
2: Nem is ismersz minket, férfiakat.
1: Nem. A statisztika azt mutatja.
5: Gyuri, nagyon jó vagy, oké. Na, azt mondja, menjünk tovább. Alacsony önbecsülés. Értem itt ez alatt, hogy nem vagyok elég jó a páromhoz, és ezért ezt még éreztetek is velem, minek következtében, hát ilyenkor jön be az az illető, aki azt mondja, de igenis, te nagyon jó vagy, és te igen, tudod, hát ezek a bekúszó.
0: Ja, ezt viszont imádom.
5: Ezek a sakálok, ezek a lélek sakálok.
0: Ne beszéljünk róluk így. Ők nagyon is jót tesznek az életed, vagy az életed egyik szakaszában.
2: Igen.
0: Nagyon jót tesznek, amikor el vagy hanyagolva, amikor úgy érzed, már nem vagy férfi, és egyszer csak ott van melletted az a bombázó, és hirtelen férfinak érzed magad.
5: Az önbecsülésedet,
2: drága lélek-sakálok.
0: Istenem, a drága lélek-sakálok, hogy nevezitek őt, tényleg.
2: Istenem,
0: ők kellenek, így van, ők szentek.
5: Hát ők adják vissza az önbecsülést, így
0: pontosan.
5: Van. Tehát mész haza, és akkor... visszakaptam az önbecsülésem.
1: Ezt nem is hiszem, mert most ott tartunk egyébként, hogy ez milyen hősök ezek, akikkel félre tud az ember lépni? Hát köszönöm.
0: Nem, hogy jót tudnak tenni a lelkünknek.
5: Na most ez az önbecsülés, álljunk meg egy picit, az alacsony önbecsülés, ez nem általában a férfiakra jellemző egy kapcsolat.
0: Hát igen, egyébként pont Anettra gondoltam megint.

0: az elmúlt időszakban, az elmúlt, mit tudom, 100 évben, vagy előtte is még, azért ott azért egy ilyen kapcsolatban az elkötelezettség az fontos volt, és nagyon, hogy is mondjam, tartós és erős volt. Jó, hát ez közel játszott, hogy eléggé komoly retorziók voltak a hűtlenséggel kapcsolatban, ugye hát bizonyos társadalomban megkövezték, stb. Nem? Elásták az életet, ha megcsalt valakit, főleg ugye sajnos a nőket. Tehát az alacsony elkötelezettségi szint. És énnek van egy leágazódása, ami nagyon érdekes engem. Ez azért érdekeltem, mert ezt is kihozta az AI, hogy ez elég gyakori, képzeljétek el. Az esküvőn összetolja magát mindenki attól, hogy most elkötelezettség lesz egy életre, és a félrelépés mikor történik? Az esküvő napján.
1: Ajjajjaj.
0: Na ez milyen? Ez logikus, egy létező kategória.
2: Logikus.
1: Igen, de ez nem tetszik nekem sem. Legalább azon a napon ne. De és akkor kivel? A bőféjjel?
3: Tehát, hogy... Hát azt én meséltem nektek, hogy...
1: A dobossal?
3: Hát, hogy
1: neked csak szint is lesz.
3: Voltam egy olyan esküvőn, ahol az esküvő napján a mennyasszony a zenekar egyik tagjával félrement, és utána el is váltak aztán gyorsan, frissen. De hogy van rá példa, tehát, hogy ez igaz, amit a Bokci mond.
1: Hát sok vőfély mesél erről, nekünk is írtak ilyen karonka hasonló témánk volt. Ez valóban megtörténik, hogy az esküvő napján, vagy az esküvő, vagy a lagzi keretein belül valahogy valaki aztán hátra megy, és történik. Képzeld el. Nehéz elhinni, de sokan írják ezt, vagy mondták ezt.
3: Gáz.
0: Nem beszélve arról, hogy maga az esküvő is egy olyan alkalom, ahol mások is, hogy is mondjam, hűtlenkednek, tehát az egy olyan hely, ahol összejönnek.
1: Hát ez egy nagyon búja fesztivál az esküvő, tehát hogy ott nyilván mindenki kinéz magának mindenkit.
3: Persze.
1: Ez abszolút normál.
3: Nem is tudom, mikor a Gyuri miért nem jár ilyen fesztiválokra.
4: Hát te akarsz szervezni ilyen nagyot, arra elmegyek. Ilyen nagy fehér ruhás búja fesztivál.
3: Az lesz a neve.
4: Ott leszek.
1: Az Ászári tornateremben.
4: Ászári fehér ruhás búja fesztivál. Ha meghívsz, elmegyek.
3: Csak nekem ott kell maradnom utána, tudod? És hogyha azt hallom a faluban, hogy te hogy viselkedtél, az nem annyira jó.
4: Nem, azt fogod, hogy te hogy viselkedtél.
1: Mokcika, ne hagyd magad feltartóztatni.
0: Folytasd. Szeretem, amikor egymásnak estek, jó. Na, és most jön az, ami ugye, ami a meredek, tehát maga a testképváltozás. Tehát...
5: Az vagyok én.
0: Testképváltozás.
5: Mondja, mi történt velem?
0: Nem, hát én azt nem tudom, Évi, hát gyakorlatilag én még nem is láttalak közelről, tehát én nem tudom most...
1: Semmi. Kerítünk rá alkalmat.
0: És akkor majd elmondom a frankot, de
5: nem, hát
0: én nem tudom hogy honnan, hova, milyen volt, frankó. Milyen lett. Hát érted, én már csak a milyen vagy, azt tudom. Ezért,
5: ne, de voltat megmutatom képen, és megdöbbensz. Na mondd, akkor mi történik?
0: Na hát igen, ez egy nagy kihívás. Tehát a testképváltásnál ugye az van, hogy elfogadod-e az öregedést, vagy nem is tudom, ugye elhízás, stb. Tehát a testképváltást, vagy nem fogadod el.
1: De hogy jön ide a megcsalás?
0: Ilyenkor szokott jönni a történet. Igen,
1: ha elhízok?
0: Hát,
5: vagy ha megöregszel.
1: Vagy ha megöregszel.
4: Ez az érezni akarom még, hogy jó vagyok a húspiacon.
1: Még egyszer újra akarom érezni.
4: Nem, hogy jó vagyok a húspiacon, még annak ellenére, hogy megváltoztak a dolgok.
1: De ezt nem hízottan akarom érezni.
4: Hát mert ez így alakult.
5: Mert mi nekünk... mert nekünk is jár valami még.
1: De abszolút jár, de most te ne kövérezd le magad, nem, mert én védelek meg magadtól.
5: Nem, tényleg kiszámíthatatlan vagy, nem, de hogy nyilván az öregség, vagy a testképzavar az egyébként. Na ebben például
1: de az most ösztönöz a szexre, vagy a megcsalásra, vagy épp ellenkezőleg szégyellős vagy, és nem?
5: Szerintem biztos, hogy kell visszaigazolás, hogy te még így is kell lesz.
0: Pontosan erről van szó.
5: Tudod, milyen ügyes vagyok, Voga?
0: Bizony. Tehát erről van szó. És gyakorlatilag ilyenkor bejön a próbálkozás, hogy vajon jó vagyok-e még másnak esetleg. Vagy akarom még érezni, mert ugye hát a testkép megváltozásnál az történik, hogy ugye a kapcsolat... beszűköl, ugye, tehát akkor már nincsen olyan nagy közeledés, és hát akkor azért viszont az igény megvan rá, Igaz, hogy túltam a testemet, meg hát megöregedkéztem magamat, meg mit tudom én, de hát a jó kapcsolatnál ez, én például, én ahogy öregszem, meg, hogy az Ildikóval mi együtt öregszünk, hogy hát ez el kell

0: ismerni. De én ugyanolyannak látom, mint amikor annak idején összeismerkedett. Tehát bennem van az a kép, bennem van az a vonzalom, tehát ez nem változik.
1: De jó.
2: Ezt olyan jó hallani volt.
1: Egyébként tényleg jó.
0: De lehet így élni, érdekes. És nem kell erőködni hozzá semmit érdekes módon. És egymástak mutogatjuk a...
1: De ti ritkák vagytok, tehát tényleg ti abszolút példa vagytok. Ezt most tök komolyan és irónia nélkül mondom, abszolút példa vagytok.
0: Na, most akkor tovább mennék, mert bejött egy új kategória, és ez a legrohadtabb. Ez dobja meg az 50% fölötti megcsalásoknak a nagy részét, tehát ez közelít a 90% fölé. Ez pedig már nem más, mint egy új típusú megcsalás, ez pedig micsoda? A digitális árulás, tehát a digitális, virtuális megcsalás. Ez most az új kategória. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mit tartunk megcsalásnak, a testiség már nem is olyan fontos ebben. Ugyanis ugye a digitális térben ugyanaz történik. És állítólag ez sokkal károsabb. Ugyanis ez tönkrevágja a kapcsolatodat. Tehát akkor, amikor te csetelgetsz, és különböző képeket küldesz különböző testrészeidről, különböző embereknek, akkor te elárulod a kapcsolatodat. És ez most a korunknak a legnagyobb torzulása a kapcsolatokban. Erről mi
1: a... De hát erről az a véleményem, hogy először is nézzük meg, hogy mit. Tehát most azt mondja, a különböző testrészeidet elküldöd, és mi van, ha csak fogadom?
2: Hát az is, mert belemész ebbe a játszmába.
3: De hát ez olyan, hogy küldik, de akkor ott van, Gyuri, nem tudom mondani,
2: Gyuri,
3: hogy
2: Gyuri, Gyuri, a múltkor még mellett...
1: Gyuri.
2: Figyelj, most tanít! Mondd a net.
1: Mondja a net.
2: Szóval, hogy én azt gondolom, amikor belemegyünk egy ilyen játszmába, hogy elkezdünk csetelgetni valakivel, az számomra is azt jelenti, hogy akkor már én valami probléma van a kapcsolatban, hogyha már belsőséges infókat megosztok valaki mással.
3: Teljesen igazad van. De hát van olyan helyzet is, amikor egyszer csak hopp, egy névtől ott terem egy kép. Hát arról most mit tehetek?
2: Oké, az törlés. Igen, törlés, és nem kell rá reagálni.
4: Így van.
1: Miért törlés? Azt sem, hogy ez tök szép.
2: Hát azt meg főleg nem.
3: Bravo.
1: De hát a szép. Mit nem?
4: Töröld ki.
0: Gyerekek, nem erről beszélek, én a kölcsönös képküldözgetésről beszélek.
3: Az nagyon csúnya.
0: És a Gyuri.
2: Gyuri.
1: De nem kell, hogy kép legyen, hát lehetnek üzenetek is.
0: Persze, akkor, elég
1: jó, de, de mikortól gáz? Hát ezt akarjuk nagyjából bekalibrálni, hogy mikortól gáz az üzenet?
0: Akkortól gáz az üzenet, hogyha árulás van benne.
1: De tehát hogy árulok? Hát, hogy azt mondom, hogy hello, olyan, hogy vagy, akkor az Anett ott... már kivégeztetne. Hello, hogy vagy, érted? Ezt megüzenem. Fruzsinak?
3: Igen, most az Évi rám ír délután, hogy milyen jó volt a fenekem ebben a farmerben, ugye mondd ilyet személyesen is simán. Akkor most ez, én megmondom, hogy köszi szépen.
1: A tiéd is.
3: Hát itt billig visszamondani.
0: Nem, de tovább lehet menni. Igen, nagyon tetszik. Megfoghatom? Persze. És akkor innentől kezdve már úgy...
3: Nem, erre már megírtam neki, hogy ezt nem lehet, mert nem lehet.
0: Ja, értem.
1: Jó, de azt akarom mondani, látod, a Vogánál a megfogásig még minden oké. Okay. Az Anettnél a hogy vagy bűn.
3: Aha, igen.
1: Tehát, hogy itt hol húzzuk meg a határt?
4: Szerintem a hogy vagyja még nincsen baj, de hogyha
1: de szerinted,
4: már...
1: Szerinted igen, szerintem meg de...
0: De azért a hogy vagyjal is van baj.
2: Igen, attól
0: gyerekek.
2: Függ, hogy hogy érkezik az a hogy vagy kérdés.
0: Igaza van a netnek, igen. Tehát ha valakit megcsinálok, és utána megkérdezem, hogy hogy vagy, akkor az annak számít, érted?
1: De jó, utána, hogy vagy.
3: Te már minden oké. Okay.
0: Na, hogy vagy?
1: Na, hogy vagy?
3: Elmúlt két nap nem volt könnyű, de már minden oké. Okay.
1: Na, ugye mondtam, hogy vagy?
0: Így értetted, Anett?
2: Nem, de mindegy, így is nagyon szemléletes volt.
1: Gyerekek, tegyük már tisztába azt, hogy ha nem is érintkezem az illetővel, akkor is meg tudom csalni.
4: Igen.
2: Hát
4: igen.
2: Ha gondolatod, ha a fantáziád beindul tőle, akkor igen.
1: Na, de a fantáziám anélkül is be tud indulni, hogy én SMS-ezem vele. Hát én most, Anett, én most a fantáziámon most azt csinálok veled, amit akarok.
3: Na, okay. Ez a pillanat is eljött.
1: Akkor én most mit csinálok? Mondd el, mit csinálok? Téged bántalak?
2: Nem, mert most...
1: Téged nem, jó. Pedig tudok, neked van pasid.
2: Most, hogy tudok róla, tehát talán...
1: Most csinálom.
2: Jaj, ne!
3: Légy, én látom az arcán, hogy mit. Én látom.
2: Jaj, ne!
1: De most csinálom.
2: De nem akarom.
1: De látom, hogy mosolyogsz és élvezed.
2: Hagyd abba.
0: Érdekes, én ott sem vagyok, de én is látom.
4: És szerintem egy ország látja.
0: Arról nem is beszélve.
1: Most akkor én mit csinálok?
3: Hadd ne mondjam
0: azt, amit az ország többi tagja, meg az SMS-re szüggetjük. Fuss, Anett, fuss!
4: Anett, tényleg.
3: Másfél millió ember szalad utána, de nem.
4: És rád gondolnak.
2: Jaj, hát szép.
1: A gondolatokat megtiltani nem lehet?
2: Én meg szeretném.
1: Na de látod, ez az vokci, tehát hogy ezt nem tudjuk ki, látod, Anett teljesen rosszul lett. Nem menekült, ez nekem is furcsa volt. Igen. Tehát ez benne az... maradt a fantáziámban.
0: Igen.
3: Mert megint egy árulkodója.
1: De ő már itt ezt egy megcsalásnak gondolná.
4: Szerintem is az.
2: Köszönöm, Évi.
1: A gondolataim? Mhm. Uh-huh.
0: Így van.
1: Maxi, ezzel nem tudok már mit kezdeni.
0: A gondol elősz, abból lesz a tett.
4: Köszönjük szépen, Boga.
1: Bárcsak
0: abból meg
1: lenne.
0: A szeretet.
4: Így van.
1: Bárcsak így lenne.
4: Gondolat után ráírsz.
3: Hányszor vártam én azt, hogy gondolatokból tettek legyenek?
1: Én is.
3: Nem, semmi.
1: Rengetegszer vártam ezt.
4: De nem. Aj.
0: Igen, itt ülünk taposszat.
4: Várunk.
3: Most is várom, hogy ez a sok, akinek gondolata van. Lépjen. De. Na minden.
4: De reálisak tett. Legyenek a gondolataitok.
1: Na jó, az a baj, hogy vége van, pedig nagyon izgalmas. Azt mondja, Anett, én is látom, amit a bocsi gondol. Na mindegy. Jó, Vokcika, köszönjük! Hát ez remek okay. volt, nagyon jó volt. Köszönjük jó. szépen. Na, puszi, csőkutya, meg minden.
0: Csőkutya, sziasztok!
1: Szia-szia! Na. De most miért rázod a fejed?
4: Én csodálok. Tényleg csodálattal figyellek. Ennyi dolog.
1: Milyennek tartasz? Romlottnak?
4: Hát egy ilyen megromlott... Nem mondok
3: semmit. Irigyelt, hogy mennyi gondolata van,
4: de
3: mi?
4: Igen, hogy jutnak...
3: Csomó van neki.
1: Na jó.
4: Tényleg most nevelsz fel, tehát hogy én ilyen el nem találkoztam.
1: De figyelj, kijöttél a vízből, még nem vagy befejezve, tehát még gyúrunk rajtad. Jó? A mai nap legjobb pillanatai. Mi volt? Évi, mesélj.
4: Állítólag árulkodik a személyiségünkről az, hogy gyerekkorunkban mik szerettünk volna lenni, és akinek az bejön, az egész életében boldog lesz. Jöttek ám az emlékek, ki mi akart lenni.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak, pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
11: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
14: Én a műzlibe kérem, anya.
15: Itt a narancsleven, drágám.
16: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
14: Igen.
16: Akkor a tejemmel iszom meg.
15: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
17: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással.
18: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
20: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
21: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
22: Micsoda aroma?
23: Olyan, mint Olaszországban.
24: Ez az igazi kávé.
25: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
26: Shell. Go well.
27: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
28: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
27: Tényleg ennyire jó?
28: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
27: 1%? Ez egy valóra vált álom.
28: Cserifehérvár.hu.
5: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
29: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva. Van egy közlekedésünk, Anett, figyelj! Hallasz engem?
2: Igen, hogy ne hallanám.
1: M0-ás M1-es irányába a Dunánál baleset, 7 km torlódás.
2: Köszönöm szépen, ez a Péceli térség lehet, mert akkor nekem is... Jó, mindegy, akkor nekem is megvan.
1: Oké, akkor, de ez most nem verseny, kinek mi van meg.
2: De ez verseny köztünk.
1: Oké.
3: Mintha unoznátok, nekem is van, igen,
1: nekem is megvan. Igen, jó, üdvözlöm az én lélek sakálomat, Zoét. Köszi, hogy újra ébresztetted bennem az ősi vágyat.
2: Jaj, Istenem.
4: Jaj, szedjétek össze magatokat.
1: Ránk ne szakadjon a rádió egy, ez hatalmas volt.
4: Hát én rettegek, hogy rám esik az Eszter.
1: Igen, csak az a... Így van, betemet a Zeppelin. De, mert hogy pont fölöttünk van, tehát ugye azért mondja, hogy ránk ne szakadjon a plafon, mert pont fölöttünk vannak, igen. És ezért mondta Évi ezt.
3: Egyébként Évire esne pont amúgy, hogyha elhelyezkedik, igen.
1: Igen, és itt még a fantáziával kapcsolatban, ugye ez a valaki azt üzeni, csak a hajára ne.
4: Új.
2: Gáz.
1: Undorító volt?
2: Igen, mit? Igen.
1: Nő volt, még vagy tudom férfi? Én ezt még nem látom az SMS-ekből. Jó, na ennyit erről. Évi, a mai nap legjobb pillanatai következnek. Mik azok?
4: Állítólag árulkodik a személyiségünkről az, hogy gyerekkorunkban mik szerettünk volna lenni. És akinek ez bejön, az egész életében boldog lesz. Jöttek ám az emlékek, ki mi akart lenni.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ez a gyerekkori álom az az, hogy mi szeretnél lenni felnőtt korodban. Szerintem legkésőbb akkor megtörténik az első, amikor megkérdezik tőled, hogy mi leszel, a nagy leszel. Nem? Találtunk egy cikket arról, és ez baromi érdekes, hogy sok mindent elárul a személyiségünkről, hogy gyerekkorunkban milyen hivatáson álmodoztunk. És ebben a cikkben itt a tipikus gyerekkori álommelókat összeszedték, és azt hiszem, hogy ez nagyjából reprezentatív. El is mondom ezt a párat. Állatorvos, tanár, rendőr, tűzoltó, élsportoló és színész, énekes, táncos, tehát ez is egy kategória. Aha. Na, gyerekek, bármelyik ezek közül akartatok-e lenni?
4: Én élsportoló szerettem volna.
1: Na,
4: azért igen, menjünk tovább.
2: Nagy kedvencem volt Szandi, és akkor én azt gondoltam, hogy én lehetnék egy következő Szandi, csak Anettként.
3: Csak Anettként.
1: Oké, nem, én ezt tökre értem. És te Szandi dalokat énekeltél, a magnót bekapcsoltad, és tükör előtt énekelted?
2: Hát én Szandi dalokat is énekeltem, igen. A Teenager Lemur nagy kedvencem volt.
1: És ezt elő is adtad, tehát produkáltattad magad, nem tudom, családi körben, rokonok előtt, vagy inkább titokban, amikor nem volt senki otthon, bezártad a szobádat és a tükör előtt.
3: Minden családi ünnep arról szólt, hogy Anettka kiáll és jódlizik.
2: Sajnos bár titkoltam volna, de nem, én abszolút éreztem magamban annyit, hogy ezt mindenkinek látnia kell a családból.
1: Jézusom, hány éves voltál?
2: Szerintem ilyen 10.
1: 20? Ja. És mi volt a mikrofonod, ami tartottál?
2: A fakanál, a konyhából. Tehát én a tükör előtt is gyakoroltam, és akkor ugye fakanál volt a kezemben, és nagyon ment. Tehát ez abszolút, én úgy láttam a tükörből, hogy az egy mikrofon.
1: Világos, hát ez a gyerek az bele álmodja minden részletét, igen, ennek.
3: Igen. Ez a lényege, tök jó.
1: Na jó, szóval nézzük most ezeket, és akkor elmondjuk majd egyenként, persze majd megkérdezzük Gyurit is, Évit is, hát Éviről azért nagyjából tudjuk, de az, hogy milyen személyiséget takar. Tehát itt volt, ugye azt mondtad, hogy színész énekes táncos. A színész énekes táncos az, egy pillanat, keresem, én központú természetre utal, de egyben arra is, hogy szenvedély és kreatív tehetség révén megpróbálja megvalósítani önmagát. Imádja, ha csodálják, és kicsit narcisztikus.
2: Hát ez igaz. Tehát nyilván magamutogató voltam. Tehát, hogy szerettem, hogyha csodál.
3: Most is azért szeretsz társaságban úgy elkezdeni stand-upolni, nem is egyből Szandi dalokkal, de azért mindig van egy jó történeted.
2: Igen. Élvezem. Igen, ez az én központúság szerintem abszolút jellemző rá.
1: Énekes én is akartam lenni. Akartam kukás lenni, az nincs benne itt a listában, de énekes én is akartam lenni 7 évesen.
3: Na mesélj, azt
1: Tánctal énekes.
3: Tánctal énekes.
1: Hós János volt a példaképem.
3: De helyes.
1: Nem viccelek, nem ismertem még a rockzenét.
3: És akkor, ezt te hogy gyakoroltad? Mesélj, tükör előtte is?
1: Én nem volt tükrünk.
3: Nem volt.
1: Egy tükör volt egy szekrény belsejében, de azt én nem tudtam kihajtani, mert akkor neki mennek. Tehát nagyon szűk lakásban laktunk, ment volna anyám, apám, érted?
3: Okay.
1: Tehát én a konyhában gyakoroltam, és volt egy ilyen fűszersó keverék doboz, aminek ilyen pöttyök voltak a tetején, hogy lehessen szólni, az volt a mikrofonom.
2: Mindenki a konyhából
3: így. És mit énekeltem? Mesélj ezekről a dalokról.
1: Hát a kislány a zongoránál volt a fő attrakció.
3: Akkor tombolt a közönség nagyon.
1: Kislány, de még nem volt magnóm, tehát ez csak akkor ment, ha ment a rádióban, vagy már megjegyeztem a dalszöveget.
3: Aha.
1: De tudom, hogy ilyen Kós Jánososon akartam nézni a szúrós tekintettel.
3: Ha ezt is alkalmakkor, tehát ha jöttek a rokonok, vagy a nagymamáthoz, mikor mentetek vasárnapi ebédre, előadtad a kislány a zongoránál?
1: Én nem voltam ennyire, én gátlásosabb voltam.
3: Aha.
1: Tehát félénkebb voltam, de ez azért persze kiszaladt a torkomon a kislány a zongorán. Nagyon.
4: Jó volt? Úgy érezted, hogy jól adod elő?
1: Figyelj ide, egy gyerek sose tudhatja, hogy jól adja elő. Egy gyerek sose tudhatja, hogy jól rajzol-e. Mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, pedig szarul rajzol minden gyerek, és szarul énekel minden gyerek. Tehát, hogy
3: jónak hallottam magam mindig.
1: Na, ezt mondom, hát, hogy de miután mindig megdicsérik, a gyerek azt hiszi, hogy jó. Tehát a válaszom, nagyon jó voltam. Nagyon jó.
3: Egy igazi kis apró Kós János volt.
1: Egy kis Kós János voltam, igen.
3: Hajadat is úgy fésülted, igen. Meg minden?
1: Nem volt, de akartam. De hát nem állt meg, ugye, hogy Kós Jánosnak elválasztva volt a haja, igen. És volt egy nagy pajesza.
3: Igen.
1: Nekem bajszom nem volt, és ugye ilyen kis tüsi hajam volt, amit ott lenne a Pannonia utca sarkán vágtak le, és ezért hiába fésültem, az ugyanúgy visszaállt.
3: De csak aprócska csokornyakkendő csak volt, vagy valami?
1: Volt egy fehér ingem az ünneplő az oviból.
3: Aha.
4: És azt felvetted, mikor hallottad a rádióban egy kósdalt, és azonnal felvetted az inget?
1: Nézd, színezhetjük a sztorimat még. Hogy én meghallottam a kósdalt, gyorsan letoltam a gatyámat, és felvettem egy ünneplő nadrágot, egy csokornyakkendőt, és mire vége volt a dalnak, már ott volt a fűszersó a kezemben, és nyomtam, hogy kislány a zongoránál.
3: De úgy képzeled el ezt, hogy ahogy meghajadalt, elkezd vadul vetközni, és énekli a dalt?
4: Igen, hát figyelj.
3: Na, az egy produkció.
1: Itt van az éjjel sportoló.
4: Na gyere.
1: Na gyere te.
4: Jó, mondjad.
1: Na, hogy lehetett, milyen gyerekkorod volt, hogy tényleg ez volt az egyetlen? Komolyan, hát kit láttál? Vagy
4: olyan
1: mit? Nem értem.
4: Tudod megkérdezni. Hát Csengi, hát én Egerszegi Krisztinát láttam.
1: De mit láttál benne? Azt, hogy ő szép volt, egy nagyon helyes csaj volt.
4: Nem úgy néztük, hanem az, hogy ugye Szöulban olimpiát nyert, és tudod, akkor még egy tévécsatorna volt, és arra mindenki emlékszik, amikor Vitrai Tamás kiabálja, hogy gyere kicsi lány, gyere, és az NDK-s lányokat megverte, és úgy álltak fel a dobogóra, hogy ugye egy forma magasak voltak az első helyezett és a harmadik helyezett is, ugye. És nyilván az, hogy utca hosszal nyert, egy kicsi
1: tehát
4: lány.
1: A győzelem tetszett neked, az a diadal, vagy az, ahogy állt a dobogón, vagy helyes volt az arca, ahogy még vizes volt a haja és a melegítő, de valami csak meg kellett, hogy kapjam, hogy ilyen akarok lenni. Hát milyen akartam lenni, vizes?
4: Igen, azt akartam lenni.
3: Anya, hadd legyek vizes egész életemben.
1: Igen. Olyan akarok lenni, mint Egerszegi Krisztina, vizes.
4: Nem, a dobogón szerettem volna állni, és hogy szóljon nekem a magyar himnusz.
1: Ismerted a magyar himnuszt akkor?
4: Hát ne haragudjam, ti nem álltatok a
1: tévé. Én 6 évesen nem ismertem a magyar himnuszt.
4: De sportolók, tehát nem néztetek sportműsort, és amikor szólt a magyar himnusz valakinek, akkor ti nem álltatok fel a tévé előtt. Hát nekem a családom erre tanított, hogy még a tévé előtt is álltunk, és hallgattunk.
3: A családod is, mindenki álltatok a tévé előtt?
4: És amikor mondjuk Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok lett, vagy Dalnyi Tamás, akkor mi álltunk.
1: Nekünk nem volt tévénk. Tehát nekem azért maradt Kós János a rádióból. Nekünk nem, tényleg nem volt tévénk.
4: Tudom, hát tudom.
1: Hát himnusz se hallottam. Na mindegy, de akkor neked a himnusz tetszett.
4: Nekem a himnusz.
1: Tudtad a himnusz kívülről? Hány éves voltál?
4: Hát akkor nyilván 3 éves voltam, nem tudtam.
3: 3 évesen te azt akarod, hogy szóljon neked a himnusz.
1: Most tényleg,
4: ha figyeljetek már.
1: Mert tényleg össze-vissza hazudod az egész életedet.
4: Persze, igen.
3: Hallod, itt nem illik most már.
4: Még ez az olimpia is egy hazugság volt.
1: Nem, azt elhiszem, hát láttam a tévében.
3: Az nem olyan volt, mint a holdra szállás, ugye? Azt is vitatják.
4: Büszkeség. Nem lehettem büszke arra, amit láttam, és a szüleim
3: 3 évesen, ez kamu.
4: Azért, amikor az egész családod ott áll, édesanyád sír a képernyőt, mert ugye ő pedagógusként lát egy kislányt.
1: Én érteni akarom, hát akkor te anyádat akartad büszkévé tenni, anyádat akartad megsiratni, hasonló.
4: És az is
3: elérem, hogy rajtam is sírjon anya.
1: Ez mi is elértük, nem? Az, hogy síron anyánk, ezt elértük.
3: Rendszeresen elérem.
4: Hát jó, mert te síralmas vagy.
1: Jaj, de kedves.
3: Rágogatod a bokába.
1: Elmondom, hogy te élsportoló.
4: Mondd el, hogy én élsportoló. Hogy...
1: Azt mondja, hogy milyen személyiségű, aki élsportoló akart lenni.
4: Na.
1: Túl a fizikai teljesítő képességen a gyerekek vágynak a társágra és a magas társadalmi státuszra. Enyhe narcisztikus vágyak gyerekként is.
3: Is.
1: Bám. Tessék.
4: És úgy érzed, hogy ilyen vagyok?
3: Ilyenebb. Ez nem lett jobb.
1: Jó. Állatorvos senki nem akart lenni? Már bocsánat, én nagy állatbarátok vagytok. Állatorvos nem akart lenni?
4: Én életemben nem láttam állatorvost, amíg gyerek voltam.
2: Mert... Én nem akartam, bár én játszottam ilyen orvososat az unokatesóimmal, de én féltem a tűtől meg a vértől.
1: De neked milyen orvosi dobozod volt? Mert nekem is volt, de abban nem volt tű, meg kés. Tehát nekem ez a műanyag fonendoszkóp volt, meg egy ilyen kis fecskenő, amiben ilyen vizet lehetett tanni, de tű, tű nem volt. Neked milyen volt az orvosi, meg géz volt benne?
2: Nekem is ilyen volt, csak én már láttam akkor, hogy például...
3: A Károly bácsi vérzik, ha úgy van.
1: A Károly bácsi megvágta magát a rántott hús szeretés.
2: Igen, és akkor így tudtam.
1: De hol láttál te vért, meg tűt?
2: Hát vittek orvoshoz, és akkor kaptam szurit, akkor nyilván... És
1: vérzett a karod?
2: Hát volt, amikor vagy voltam fogorvosnál, és kihúztak egy fogamat, akkor vérzett a fogam, és én nem szeretem...
1: Gyerekkorodban kihúztak egy fogadat?
2: Egyetlen egy fogamat kihúztak.
3: Most tovább évek voltak székutason.
1: Azt a mindenit, az ezeket megúsztam elég sokáig.
2: Igen. Én rettegtem a vértől, és én ezért nem lettem állatorvos.
1: Mert hogy az állatorvos, képzeljétek el, aki az akart lenni gyerekkorában, empatikus és önzetlen, nagyon szereti az állatokat.
4: Ez én vagyok.
1: Nem, te tudod, mi vagy, narcisztikus sztárőrült.
3: És igába hajtod az állatokat.
1: Igen, na, senki nem akart, várjál, rendőrtűzoltó lenni?
3: De, én rendőr akartam lenni, az ilyen, mit tudom, pár évesen, tehát az őszomban 6-7-8 évesen rendőr akartam lenni. Mert mindig ment a tévében a Kodzsák, tudod? És imádtam a Kodzsák stílusát.
1: Aha, na jó, de akkor te... Tehát akkor te nem egyenruhás rendőr akartál, nem öltönyös rendőr akartál lenni?
3: Nem, én mindig ilyen civil ruhás akartam lenni. Ők olyan lazán öltöztek, és mindig a Kodzsákot láttam, és olyan mindent tudott, tudod? És olyan flagma volt, mindenkit úgy hívott, hogy picinyám. És abban az időben én is mindenkit úgy hívtam, hogy picinyám. Tehát amikor
1: akkor a te munkahelyed az egy iroda lett volna, vagy egy járőrautó?
3: A járőrautó, és ott bandáztam volna a kétes alakokkal, tudod, lettek volna ilyen besugóim, meg minden, és akkor ott nyomadtuk volna az utcán. Meg
1: melyik városban volna Képzelted mindezt?
3: Hát ott, ahol laktam Keszthelyen, hát máshol nem tudtam.
1: Tehát egy öltönyben, egy autóban Keszthelyen adócsalókkal hülyéskedsz.
3: Így bizony, gyroszosokkal, adócsalókkal keménykedek. Nyalókával a számra, és mondom nekik, hogy tegyél még bele csípőset picinyem, mert kell.
1: És akkor mész tovább, és akkor üldözöd a bűnt, és egészen fonyódig ér a kezed. Tehát így? Trafipaxoztál volna? Azt tudtad, hogy azt is kell?
3: Hát abból lehet keresni, persze.
1: Amúgy szerinted te korrupt rendőr lehetél volna az akkori énedet ismerve?
3: Nem, szerintem nem, mert a Kodzsák nem volt az, és én csak a Kodzsákot vettem példának. Tuti nem.
4: Nem látod jól magad. Mindenki bólogatott.
3: Mert a narcisztikus jól lát engem, ugye?
1: Hát azért az valljuk be, hogy ez a legférfiasabb szakma, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag mindenki rendőr vagy tűzoltó akar lenni, mert nem merte bevallani, hogy pókember akar lenni, mert az akkor kirejlődik.
3: Nem, az mert 17 évesen meccik ki lett volna bevallani. Amikor megkérdezi az osztályfőnököm a tovább tanulást, nem akarok lenni. Pókember tanárnő. Az úgy hülyén vette volna ki magát.
1: A lényeg az, hogy annak az embernek, akinek ez a személyisége van, tekintélye, hatalma, és védelmező, ez nagyon fontos.
3: Igen, hát ők a hősök a gyerekek hősök szemében teljesen.
1: És te egy helyi hős akartál lenni.
3: Igen, igen.
1: De helyes vagy.
3: Köszönöm, tesó.
1: Szívesen, tesó. Jó, nézzük, mi van még? Bármilyen más művészeti szakma.
3: Én aztán később, amikor már levetkőztem...
1: Mint te sokra jelentkezel azért. Nem baj.
4: Minden
3: én sodródtam, igen. Mert minden évben más akartam. Amikor már megismertem a gimis irodalmat, akkor én rájöttem, hogy én szívesen lennék költő.
1: Én tudom, mi akartam lenni? Festő. Komolyan. Lehet, hogy találkoztunk volna Párizsban.
3: Lehet, vagy valamelyik híd alatt ketten ott ültünk volna.
1: De ugye, hogy te se csóró költőnek képzeltem
3: magam. Nem, dehogy is.
1: Én Van Goghnak képzeltem magam, nem az anyagi helyzetemet illetően, hanem a tehetségemet illetően. Ez a Hollandia, Párizs útvonalon festegettem volna orba szájba, és tényleg, tehát az állvány, az ecset és én,
4: de ezt próbáltad
1: is? Csapat voltunk. Persze, én festegettem gyerekkorban sokat.
4: Igen. Miket?
1: Például Van Gogh meg Rembrandt képeket.
3: Aha.
1: Tehát jó. Mit röhögtök?
3: Jó hamisító lettél volna.
4: Tényleg,
1: hát figyelj, én a Rembrandtnak az aranysisakos férfiát megfestettem akvarelben, bocsánat.
4: Komolyan.
1: Most láttál a kulturálatlan vihogás?
4: Én nem röhögtök.
1: Most hirtelen úrrá lett rajtatok a kulturálatlan vihogás?
3: Igen, zavarban vagyunk.
1: De várjál, de miért nem sokkal érdekes, hogy a Gyuri költő akart lenni?
3: Ennél nem sokkal érdekes.
1: De mi? Hát Gyuri, hát az a te életed. Tehát Párizs, nemi betegség, mit akarsz még? És a nők ott
3: honnan a hevernek a láb... Honnan tudtad, hogy Lady Endre volt az egyik kedvence?

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 2 perc múlva, hú, basszus, de jó az a dal, üzeni Boton Bajáról. És mi is így voltunk, hogy ezt végig engedjük. Akárhol van piros, hol van piros?
2: Itt van.
1: Itt van, akárhol van piros. Jó, fantasztikusak vagytok, köszönöm főni Mazettóra fel, délután irány gyakorolni. Egyébként Mazettó Mozart Don Giovanni operájának egyik fontos szereplője, egy fiatal, naív parasztlegény. Na, ez nem te vagy főni. Üzeni Jóci a boldiler.
3: Hát nem.
1: Majd megnézem én is, én tudok azonosulni mindennel. Így van, na jó, akkor még mindig ott vagy a fejemben.
2: Kösz.
3: Így marad most már örökre. Ma beköltöztél.
1: De jó, hogy holnap elutazom.
2: Igen. Tényleg? Hát ha elfelejtesz.
1: Ezt úgy hívják, kiverem a fejemből.
3: Ezen segít az utazás?
1: Igen.
3: Ott van idő kiverni a fejedből utazás közben.
1: Na jó, tényleg én elutazom, és én jövök, legközelebb jövő hét szerdán leszek, ugye?
3: Így van, igen. így van.
1: De ti lesztek?
3: Mi leszünk holnap, ugye megcsináljuk a műsort tisztesen Évivel és Anettel, és egyébként ugye aztán kedden mi sem leszünk, úgyhogy szerdán majd együtt fogunk érkezni.
1: Szerdán együtt, akkor találkoztok Gyurival és Évivel és Anettel holnap reggel 6:08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél!
9: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
13: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Vizsgálat indult a szegedi BYD beruházás ügyében. Már keresik az új James Bondot. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt földet az előírt vizsgálatok elvégzése nélkül terítették szét a környező területeken. Ez károsíthatta a környezetet. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szigorú vizsgálatot ígért az ügyben. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel be kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési és biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta a rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NMGK gyermek és ifjúsági egészségügyi osztályának vezetője.
18: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
17: Hivatalosan is keresik az új James Bondot, már zajlanak a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. Ő ugyanis az 5 évvel ezelőtti legutóbbi James Bond filmben búcsúzott a szereptől. A most készülő új alkotás már a 26. film lesz, és eddig 6 színész bújt bele a legendás 007-es ügynök bőrébe. Többek között Sean Connery-t, Roger Moore-t, Timothy Dalton-t, Pierce Brosnan-t és Daniel Craig-et láthattuk már James Bondként. Nyugdíjba vonul Ausztrália nemzeti hőse. A medve névre hallgató kutya 10 év alatt több mint 100 koalát mentett meg, a bozott tüzek sújtott a vidéken. Már keresik az utódot, elkezdődtek az interjúk. A felhívásban hangsúlyozták, az ideális kutya középtermetű, energikus, kitartó és nem ismeri a félelmet. Folytatódik a melegedés. Ma napos, gomoly felhős időnk lesz. Egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. Az élénk északnyugati szél mellett akár 25 fok is lehet. Pénteken már a napsütési lesz a főszerep. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Vasárnapra is napos időt ígérnek. 29 fok sem kizárt.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, megint csak azt tudom mondani, hogy rohan az idő, hiszen már csütörtök délelőtt van, és mi a következő 4 órát töltjük majd együtt délután 2-ig. Vágó Piros vagyok, Rob Thomas is érkezik Santanával, most pedig indulunk már is Bonnie Tylerrel.

műsorunkban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Reggel még egy kicsit meglepődtem, mert elég borongós volt az idő, és hirtelen megzavarodtam, hogy de hát nem arról van szó, hogy folyamatosan melegszik az idő. Valóban itt a középső ország részben lehet, hogy egy picivel több a felhő, de alapvetően ma is már kellemes májusi időre készülhetünk, egy-egy zápor előfordulhat, illetve ha néhányaknak fáj a feje, vagy éppenséggel nem tudtak jól aludni, akkor simán lehet, hogyha front nincs is fölöttünk, de egyfajta melegfronti tüneteket okozhat a közelgő felmelegedés. Mert hogy olyannyira melegszik az idő, hogy pünköst hétfőn akár át is léphetjük a 30 fokot egyes pontjain az országnak. Mi viszont nem csak egyes pontokon szólunk jól, hanem mindenhol, és így érkezik majd Jerry Hallivel, az It's Raining Men-nel a bikini slágerét is meghallgatjuk. Most pedig már Desiree szól a Life-val a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Azt hiszem mindenképpen öröm egy hazai zenekar életében, hogyha 27 évet folyamatosan, töretlenül tud működni. Azaz nem néhány év kihagyással, aztán na jó, összeállunk egy búcsútornéra, aztán megint megszüntetjük a munkánkat, hanem ténylegesen, állandóan új lemezekkel, új koncertekkel jelentkeznek. Így van ez az idén 27 éves Zanzibár együttessel. Velük is folytatom, mindjárt jön az Új napra ébredsz, de ez most a Joy-jal, a Valerie.

Zömében ma láthatjuk az árnyékunkat, mert hogy napsütéses időre készülhetünk. Na meg azért a májusi kicsit szeszélyes időjáráshoz illő zenékre is, és ezek közül is már is folytatjuk Kim Wilde legnagyobb sikerével, amit egyébként testvérével, Ricky Wilde-dal közösen írtak, méghozzá abból az apropóból, hogy Rickynek gyermeke született, úgyhogy a dal valójában az új élet érkezése feletti örömről szól. Jöjjön tehát ez a sláger, aztán követi őket az Inner Circle, de most itt a UK a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban egyaránt jönnek majd kedvencek a 80-as évekből, mint amilyen a Hungária Rock'n'Roll Party-ja. Vagy akár a 2000-es évek elejéről. Mark Ronsonnal, Bruno Mars-szal az Uptown Funkot is meghallgatjuk majd hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
9: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint. Az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Hatalmas illegális dohányszállítmány talált a NAV. Kellemes nyárias idő lesz. Villányi Eszter vagyok. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van. Ezek érintik egyebek mellett a marha, sertés, juh vagy kecske és csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. A tárca vezető arra is kitért, hogy a tiltás feloldása után Ukrajnából 6 szállítmány tervezett behozatalát jelezték. A klímaváltozás elleni határozott fellépést támogatta az ENSZ közgyűlése. Azt követően került erre sor, hogy a Nemzetközi Bíróság állásfoglalása az államok jogi kötelezettségeire hívta fel a figyelmet. Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. A szokottól eltérően lesznek nyitva a boltok pünköstkor. Vasárnap és hétfőn is ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök. Egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne. Több milliós bírságra számíthat. Meleg napok jönnek, de sokfelé megélénkül, megerősödik ma a szél. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, és a Dunántúlon, valamint keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és természetesen folytatódik a zene folyamunk igen változatosan. Már említettem Mark Ronson, Bruno Marssal, az Uptown Funkkal, elsőként pedig Gloria Estefanének

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legjobb zenék szólnak itt a stúdióban is, mert hogy a zenék mellett a nyitott ablaknál behallatszik a madárcsicsergés is. A kettőt együtt pedig imádom, és bízom benne, hogy hallgatóinknak is van részük. Egyrészt a mi zenéinkben, nyilván, hiszen hallgatnak bennünket, másrészt pedig ebben a másik fajta dallamban. És persze ezen a kispénteken haladunk előre a feladatokkal, és nagyon sokan szerintem már várják a hosszú hétvégét egy picit több pihenéssel, vagy netán utazással. Kíváncsi vagyok, hogy hallgatóink merre és hogyan töltik, majd úgyhogy meséljenek nekem csendes tóparton üldögélve, vagy épp inkább valamilyen fesztiválon, koncertekkel, nagyobb társasággal. Szóval meséljenek, mi pedig folytatjuk már is a Neotonnal, a Santa Mariával, itt lesz a Cutting Crew slágere, most pedig szóljon már a No Mercy-vel a Where Do You Go?

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A mai évfordulóról eszembe jutott egy gyűrű. Egy ezüst gyűrű, egy megkövesedett kis tengeri csillaggal benne, amit még nagyon sok évvel ezelőtt Szegeden vettem a Hidi vásáron. És hogy miért hozom most föl ezt a gyűrűt? Azért, mert hogy ma van Szeged napja, vagyis 1719-ben harmadik Károly királytól ekkor kapta meg a Szeged városa a szabad városi jogállást biztosító oklevelet. És ez alkalomból a mai nappal elindul egy 11 napos esemény sorozat, ugye a jövő hétvégével ér majd véget, amiben rengeteg sok program várható. Szegedi kolléganőm pedig el is mesélte, hogy ilyenkor már nyilván az ünnepség sorozat kezdete előtt indulnak a munkálatok, a színpadépítés, mert hogy lesznek koncertek is, a borfesztivál kezdetére föl kell húzni rengeteg sok bódét, ezeknek mind-mind időt kell szánni. A programokról is mesélek majd hamarosan, de folytassuk a United-dal, és érkezzen most a Queen az I Want to Break Free-ben a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy említettem, Szeged napjával egy 11 napos eseménysorozat veszi majd kezdetét a Napfény városában. És arról is meséltem, hogy nekem milyen emlékem van a szegedi hídi vásárral kapcsolatban. Ez majd a jövő hétvégén zajlik, akkor lezárják a belvárosi hidat vagy régi hidat a forgalom elől, és Magyarország egyik legnagyobb kézműves vásárára látogathatnak majd az odaérkezők. A borfesztivál viszont már a mai nappal kezdődik, és ez a teljes 11 napot lefedi. Nekem pedig van egy kedvenc programom, ezek közül a sárkányhajó viadal, ami a Tisza belvárosi szakaszán zajlik majd. Különböző civil csapatok, baráti társaságok, illetve cégek mérkőznek meg egymással, és ez igen látványos, hogyha láttak már hallgatóink feldíszített, tényleg kifestett sárkányhajókat, azért ennek megvan a maga húzása, ugye főleg, hogy mindig van egy dobos, aki adja a ritmust, és ez is nagyon látványos tud lenni. És a pontoság kedvéért ez is egyébként a jövő hétvégén, tehát a záró hétvégén zajlik majd Szegeden tehát. Amivel pedig országosan folytatjuk, a Randy MC, az It's Like That-tel, és most a Pet Shop Boys érkezik a Suburbiával a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ízelítő Spanyolországból a Bombon tolmácsolásában. A Viva Espanyát is játszom majd délután, és akkor spanyol nyelvlecke Ricky Martintól. Ezekkel a slágerekkel is folytatom tehát délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
3: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
10: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
11: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
12: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Ausztriában tárgyal a kormányfő és delegációja. Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Vigyázzunk a vándorló teknősökre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták a magyar miniszterelnököt Bécsben. Magyar Péter és delegációja Lengyelország után Ausztriában tárgyal. Christian Stocker osztrák kancellára találkozó sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról beszélt, bízik benne, hogy előrelépést érnek el a két ország közötti együttműködésben. A magyar kormányfő Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel is egyeztet, majd látogatást tesz Alexander van der Bellen államfőnél is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozókat követően a Magyarország működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány, erről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van, ezek érintik egyebek mellett a marha, a sertés, a juh vagy kecske és a csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. Rendben vannak a magyar csemege kukorica konzervek, nem talált élelmiszerbiztonsági hibát a NÉBIH. A Supermenta programban több mint 2 tucat terméket vizsgáltak, 10 tételnél minőségi vagy jelölési hiányosságokat viszont feltártak. Élelmiszerbiztonsági szempontból a mikotoxin, a növényvédőszer maradék és nehézfém tartalmat vizsgálták, de néhány terméknél a GMO tartalmat is nézték. Vigyázzunk az úton átkelő teknősökre, kéri a Madártani Egyesület. A mocsári teknősök a tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén mocsaras területeken élnek. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában azonban a vizektől akár néhány kilométerre is megjelenhetnek. Az autósoktól azt kérik, fokozottan figyeljenek az állatokra. A teknősöket ne vigyük vissza a vízhez, mert akkor kezdhetik előről a vándorlást. Elindult a zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A keleti pályaudvarról startolt a járat 800 utassal. A vonaton utazik az idei búcsú szónoka, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János is. A zarándokok este érkeznek meg a Székelyföldre Csíkszeredába. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délmúlt 4 perccel én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Ki mit csinál a hosszú hétvégén, mire készülnek? Azért remélem nem mindenki dolgozik, mert már kaptunk jó néhány ilyen üzenetet. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem, érkezik a Depeche Mode is.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? És a 2000-es évekből. Cause you're hot. Legnagyobb slágerei.

romantikus sétákat teszek. A kávéfőzőig. És hogy szerinte a hétvégén is ezt fogja csinálni, ezt megértem. Ez egy kihagyhatatlan rész, akár a hétvégében, akár pedig a hétköznapban, csak mondjuk lehet, hogy hétköznap kicsit tempósabban tesszük ezeket a romantikus sétákat. A Retro Rádióban pedig szólnak romantikázó slágerek is, de olyanok is, amik segítenek egy kicsit fölpörögni bennünket csütörtök délután. Ilyen Ricky Martinnal az Undo Stress is, most ezzel folytatom. Uéppa!

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jöjjön pár információ az utakról, mi a helyzet. Az M1-esen, ahol Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben, mondhatnám, hogy a szokásos, szakaszos lassulás és torlódás tapasztalható. Aki személyautóval van és Budapest a célja, továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választania. A terelés előtt viszont Tatánál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Az M3-ason 60 és Bak között Budapest felé egy sáv járható csak munkavégzés miatt. Itt is készüljenek több kilométeres torlódásra. Az M5-ösön pedig karbantartók dolgoznak, Budapest felé Kecskemétnél. Itt a 94-es kilométernél alakul ki szakaszos torlódás. Mi pedig már is megpörgetjük Tóth Vera sorskerekét. Előtte Joe Cocker dala szól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt kérdeztük ma hallgatóinktól, hogy már egy kicsit belevarázsolódjunk a hétvégébe, hogy ki mivel tölti majd a hosszú hétvégét. Erna például ezt írta, szombaton kimegyek a piacra, vasárnap Siófok első emelet koncert este. Mindjárt reagálok a másik felére is, csak egyben felteszek egy kérdést hallgatóinknak, hogy szombaton lesz mindenhol minden piac, tehát minden piacozós megy az egyébként szokott helyére. És ha már Siófokot említetted, akkor itt pedig ugye pünkösdi szezonnyitót tartanak, ami hivatalosan is beindítja majd úgymond a nyári szezont a Balatonnál. Ez így nagyjából a hajóállomás környékén zajlik majd, koncertekkel, családi programokkal, gasztrovásárral, de ez ugye csak egy szerte az országból, a rengeteg programból. De köszönöm szépen, hogy megírtad. Folytatjuk már is a Modern Talking-gal, itt a Yoma Heart, Yoma Soul a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A műsorunkban megjelennek mind a 80-as évek kedvelt slágerei, mint amilyen az Alphaville Big in Japan-je. Vagy a 90-es évek kedvencei, például Dr. Albannal. Sing Hallelujah! Ezzel a slágerrel is folytatom majd egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snack fan sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: B4 csúcsot tarthatnak Budapesten június végén. Nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma Magyarországon. Segített az eső, de még mindig szomjas a talaj. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, a jövőben együttes kormányüléseket is tart majd a két ország. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügye is szóba került. Ezzel kapcsolatban hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A két vezető egyetértett abban, hogy a kérdésben teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség. Magyar Péter arról is beszélt, V4 csúcsot kezdeményez június végére Budapestre, ahová Ausztriát és más államokat is várnának. Mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván tavaly veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Egyebek mellett ez is kiderült a KSH friss jelentéséből. Továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. Az is kiderült a jelentésből, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ami az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az elmúlt két évben 68%-kal nőtt a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma, és a gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Továbbra is dúlnak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Több mint 100 drónnal támadta egymást a két ország hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsérültek, ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, két ember meghalt, a helyi olajfeldolgozóban tűz ütött ki. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Erről a közrádióban beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Egy óra múlt 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. A közösen töltendő 4 óránkból hátra van még egy, amiben pedig nagyon szuper slágereket válogattunk az LGT-vel, a Vanilla Ice-szal, és kezdek már is az Alphaville-lel. Szól a Big Inch-

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ma ugye azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ki mit csinál a hosszú hétvégén. Miki pedig ezt írta nekünk. Volt tervünk bőven, de mivel dolgoznom kell vasárnap és hétfőn is, így csak egy 30 célos íjász versenyen veszünk részt a gyerekekkel szombaton Mária Halmon. Mindenkinek jó időt, kikapcsolódást a hosszú hétvégére. Miki, viszont ez nagyon izgalmasan hangzik, úgyhogy sok sikert kívánok nektek erre a programra. Sing Hallelujah! Ezzel folytatom.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lehet, hogy lesz olyan, akinek kisebb vagy nagyobb álma teljesül majd a hétvégén, úgyhogy nem sokára szól is majd a Küzdj az álmodért a Hooligans-szel és Gudics Mátéval. Mi pedig azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ki mit csinál majd a hosszú hétvégén. Zoli pedig így írt: szia Piros! Az öt kedves barátom megleptek egy motoros túrával Horvátországba, ami egyben a legény búcsúm is. Ezúton is köszönöm a srácoknak, és neked is, ha beolvasod. Legyen szép napod, nektek meg szuper hétvégétek, érezzétek jól magatokat, biztos, hogy felejthetetlen lesz egyébként. Most pedig jöjjön az Ottawa.

mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tavalyi konvoj utitársunk ténylegesen valóra váltotta egy gyerekkori álmát, nem olyan régen Gudics Mátéról van szó, aki nemrég megvette élete legelső motorját, amire már egészen kiskora óta vágyott. Sokaknak az is álom tud lenni, hogy jól sikerüljön például egy családi esküvő. Azt kérdeztem hallgatóinktól, hogy ki mit csinál a hosszú hétvégén, a következő üzenetet pedig Krisztina küldte nekünk. Sziasztok, nekünk nagyon jól indul, ugyanis a fiam nősül, boldogság felső fokon. Innen üzenem nekik, Dominiknak és Rékának, hogy nagyon sok boldogságot és sok-sok örömöt kívánok nekik, legyetek nagyon boldogok, szeretlek benneteket. Jó a műsorotok, további szép napot mindenkinek. Én pedig köszönöm, hogy ezt megírtad, és milyen rutinosan tervezték, szervezték ezt az esküvőt erre a pünkösdi hosszú hétvégére. A NASZ névnek is egy nappal több pihenőidő jut. És még az is lehet, hogy ezen az esküvőn is felcsendül majd a Keomával a Lambada, én ezzel folytatom most a Retro Rádiót.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dénes Tamás beintegetett már, megérkezett. Azt nem tudom, hogy kávé előtt vagy kávé után van-e már, de az biztos, hogy én hallgatóinknak egy pesdítő csütörtök délutánt kívánok, és egyben köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Olajcsere, kezdje a párti autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a partiautó.hu oldalon.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
6: Én a műzlibe kérem, anya.
7: Itt a narancslevem, drágám.
8: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
6: Igen.
8: Akkor a tejemmel iszom meg.
7: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
5: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
10: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
11: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.

0: most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A közlekedésben is erősítik a magyar-osztrák kapcsolatokat. Negyed óránként ölnek meg civileket a világ fegyveres konfliktusaiban. Napos, de szeles idő lesz ma. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés is szóba került, az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a Magyar-Osztrák Bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. A kormányfő felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölni a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Ez a vasúti szolgáltatások közös fejlesztését szolgálja, jelezte a közlekedési és beruházási miniszter, miután tárgyalt osztrák kollégájával Bécsben. Vitézi Dávid sürgette a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítését. A legfontosabb feladatnak pedig a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztését és gyorsítását nevezte. A klímaváltozás elleni határozott fellépést támogatta az ENSZ közgyűlése. Azt követően került erre sor, hogy a Nemzetközi Bíróság állásfoglalása az államok jogi kötelezettségeire hívta fel a figyelmet. Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök, egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne. Több milliós bírságra számíthat. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, csodás időben nagy slágerek. Hamarosan érkezik Pink, vagy éppen a Scorpio. Nyitányként a Milli Vanilli érkezik legnagyobb sikerével.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, én gondolom sokan emlékeznek arra, amikor valakik vagiztak ott a Balaton jegény néhány évvel ezelőtt, és azért ilyen luxus terepjárókkal bele is estek a tóba. Na hát volt ilyen is, most viszont Texasban érkezett egy egészen hihetetlen hír. Van ugye a Teslának a Cybertruckja, aminek van egy úgynevezett Wade mód, vagyis gázló üzemmód, ami arról szól, hogy ha ilyen nagyobb tócsákba vagy kisebb patakokon át akar kelni az ember, akkor a simán veszi ez a vadjúj Tesla, ezt is tudja, mondjuk 20 millió forintba kerül ez a minimum, amit azért tudnia kell. Szóval a Tesla vállalása szerint elvileg 80 cm-es vízmélységig simán át tud menni bármilyen vízen. Hát egy texasi pasas ki akarta mindezt próbálni, csak ő fogta és a tóba vezérelte az autóját nagyjából hasonló mélységbe, aztán csodálkozott, hogy megállt a tó közepén, és onnantól se előre, se hátra az autó megállt, és onnantól kezdve neki kellett menekülnie, mert hogy jött be a víz rendesen, és ki is kellett úsznia, szóval azért nem úszásra találták ki az autókat. Egyelőre ott még nem tartunk, de hát Amerikában azért mindent kipróbálnak, azért tegyük hozzá. Nem tudom, hogy a biztosító ezek után fizetni fog-e. Nálunk viszont

délután minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan érkezik a Rigéra, vagy éppen Gazebo, előtte viszont némi közlekedés, 6 perc múlva lesz. 3/4-3 az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. 8-as főút Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében egy műszakhibás kamion vesztegel a külső sávban, az M7-es autópálya felé vezető oldalon, itt kb. 2 kilométeres a torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágere, egy retro rádió, 2 perccel járunk most már 3:43 után, itt közben a nap is kisütött mögöttem, hogy elindítottam Gazebo kislemezét, őt egyébként becsületesen Paolo Mazzolininek hívják, és diplomata családba született, nem véletlen, hogy 4 nyelven beszél az olaszon kívül, és persze kitűnő zenész is, ez bizonyítja a most következő dal, I Like Chopin, ez egy piszok nagy siker volt a 80-as években, ez pörög a retrón.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mennyi élmény a Házi Buli című film kapcsán? Mennyi emlék? Némi nosztalgia. Na ja, Retro Rádió, a régi nagy dalokkal foglalkozunk, és foglalkozunk a következő órában is, így hozom majd a 90-es évekből Orsi és Gangsta Zoli nagy slágerét. Szintén egy filmhez köthető Coolio nagy sikere, a Gangsta's Paradise. És további nagy slágerek még a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
7: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
8: Nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Közös munka kezdődik az aszbeszt szennyezés miatt Ausztriával. Nincs gond a hazai kukorica konzervekkel. Winston Churchill festményeiből nyílik tárlat Londonban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, a jövőben együttes kormányüléseket is tart majd a két ország. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügye is szóba került. Ezzel kapcsolatban hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A két vezető egyetértett abban, hogy a kérdésben teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség. Magyar Péter arról is beszélt, V4 csúcsot kezdeményez június végére Budapestre, ahová Ausztriát és más államokat is várnának. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van, ezek érintik egyebek mellett a marha, sertés, jó vagy kecske, illetve csirkehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket is. Nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése, ez derül ki a friss szennyvíz adatokból. Az NNGK közölte, országos átlagban stagnál az örökítőanyag koncentrációja, sehol sem volt elmozdulás, és a vizsgált városokban mindenütt az alacsony tartományban maradt a koncentráció. Rendben vannak a magyar csemege kukorica konzervek, nem talált élelmiszerbiztonsági hibát a NÉBI. A Supermenta programban több mint 200 terméket vizsgáltak, 10 tételnél minőségi vagy jelölési hiányosságokat viszont feltártak. Élelmiszerbiztonsági szempontból a mikotoxin, a növényvédőszer maradék és nehézfém tartalmat vizsgálták, de néhány terméknél a GMO tartalmat is nézték. Winston Churchill festményeiből nyílik kiállítás Londonban. Hadvezéri és politikusi pályafutása mellett a néhai brit miniszterelnök szenvedélyesen festett. Művészi útját 50 alkotáson keresztül mutatja be a tárlat. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Mindjárt utána nézek, lehet-e orvos meteorológia oka, de már a negyedik mentőautó szágoldott el itt rövid egy óra alatt.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és most jön az, amikor ugye a hivatalos ír találkozik a valósággal. Az útinformon a következő információ jelent meg. M7-es autópálya Letenye felé vezető oldal kápolnásnyék előtt egy fa dőlt a pályára 42-es kilométernél. Csak a belső sávon arra szólnak a járművek. Több mint 5 kilométeres most az M7-esen a torlódás. Hallgatunk viszont ott van Atika taxis, és a következő írja, akkor egy kis info az M7-es autópályán Budapesttől a Balaton irányába egy fa rádölt az úttestre, egy mercit el is talált, úgyhogy így a 42-es kilométernek körülbelül csak a belső sáv járható, az is éppen, hogy a fát ki tudja kerülni. Most dölt ki a fa, írta ezt, hát egy alig 20 perce, negyed órája. Úgyhogy szerintem hamarosan óriási káosz és dugó lesz errefelé, aki tud a 7-esen kerüljön további balesetmentes közlekedést mindenkinek. Atika, köszönöm, mert így azt hiszem, hogy rávilágítottunk, hogy pontosan mi is történt. Szerintem a fát hamarosan összeszedik majd. Jókora szél van, ez kétségtelen. De mi zenében utazunk tovább. Nagy slágerek, hamarosan Orsi és Gangsta Zoli lesz. Boy George is előttük. Coolio, a Gangsta's Paradise-al a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Fancy és a TNT is itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 15 óra 41 perc van, és ugye az imént az M7-es autópályát emlegettük, tehát még egyszer a tények: M7-es autópálya Balaton felé Kápolnásnyék előtt a 42-es kilométernél egy fa dőlt az M7-es autópályára, csak a belső sávon arra szólnak a járművek, 5 kilométer mögötte a dugó. M1-es autópálya Tatabány és a Nullás között kiépített terelésben lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. 8-as főút Székesfehérvár déli elkerülőjén az 1-es kilométer közelében pedig egy műszakhibás kamion vesztegel a külső sávban az M7-es autópálya felé vezető oldalon. 2 kilométeres a torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Csaba írt, M0-ás Dunahídon most történt baleset, kamion személyautóval karambolozott az M1-es irányában, 3 sávot foglalnak el az M0-áson. Csaba, köszönöm szépen az információt, menjünk tovább, hiszen a Neoton csak azért is sebességet vált majd a következő órában. Tegnap éjszaka pedig fél Birmingham csatak részek volt, nekik szól majd a Csumba van badala. Ugye Európa kupát nyertek, mi pedig további slágerekkel megyünk majd tovább hamarosan itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este.
3: A Follow the Flow. 10 éves idén a csapat egy érdekes élmény köt hozzájuk. Az ő egyik daluk volt az első, amit a gyerekeim mutattak nekem, nem pedig én nekik. Várunk mindenkit este 8-tól a Follow the Flow tagjaival itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snack fán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
7: Van. Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
8: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tigo 8, és minden kilométert imádtam.
7: Tényleg ennyire jó?
8: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
7: 1%? Ez egy valóra vált álom.
8: Cherryfehérvár.hu.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Hanu. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
14: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
15: From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
16: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Erősítik a magyar-osztrák kapcsolatokat. Segített az eső, de még mindig szomjas a talaj. Nyárias idő lesz pünköstkor. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került, az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a Magyar-Osztrák Bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. A kormányfő felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölni a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Ez a vasúti szolgáltatások közös fejlesztését szolgálja, jelezte a közlekedési és beruházási miniszter, miután tárgyalt osztrák kollégájával Bécsben. Vitézi Dávid sürgette a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítését, a legfontosabb feladatnak pedig a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztését és gyorsítását nevezte. Mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván tavaly veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Egyebek mellett ez is kiderült a KSH friss jelentéséből. Továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. Az is kiderült a jelentésből, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ami az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az elmúlt 2 évben 68%-kal nőtt a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma, és a gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Winston Churchill festményeiből nyílik kiállítás Londonban. Hadvezéri és politikusi pályafutása mellett a néhai brit miniszterelnök szenvedélyesen festett. Művészi útját 50 alkotáson keresztül mutatja be a tárlat. Winston Churchill akkor kezdett festeni, amikor 1915-ben az első világháborúban a Dardanellák ostromának kudarca miatt távoznia kellett a kormányból. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elég keményen fúj a szél itt a stúdió környékén, itt azért rezegteti rendesen az ablaküveget, de hát ez ma egy ilyen nap. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, hamarosan Bruno Mars, vagy éppen Cserháti Zsuzsa énekel. Legelőször viszont a Genesis lemezét pörgetem.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénás Tamás. Nem nagyon szoktam bűnügyi híreket mondani, de hát ez, amit most olvastam, na ez azért kiütötte a biztosítékot, úgyhogy elmondom önöknek. Vádat emelt a soproni járási ügyészség azzal a nővel szemben, figyeljenek, aki ököllel zúzta szét egy soproni patika ajtaját, ugyanis nem kapott nyugtatót. A főügyészség tájékoztatása szerint a nő tavaly áprilisban ittasan ment a gyógyszertárba, nyugtatót akart kiváltani, ott közölték vele, hogy a bediktált tajszámon nincsen felírva a gyógyszer. A nő ettől annyira dühös lett, hogy kifelé menet ököllel akkorát ütött a patika üvegajtajába, hogy ez pókhálosan betört. Hát ennyi maga a sztori, hát nyilván ilyenkor az ember azt gondolja, hogy látják, ha kapott volna nyugtatót, lehet, hogy az üveg ma is meg lenne, jó, de hát ezt tudom, ez csak ilyen később áll a sztori. Menjünk is tovább! Katona Klári, hamarosan előtte Billy Idol vagy éppen DJ Bobo, itt az Everybody a Retro Rádió.

0: közlekedési híre.
1: Mindjárt Falkó vagy éppen az Abba itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. Kereken 5 perc múlva lesz, 3:45. A mikrofonnál Dénes Tamás, szinte csak SMS-ek, de rengeteg abból. Szia Tamás, Csaba vagyok, M0-ás Dunahídon most történt baleset. Kamion, személykocsi karambul az M1-es irányába, háromsávot elfoglalnak. Köszönöm szépen. Sziasztok, Joy vagyok, az M7-esen megindult a forgalom, a kidőlt fát elszállították, és miután ez most már egy jó ideje volt, szerintem azóta a dugó is meg kellett, hogy szűnjön. Szia Tamás, hazafelé tartva Kiskunlacházán keresztül az 51-esen pont most egy kamion személyautóval koccant, írja Jani Varsányból. Szia M1-et, miért nem mondjátok be, itt állunk a dugóban 2 órája, kb. Komáromból torlódik Pest felé, most értem el Tatabányát, írja Frici. Aztán Zsolti is jelentkezett, M2-esen várt elkerülő szakaszán kilométeres torlódás, lassan ez is olyan lesz, mint az M1-es, aki erre jön, számoljon többletidővel, ezt Zsoltinak köszönhetjük. Végül M1-es Pest felé az átterelt sávban Bicske után utoléréses koccanás volt, jelenleg áll az átterelt sáv Pistától, tudom, köszönöm.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perc elmúlt 3:45. A folytatásban az Abba és a Mamma Mia érkezik, és ez egy dal, amely tulajdonképpen arról szól, hogy az énekesek hol kilépnek, hol belépnek ugyanabba a kapcsolatba. A folytatás az Abbája retro rádióban.

0: vissza.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió Csaba korábban jelezte, hogy az M0-ás Dunahídon baleset történt. Azt írja, még tart a Dunahídon a helyszínel, és csak a lehajtósáv szabad. M0 Dunahíd M1-es felé körülbelül 8 kilométeres dugó. Csaba, köszönjük az infót, menjünk tovább, hiszen a következő órában egy gyönyörű szerelmes dalt hoz a 30 éves Bonbon zenekar. De a kolumbiai Shakira is énekelni fog nekünk, itt lesz a Hips Don't Lie. És még jó néhány nagy sláger majd a folytatásban, itt a Retro Rádióban, így csütörtökön délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
5: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
11: Micsoda aroma?
12: Olyan, mint Olaszországban.
11: Ez az igazi kávé.
13: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
15: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
16: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
19: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
18: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonza jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország, több, mint gondolnád.
2: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
20: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
21: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Változhat az adórendszer itthon. Egy picit enyhült az asszály. Kispályás labdarúgó válogatottunk Szerbiát is legyőzte az Európa bajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Változhatnak a magyar adószabályok a következő időszakban, erről beszélt a miniszterelnök pécsi tárgyalása után. Magyar Péter szerint egy új költségvetés elfogadását követően nyílhat lehetőség az adórendszer átalakítására, de ez inkább közép és hosszú távon képzelhető el. A kormány továbbra is támogatja a külföldi beruházások érkezését, ugyanakkor azt várja, hogy a befektetések nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek. Riasztották a tűzoltókat a fővárosban a Gyorskocsi utcai börtönhöz. Egy női fogvatartott felgyújtotta a cellájában lévő matracot. A lángok megfékezését a büntetés végrehajtás dolgozói kezdték meg. A munkát később a fővárosi tűzoltók fejezték be. Az eset után a matracot felgyújtó rabot és 6 börtön alkalmazottat füstmérgezés gyanújával kivizsgáltak. Az intézményben az érintett részlegen elhelyezett fogvatartottakat ideiglenesen más körletekbe helyezték át. Enyhült az aszály, az elmúlt napok csapadéka ugyan javított valamelyest a helyzeten, de továbbra is komoly vízhiánnyal küzd a talaj az ország több térségében. A szakemberek szerint a lehullott eső csak átmeneti enyhülést hozott, a következő napokban pedig egyelőre nem látszik jelentősebb csapadék érkezése. A vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály hatásainak csökkentésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a védekezési feladatok összehangolását segíti. Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Folytatta jó szereplését a kispályás labdarúgó válogatott a tiranai Európa-bajnokságon. A dánok elleni siker után a miénk Szerbiát is legyőzték 1-0-ra, így két mérkőzés után 6 ponttal állnak a csoportban, ráadásul még gólt sem kaptak. A nemzeti csapat holnap Románia ellen zárja a csoportkört. A gomoly felhők feloszlanak, és többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Elvétve zápor előfordulhat. Hajnalban zömmel 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Ennél kissé hidegebb az északi völgyekben lehet. Délután 22-27 fokra számíthatunk.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. A terelés előtt a 81-es és a 68-as kilométer között is torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M7-es autópályán Letenye felé kápolnásnyék előtt egy fa dőlt az útra korábban. A 42-es kiló méternél újra mindkét sáv járható. A torlódás feloszlóban van. Tudósít mindezekről az Utinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most
22: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Alig két perccel jelezte Gyuri, hogy az M0-áson halad az M3-astól az M5-ös felé, hát nagyjából 10-15 kilométeres sebességgel lassan. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk viszont gyorsan jön majd Sting vagy a Republic, kezdésnek pedig egy nagy kedvencem, Rick Astley énekel.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Jön a pünkösdi hétvége. Ez annyiból lesz más az egyéb ünnepi hétvégéktől, hogy itt ugye két ünnepnap lesz, a pünkösd vasárnap és a pünkösd hétfő. Érdemes tehát felkészülni, mert a legtöbb helyen zárva lesznek a boltok. Mind a két nap, vasárnap is, illetve hétfőn is. Nem kell katasztrófa vásárlást végrehajtani, de felkészülni nem árt. Nyilván az éjjel-nappali boltok nyitva lesznek, majd benzinkutak, virágboltok és azok a speciális üzletek, éttermek, amelyek hétvégén, illetve az ünnepnapokon is lehetőséget kapnak, hogy nyitva maradjanak, de a nagyobb bevásárló központok, boltok ilyenkor bezárnak mind a két napra. Érdemes ebben tehát gondolkodni. Na meg a folytatásban bennünk, hiszen nem sokára jön Avicii vagy a Republic, Sting is itt lesz, mindezek előtt a Verve és a Bittersweet Symphony egy nemzedék himnusza a Retro Rádióban.

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Limállal, vagy éppen Ruzsa Magdival folytatom itt a Retrórádióban, most viszont közlekedjünk. 4 perc múlva lesz 3/4, ha sajnos nagyon sok a baleset, kezdjünk egy kevésbé balesetes helyszínnel. Az M1-es autópályán Tatabány és a Nullás között kiépített terelésben lassulás, torlódás van, főleg a külső sávban Budapest felé, érdemes az átterelt belső sávot használni. Bicskénél egy műszakhibás jármű is nehezíti ráadásul az előrejutást. M0-as déli szektor Halászteleknél az M1-es felé baleseteztek a 16-os kilométernél, sávzárás van és 10 kilométeres torlódás az M0-ason. 8-as főút Fehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométernél, illetve Városlődnél a 73-as kilométernél is egy-egy műszakhibás jármű veszteggel mindkét helyen forgalomkorlátozás van. 12-es főút Nagymaros átkelési szakaszán súlyos baleset történt a 11-es kilométernél, teljes zárást vezettek be a 12-es főútra. Végül a 83-as főúton tét elkerülő szakaszán is baleset, az 55-ös kilométernél Győr felő csak a belső sáv járható.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perccel járunk most már 3:46 után. Jön az amerikai Totó és az ő nagy sikerük a 80-as évekből, ez a Hold the Line a Retro Rádióban.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este is 8 órától a Baházi Presszó. Csabi ma esti vendége a Follow the Flow zenekar lesz, amely 10. évfordulóját ünnepli. Velük tehát este 8-tól találkozhatnak itt a Retro Rádióban. Most viszont indul Nyerges Izával a szokásos 2 órás élő retro kívánság műsor, amely Samantha Fox nagy sikerével indul majd. Én ezzel a popslágerrel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este.
3: A Follow the Flow. 10 éves idén a csapat egy érdekes élmény köt hozzájuk. Az ő egyik daluk volt az első, amit a gyerekeim mutattak nekem, nem pedig én nekik. Várunk mindenkit este 8-tól a Follow the Flow tagjaival itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
5: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri tigónyolc, és minden kilométert imádtam.
4: Tényleg ennyire jó?
5: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
4: 1%? Ez egy valóra vált álom.
5: Cserifehérvár.hu.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász. Csak 1399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
16: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
17: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
18: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
19: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
20: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
21: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
20: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Hírek a Retro Rádióban.
22: Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban. Változhat a vendégmunkások szabályozása itthon. Folyamatosan melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határ ellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Magyar állampolgár is szerepel az Europol legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listáján. A rendőrség tájékoztatása szerint ezt azért állították össze, hogy a lakosság segítségével mielőbb elfogják azokat a jogerősen elítélt személyeket, akik elkerülték a büntetésük letöltését. Minden évben kampány is indul azért, hogy megtalálják a bűnözőket. Az idei akcióban 11 ország hatóságai vesznek részt. A nyomozók szerint a korábbi években több ügyben is fontos szerepet játszottak a lakossági bejelentések, amelyek névtelenül is megtehetők. Az Európa legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listán egy 33 éves magyar állampolgárságú férfi is megtalálható, akit embercsempészés miatt ítéltek el. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken. A hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. A terelés előtt a 81-es és a 68-as kilométer között is torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M7-es autópályán Letenye felé kápolnásnyék előtt egy fa dőlt az útra korábban. A 42-es kilométer méternél újra mindkét sáv járható. A torlódás feloszlóban van. Tudósít mindezekről az Utinform.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Minden idő Hit legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Érincs meg, énekli Samantha Fox a következő pár percben. Hát biztos vagyok benne, hogy az ő hátát annó nagyon sokan nagyon szívesen benaptejezték volna a strandon. Samantha Fox-al indul a kívánságműsor, én Nyerges Izabella vagyok. Szeretettel várom a hívásaikat.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádium. Szeretettel köszöntöm Önöket a kívánság műsorban. Ma is tudnak üzenni azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek, akikre ma sokat gondoltak. Kétféleképpen érnek el, hát a gyakorló kívánság műsorozók azok tudják jól, hogy én itt csücsülök este 8-ig, és bizony minden telefont igyekszem felvenni. Hát a másik lehetőség pedig az SMS-ezés. Ebből már is érkezett egy csokorral, mama aláírással küldték az első üzenetet. Hello Izabella, Zagyvarékasra, illetve Karcagra szóljon a következő sláger. Kis Linetkének és Molnár Benikének szeretnék üzenni méghozzá azt, hogy gyógyuljanak meg mi hamarabb, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Puszi nekik! Mama aláírással jött az SMS. Hello Izabella, én Tiszabúrára szeretném küldeni a következő slágert. Farkas Martinkának kívánok mielőbbi gyógyulást és egy nagy ölelést is küldök. Kedves Izabella, Balázsnak hívnak. Levente fiam a tegnapi napon ünnepelte a 10. születésnapját. Meg szeretném lepni így utólagosan itt a Retro Rádió adásában is. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, Isten éltesse, és további jó repülő építést kívánok neki. És végül itt van velem Donát is. Kedves Izabella, a feleségemmel Évivel most ünnepeljük a házassági évfordulónkat. Ez alkalomból szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem, és sokszor puszilom. A 0620-22-22-122-es szám ma is este 8-ig él, az ajándékslágerről pedig Melanie Fiona gondoskodik.

0: szeretettel várom Önöket a Kívánság műsorban. Ha gondolják, akkor tegezzenek le nyugodtan. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig az Abaházi Presszó ígél. Szia!
1: Halló, halló, szia! Szeretnék küldeni egy zenét, nem tudom, jó számot hívtam el.
0: Persze, a retrót hívtad a Kívánság műsort, ami egy üzenőműsor. Kivel beszélek, mutatkozz be, légy szíves!
1: Lakatos Dániel lennék.
0: Oké, Dani, honnan telefonálsz nekünk?
1: Szabolcs megyéből, Nyírmihályi.
0: Jó, ki az, aki a szívednek kedves, kit lepnél meg, ki jutott ma eszedbe?
1: Igazából mindenkinek, így a világnak. Küldeném édesanyukámnak, meg a feleségemnek.
0: Bemutatod őket nekünk?
1: Ilona és Patrícia. Anyukám Ilona, feleségem Patrícia. Azt üzeném nekik, hogy szeretem őket, és mindig legyenek ilyen boldogok.
0: Egy gyönyörű szép szerelmes láger koronázza meg mindazt, amit most elmondtál, Meatloaf énekkel.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm a kívánság műsorban. Jó estét!
1: Jó napot kívánok, Gábor vagyok, és csak jelenti szeretném, hogy az M0-ás végig járható kiválóan. Oda-vissza. A halászteleki kubanc megszűnt.
0: Rendben, köszönjük szépen, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, csokolom, viszalás.
0: Jó utat, a közlekedési infóért cserébe igazán megérdemel egy szuper jó retro slágert, úgyhogy Herold Faltemeyer most önnek zenél.

0: slágerei Retro Rádió. Jó hírem van, önnek is sikerült bejutni a Retro üzenő műsorába, a kívánság műsorba.
1: Szép jó estét, Vonás és Sof vagyok Beregbösszörményből. Én a barátaimnak szeretnék küldeni egy szép számot, mert szeretek mindenkit, ennyit szeretnék üzenni. Hát elég nagy baráti társaságunk van, úgyhogy mindenkinek szeretettel szeretném küldeni.
0: Jó, a családtagjait közül ki az, akit kiemelnél? Ki áll hozzád a legközelebb?
1: Hát, bátyám, öcsém, édesapám, úgyhogy nekik. Hát, hogy mindenki legyen boldog.
0: Megegészséges, igaz?
1: Megegészséges, igen.
0: Ez a legfontosabb, a többit meg megoldjuk magunknak. Örülök, hogy itt voltál velünk, te is érkezik az ajándéksláger mindazoknak, akiket felsoroltál. Megszóljon neked is ez az Ergo és a Létezem.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ön is a kívánság műsort hívta. Jó estét kívánok, én Nyerges Izabella vagyok. Miben segíthetek?
1: Jó estét kívánok, kedves Iza. Ildikó vagyok, és a páromnak, Zsoltnak szeretnék küldeni egy, ha lehet, akkor valami szerelmes számot. Mind a ketten munkából jövünk haza, és nagyon várom már, hogy hazaérjünk és együtt legyünk.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit még neki szánnál?
1: Hogy nagyon-nagyon szeretem, és köszönöm, hogy van nekem.
0: Oké, és mi lesz a ma esti programotok? Van-e valami konkrét tervetek?
1: Igazából csak a mindennapi munkák lesznek, de az a lényeg, hogy együtt vagyunk.
0: Teljesen igazad van, örülök, hogy beszélgettünk, és sok boldogságot kívánok nektek, egy kifejezetten romantikus hangulatú Rod Stewart slágerrel, ez a Baby Jane a kívánság műsorban.

Laudéval színezzük újra a kívánság műsort és az önök érzelmes üzeneteivel. SMS-eket kaptam. Szia Izabella, engem Gizellának hívnak. Nálunk szombaton unokatestvér találkozó lesz, úgyhogy én szeretnék most azoknak küldeni egy slágert, akik ott lesznek ezen a családi összejövetelen. Kedves Izabella, engem Robertnek hívnak. Falunap lesz nálunk a hétvégén Kunfehértón, főzés, evés, ivás. Előre is nagyon jó szórakozást kívánok minden kunfehértóinak. És itt van velem Barna, a gitáros is. Kedves Izabella, a következő slágert a Magna Cum Laude-tól mindig el szoktam játszani akkor, amikor utcazenélek, és ez valószínűleg így lesz most szombaton is. Azoknak szeretnék egy slágert küldeni, akik hasonlóképpen hozzám ezzel egészítik ki a fizetésüket. Barna, a gitáros írta tehát az SMS-t, az ajándékslágerről pedig

0: slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban a friss és aktuális hírek előtt még belefér egy beszélgetés. Szia, mondhatod is a nevedet?
1: Szarvák Hajnalka.
0: Szia, Hajnalka, honnan telefonálsz nekünk?
1: Én Abonyból telefonálok.
0: Kinek szeretnél meglepetést adni?
1: Hát a hugomnak, Diánának.
0: Jó, mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hát, hogy remélem, hogy eléri a célját, amit szeretne. Jó, köszönöm szépen.
0: Én is, hogy hívtál minket, érkezik az ajándékslágere hírek után, ez a Soft Cell és a Tainted Love. Oh, tainted love. A kívánság műsor elérhetőségét is a 0620-22-22-122-es számon 8-ig az Abaházi Presszóig tudnak felhívni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
6: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen. Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Közelebb kerülhetnek az uniós milliárdok. Enyhült az asszály, de továbbra is kevés a nedvesség a talajban. Futballszurkolókat ítéltek el. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozások és a gazdaság számára. Enyhült az aszály, az elmúlt napok csapadéka ugyan javított valamelyest a helyzeten, de továbbra is komoly vízhiánnyal küzd a talaj az ország több térségében. A szakemberek szerint a lehullott eső csak átmeneti enyhülést hozott, a következő napokban pedig egyelőre nem látszik jelentősebb csapadék érkezése. A vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály hatásainak csökkentésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a védekezési feladatok összehangolását segíti. Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Ítélet született 11 ember ügyében, akik egy miskolci NB1-es labdarúgó mérkőzés után a vendégcsapat drukkereivel kerültek konfliktusba. A bíróság szerint a csoport fenyegető módon lépett fel, többen eltakart arccal, egyesek pedig különböző tárgyakkal jelentek meg a helyszínen. Az incidens még februárban történt. A verekedést a rendőrség akadályozta meg, így nem történt tettlegesség. A vádlottak közül többen letöltendő, mások felfüggesztett szabadságvesztést kaptak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható, csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken, a hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
4: Rádió közlekedési hírek.
5: Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat lezárták. A 20-as kilométernél lévő csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Tudósít az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Besenyei Kitti a következő, aki felhívott itt a Kívánság műsorban. Ő a leendő párjának, Gábornak szeretne küldeni egy szuper jó retro slágert azzal az üzenettel, hogy nagyon, de nagyon szereti. Jön az Offszell és a

szeretettel várom Önöket a kívánság műsorban. Ma is nagyon sokan telefonálnak és SMS-eznek, így hát, ha valaki nem ér el, akkor legyen kedves a holnapi napon is újra itt lenni velem, jó? És próbálkozni. Kedves Izabella, páromnak és édesapámnak szeretnék kérni egy szuper jó slágert. Párom Laci, édesapám Zoltán, köszönöm szépen előre is. Hello, Peti vagyok Ruzsáról, szeretnék kérni egy szuper jó slágert az egész országnak. Szép estét mindenkinek, Izus, kérek szépen egy dalt Karacsné Burger Alexandrának, a keresztlányomnak. Most volt a névnapja, sok szeretettel gondolok rá, és a családjára. Az aláírás keresztanyú. Kedves Izabella, kérlek olvasd be a következő üzenetet. Béci üzeni Lacinak, hívjál fel! Lackó Lászlónak kiadható a telefonszámom. Nagyon fontos számomra ez az üzenet. Előre is hálásan köszönöm, ha beolvasod. Hello Izabella! Zenét szeretnék kérni a páromnak, Kolacsek Ibolyának. Üzenem neki, hogy mindennél jobban szeretem. Kedves Iza, édesapám januárban hunyt el. Holnap után lenne a születésnapja. Az ő emlékére szeretnék kérni egy szép lassú dalt. Üdvözlettel! László írta az SMS-t, és itt van velem Attila is. Kedves Izabella, én egy csodaszép lánynak küldenék egy számot, úgy hívják, hogy Berkes Patricia. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és még nem adom fel. Kitartóan próbálom őt elcsábítani. Aláírás, az ő hódolója Attila. Egy kifejezetten gyönyörű jazz meg a sláger szól a kívánság műsorban. Ez a Csepp a

0: Jó, ez a kívánságműsor, a Retro Rádió üzenőműsora, ahol akár ön is meglepheti a szeretteit néhány kedves gondolattal, ha hív a 0620-22-22-122-es számon. Szia!
1: Szia, Izabella! Tibor vagyok, segedző szervékenét, ahol szeretséget.
0: Kinek szeretnéd elküldeni?
1: Segedbe küldeném a barátomnak, Krisztiánnak, meg mindenkinek, aki szereti.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit Krisztiánnak üzennél?
1: Hogy ma bográcsozunk, komoly este lesz.
0: Igen, és mi finom készül, és mi az apropó, ami miatt összegyűltetek?
1: Körömpörkölt. Tehát ez ilyen spontán, és a spontán dolgok a legjobbak.
0: Nagyon jó étvágyat, és jó bulit kívánok nektek.
1: Köszönöm, hogy felvetted.
0: Ez a dolgom szívem, meg hogy játsszam nektek a szuper jó retro slágereket ezúttal bográcsozáshoz, bulihoz. Ez a Smash Mouth és az Am-

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma is nagyon zsúfolt a kívánság műsorunk, sokan hívnak, ez pedig azt jelenti, hogy ha valaki nem ér el, ne szomorkodjon, ne szontyolodjon el, legyen kedves holnap este 6-kor visszatelefonálni, a szerencsésekkel pedig ma beszélgetek. Haló, haló!
1: Szép jó estét, Korza Brigitta vagyok Kondorfáról, és a menyemnek, Csákányoroszlóba, Gálnémet Virágnak szeretnék üzenetet küldeni, mégpedig azt, hogy nagyon-nagyon szeretem, és maradjon a fiamnak a felesége, kitartó, és egy nagyon-nagyon jó anya, az unokáim édesanyja, és szeretném felköszönteni születésnapi alkalmából.
0: Szuper, nagyon szépen összefoglalta. Lesz azért lehetőség majd egy kis családi személyes összejövetelre, bulira is?
1: Az biztos, mert ugyanakkor azon a napon ballag az unokám is, május, vagy június 5-én.
0: Jaj, de jó, hát akkor úgy mindenképpen gyűjjenek össze.
1: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm önnek, és további szép napot, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra érkezik az ajándékszláger is. Ez az Üllői úti fák.

0: Erei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ami a retro üzenőműsora. Hogyha felhívnak, akkor a szeretteiknek tudnak üzenni, vagy valakinek, valakiknek, akire, akikre sokat gondoltak ma. Hello, hello!
1: Szervusz Izabel, Gizella vagyok. 3 héttel ezelőtt beszéltünk már, akkor egy műtét előtt álltam az onkológiai intézetben egy mellkas műtét előtt, és én most köszönetet szeretnék mondani az osztály összes orvosának, dolgozóinak, akik olyan szeretetteljesen és nagy precizitással végezték a munkájukat, és nagyon gyorsan felépültem, és ezt köszönöm.
0: Nagyon örülök neki, hogy jobban vagy. Kell még gyógytornáznod, vagy van még valami kis utókezelés, ami még vár rád?
1: Még mondjuk, ami van, tegnap voltam, aki műtött, meg mellkasszüzgen csináltak, az rendben van a tüdőmnél. Hát még a szövettan egy kis izgalom, mert az még nem jött meg, tornászom, és fújom a lupit is.
0: Jó, szuper, akkor minden rendben lesz, ebben egészen biztos vagyok. Örülök, hogy ilyen mosolygós a hangod.
1: Köszönöm szépen, én meg örülök, hogy te is tudod, hogy nem könnyű helyzetben lehet az ember, de én most azt érzem, hogy remélem, hogy jó úton járok.
0: Igen, egészen biztos, hogy így lesz. Képzeld el, hogy én is pont most voltam ott az épületben, a kék golyóban, de én már csak kontrollvizsgálaton, úgyhogy engem már csak a minden rendben van mondata, hazazavartak, és mondták, hogy találkozunk fél év múlva, úgyhogy hát hasonló remélem, jó híreket neked is.
1: Köszönöm szépen, szia Iza, és hello. Neked is
0: jó egészséget. Szia, most örömtáncot járunk, jó, ha már sikerült ez a műtét. MC Hammer, You Can Touch This, ez következik. You can't touch this.

0: Egy retro rádium, ez a két órás esti kívánság műsor Gyerges Izabellával. Jó estét kívánok önnek, miben tudunk segíteni?
1: Jó estét, Lelkes Léna vagyok, egy számot szeretnék kérni. Lelkes Léna Anna.
0: De gyönyörű neved van, kinek szeretnél meglepetést küldeni?
1: Az apukámnak.
0: Őt hogy hívják, mutasd be nekünk.
1: Lelkes László.
0: Mik a kedves gondolataid számára?
1: Az, hogy nagyon szeretem őt.
0: Jó, van veled felnőtt is, szívem?
1: Igen.
0: Add oda neki is a telefont, légy szíves, köszönöm szépen.
2: Háló, kezdjük sokan. Én vagyok ennek a kicsi lánynak az apukája.
0: Jó.
2: Rá lett arra, hogy hívjuk önöket fel, mert ő úgy szeretne nekem egy számot kérni.
0: Rendben, viszont én most neked is szeretném megadni a lehetőséget, te is üzenj valakinek.
2: Akkor én pedig anyának, aki a mi kettőnk közös szeretett személye. Ott úgy hívják, hogy Janka, és Jankának azt üzenjük, hogy sose gondoljon semmi rosszra, és nagyon szeretjük mind a ketten a kislányával együtt.
0: Cókik vagytok nagyon, Tina Turner a családotoknak énekel. Well,

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy újabb hallgató a vonalban. Szeretnél üzenni akkor valakinek?
1: Igen, szeretnék akkor üzenni. Azt szeretném üzenni Kolacsaki Bolyának, hogy szeretem, imádom. Ne legyen féltékeny, csak én vagyok neki, ő van nekem, és tátok bízom, hogy milyen számot küldtek.
0: Jó, és mutatkozz be nekünk, te is légy szíves?
1: Én Stancsik Tamás vagyok.
0: Oké, Tomi, mióta vagytok együtt a szerelmeddel?
1: Másfél éve.
0: Gratulálok. És vannak akkor komolyabb tervek is ezek szerint a kedveseddel?
1: Vannak bizony.
0: Nem lövök le akkor meglepetéseket, de az biztos, azt hallom a hangodon, hogy te nagyon-nagyon szereted őt, igaz?
1: Így van.
0: És hol ismerkedtetek meg, hogyan?
1: Online felületen, TikTokon ismerkedtünk meg igazából.
0: Milyen jó, hogy van már internet, erre mindenképpen sokszor összehozza a párokat. Figyelj csak, ha már a féltékenység került szóba, akkor legyen az Edda és az Éjjel érkezem az ajándéksláger. Ebben is a maró, kínzó féltékenységről van szó. Hát a szerelem az ilyen, néha ilyet is érzünk vele.

0: Köszönöm a kívánságműsorban, ön is tud üzenni a szeretteinek.
1: Jó estét kívánok, Iza Marcsi vagyok, Székesfehérvárról.
0: Üdvözlöm, kinek szeretne számot küldeni?
1: Az unokáimnak.
0: Igen.
1: Van három unokám, az Anna, a Fanni és a Bence.
0: Oké, és mi az apropó, ami miatt pont őket választotta?
1: Hát a lányoktól most jöttem el, és most megyek a másik unokámhoz, a Bencéhez.
0: És mit üzenne nekik?
1: Hát, hogy imádom őket, mind a hármat.
0: Hétvégén is fognak találkozni? Együtt tudják tölteni majd az időt?
1: Hát általában minden hétvégén igen, együtt vagyunk, és miért tudom, meg sokat vigyázok rájuk.
0: Az egyik legjobb program, igaz? Jamelia és a Superstar következik az unokáinak. Köszönöm.

0: Jó szeretettel köszöntöm Önt a kívánság műsorban. Halló!
1: Jó estét, szia Isabella! Egy számot szeretnék küldeni Józsinak.
0: Igen, mutatkozz be nekünk, légy szíves először is.
1: Dominika vagyok, szia! Józsi nekem a legjobb barátom, és szeretnék neki küldeni egy szép számot, és most itt vagyunk nála, és főzünk, és holnap jönnek a keresztanyukájáék, úgyhogy meg akarjuk őket látni valami finom vacsorával.
0: Jó, nagyon aranyosak vagytok, és mi az, amit üzennél neki, illetve a keresztanyukájáéknak?
1: Azt üzenném nekik, hogy remélem, hogy jól fogják magukat érezni Ausztriában, és most ilyen bakonyi húsgombócot készítünk nekik, és nagyon sok jó kirándulást kívánok nekik.
0: Én meg nagyon jó főzőcskézés nektek. Továbbadom gyorsan a lehetőséget. Halló, halló.
2: Vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, és apósomnak szeretnék küldeni egy kedves számot, és azt üzenném neki, hogy mindjárt ott vagyunk, hogy hűtsöd a söröket, mert érkezünk.
0: Jó, és őt hogy hívják, mi a keresztneve?
2: Sándor.
0: Mi az apropó, ami miatt pont őt köszöntenéd? Mit ünnepeltek ma?
2: Hát, 2 hónapos lett az új tagja, és most érkezünk ezzel kapcsolatban, és szeretnénk tartani egy kis ünnepséget.
0: Jó, szeretettel gratulálok, és legyetek nagyon boldogok.
2: Köszönjük szépen.
0: Én is a hívás, jön az Ultravox és a Dancing with Tears in My Eyes.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádión. Szeretettel üdvözlöm a kívánság műsorban. Jó estét! Ön is üzenhet.
1: Jó estét kívánok, Izabella, Albert vagyok a Hívábáról. Szeretnék kérni egy számot a Pető Krisztiánnak és a Móri Dávidnak, hiszen a jó haverok, és reméljük, hogy még azokra szük is. Neked is külön kérem ezt a számot.
0: Oké, és mit üzennél a szeretteidnek?
1: Hát, hogy legyünk még barátok, és ülök, hogy megismerhettem őket.
0: Most jön az a slágerét a kívánság műsorban meglepetésként, amire sokan, akik kocsiban ülnek, biztos szívesen rátaposnának a gázpedára, de senki se tegye. A hangulata olyan dinamikus, de ettől függetlenül szeretném, ha mindenki épségben hazaérne. Majka és Curtis következnek, ez a Csúcson túl.
2: 8

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szakács Gergő és Vince Gergely a Follow the Flow zenekarból, vagyis BLR és Szakács Gergő. Neked nincs becse neved, szevasztok.
2: Nincsen, képzeled.
3: Sziasztok.
2: Igen, de egy kicsit civil lesz. Próbáltam egyébként, kezdeményeztem egy ilyen közvéleménykutatást, hogy legyen, de aztán végül mindenki leszavazta ezt.
1: Mert ugye ott van a Furacsi, a Molnár Csaba, neki is van becse neve, és talán abban a műfajban, ahonnan BLR-rel Furacsi jön, ott ez... Nem azt mondom, hogy követelmény, de majdnem, hogy ilyen.
3: Hát igen, de mi rapperek vagyunk, a Gergő meg énekes. Amúgy Szakinak becéztük egy ideig, de az kiderült, hogy nem szereti.
1: Én otthon Szakimen vagyok, mert mindent megjavítok.
2: Hát ja. Igen, az úgy más.
1: Igen. Igen. Mert hogyha Szaki lennél, akkor feltételeznénk, hogy mindenhez is értesz.
2: Sajnos nem.
1: Jó, tehát akkor neked nincs becenevette ez a... De ez túl civilnek érzed? Így egy kicsit, srácok
2: igen,
1: mellett?
2: Igen. Sőt, nem kicsit. Meg, tehát, igen, többször volt már ilyen kezdeményezés a részemről, de ezt az elején kellett volna, tehát most már így késő.
1: Most már késő. Meg egyébként én azt gondolom, hogy a Follow the Flow előtt is te már nevet szereztél magadnak, tehát hogy addigra már elindultál egy-két olyan versenyen, ahol a neved ismerté vált, tehát lehet, hogy nem is lett volna ildomos egy új névvel jönni.
2: Hát igen, ez egyébként a mai napig gondolkodom, hogy

0: Vágyom rá igazából, de tényleg el kell engedni ezt a kérdést.
1: Jó, elengedjük. Hát csak azért érzem, hogy most úgy fogom a nap folyamán, vagy a beszélgetés folyamán többször foglak lekonferálni, meg felkonferálni titeket.
0: Bárhogy hát, hívhatsz, akinek is hívhatsz.
1: És hát nyilván nem fogom mindig elmondani, hogy Vince Gergely, hanem BLR-t fogok mondani. Tudom, hogy ezt már máshol, meg többször megbeszéltük, és lehet, hogy egyszer-kétszer már másnak is elmondtad. De
2: szerintem
1: ez
2: már veled is megbeszéltük.
1: Igen. Jó, de lehet, hogy a retro hallgatók még nem hallották, hogy igen, a BLR az minek a rövidítése, vagy mi ez?
2: A BLR az a Beat Left Right-nak a rövidítése, és onnan jön, hogy én régebben zenét is szerkesztettem, és akkor ehhez kapcsolódik Beat Left Right.
1: És nyilván te is a Follow the Flow előtt már nevet szereztél magadnak a szakmában. Az, hogy aztán ti egy zenekarba keveredtetek, kár, hogy most nincs itt Furacsé, mert ha jól tudom, akkor az ő zenekarából, vagy egy korábbi zenekarából alakult a Follow the Flow, ezt jól tudom, hogy neki egy tatabányai csapata alakult át így?
2: Nem egészen. Neki volt korábbi csapata, de az nem zenekaros felállás volt, hanem egy ilyen underground hip-hop formáció. Igen. Abból volt neki több is a Káva és a Furakor, és igazából velem együtt találta ki, hogy szeretne zenekari formátumban zenélni tovább, és akkor én megmondtam, hogy jó, csináljuk. Mi akkor már kiadtunk egy közös dalt, az volt a cím, hogy Szabad Nap, és amúgy...
1: De az még nem a Follow the Flow név
2: az
1: alatt.
2: Az nem Follow the Flow néven volt, még az BLR és Furacsé néven volt, és akkor azzal bejártuk a szórakozó helyeket, és rájöttünk, hogy ez már egy picit nekünk kevés, hogy ilyen diszkókba megyünk éjszaka, és szerettünk volna zenekarra zenélni, és így jött a Follow the Flow ötlete.
1: És akkor hogy találtatok rá Gergőre?
2: A Gergőre pedig úgy találtunk rá, hogy igazából mi egy énekes hölgyel kezdtük, aki egy színházi ember, Simon Bognárka, ő volt az első dalok énekese, és igazából nagyon szerettünk vele dolgozni, de éreztük, hogy azért neki mindig a színház lesz az első, mert aki színházi ember, annak a színház az első. Persze. És ez a legnagyobb szerelme, és ez teljesen normális, viszont nekünk szükségünk volt egy olyan énekesre, aki teljesen el tudja magát kötelezni a zenekar mellett.
1: És ez mindegy volt, hogy énekes vagy énekesnő? Hát azért nagy különbség van.
2: Hát, amúgy ez egy régi berögződés volt nálunk, hogy mi, hogyha rappelünk, akkor egy női vokállal kell kiegészülni, ez egy ilyen régi hülyeség.
1: Hát lehet, hogy gyerekkori kedvencek miatt, nem?
2: Hát lehet amúgy, de azóta kiderült, hogy sokkal jobb egy ilyen hármas férfi felállás.
0: Hát meg kicsit szerintem az energiák miatt valószínűleg egy férfi lehet, hogy szívesebben lát viszont egy női énekest, aztán igen, ez így máshogy is tud működni.
1: Neked, amikor jött ez az egész, hogy megkerestek, nem tudom, hogy történt, majd elmeséled, de még egyszer mondom, te addigra már próbálkoztál szólóban elég sok helyen.
0: Mindenhol igazából.
1: És nem mondom, hogy sikertelenül, de nem tudtad áttörni azt a bizonyos falat.
0: Így van, igen.
1: Örültél, hogy jött egy ilyen felkérés? Vagy volt más felkérés is, amire tehát, hogy volt egy dilemma, hogy mit vállalj el?
0: Nem, én közben, nekem volt egy civil állásom.
1: Mi volt az?
0: Akkori Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgoztam már negyedik éve egyébként.
1: Mint
0: pénzügyi referens. EU-s pályázatokkal foglalkoztam. A diplomám alapján a mesterről onnan oda kerültem. És ahogy ez így igazából én mellette mondjuk elkezdtem bárokba zenélni, voltak projektek, amikben mondjuk mentával a Hősökből elkezdtem egy projektet csinálni, és akkor így ezek mentek, és meg másoknak is írtam, hát igazából ghost writer-ködtem, mint szövegíró, vagy mint dalszerző.
1: Ghostwriter?
0: Hogy így...
1: A retro hallgatóknak magyarázzuk meg, hogy ez pontosan mit is jelent.
0: Tehát, hogy...
1: Meg nekem is, de...
0: Tehát, hogy hát egy háttérmunkás, aki csak meg komponálja az...
1: De azért ghost, mert hogy közben...
0: Hogy háttérben van, és láthatatlan marad.
1: Értem, de a neved ott volt, tehát mindenki tudta, hogy te írtad, vagy az...
0: Hát, hogyha utána jár az ember, akkor értem. Igen. Most például egyébként a mai producerek, akik ilyen fiatalok, ők kifejezetten amúgy ez egy igény részükre, hogy így kiírják a nevüket. Én egyébként meg voltam ezzel tök jól, hogy a háttérben maradjon.
1: Tehát nem a hírnév miatt
0: nem.
1: Alkottál.
0: Nem. És... És ahogy ez így, tehát így pörgettem ezeket a dolgokat munka mellett, és nyitott voltam mindenre. És ahogy beérkezett hozzám ez a telefonhívás a kiadó részéről, akkor nagyon lelkes voltam, mert nagyon tetszett nekem a Nem fogadok szót című dal, ami kijött. Ezzel képben voltam én, meg így rajta tartottam a hazai zene élet vérkeringésén a kezem. És és akkor igazából elküldtem a fiúknak, hogy éneklem az addig kijött dalaikat, aha, és akkor szerencsére azt mondták, hogy próbáljuk ki, hogy milyen. Én is kíváncsi voltam, hogy milyen együtt dolgozni, és hát kiderült, hogy nagyon eredményesek tudunk lenni.
1: Azért találkozunk ma, mert 10 éves a zenekar, és ezt a hétvégén meg fogjátok ünnepelni, erről is természetesen sokat fogunk beszélni. Most tartunk egy rövid kis szünetet, és aztán folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szakács Gergő és BLR, a Follow the Flow két tagja a mai vendég, és majd beszélgetünk a hétvégi születésnapi buliról, de egy kicsit még így a megalakulás kapcsán vannak kérdéseim, mert hogy ugye azt mondta a BLR az előbb, hogy Furacséval közösen már elkezdtetek alkotni, már megalakult a Follow the Flow, és aztán kinéztétek magatoknak Gergőt, vagy kihallgattátok magatoknak Gergőt, mert hogy nyilván megtetszett a hangja. De Gergő meg úgy mesélő, hogy a kiadó kérte fel, tehát hogy ez a hivatalos út, ezt így kellett csinálni, vagy miért így működött ez annak idején?
2: Hát figyelj, ez közel 10 éve volt, úgyhogy egy picit homályosak az emlékeim, de én arra emlékszem, hogy egyszer csak otthon voltam, tudtuk, hogy keresünk énekest, és küldte nekem a Furacsé Csabi, hogy nézd azt a srácot, és ő akkor egy BSV Kávert énekelt gitárra, így ránéztem a tele, elkezdtem hallgatni, mondom, ez igen, nagyon jó hangja volt, jól nézett ki, mondom, mi kell ennél, mondom, persze, nézzük, ő jöhet szerintem.
1: Az fontos, a kinézet? A pacek?
2: Hát figyelj, én akkor úgy gondoltam, hogy fontos, de hát talán az idő igazolta is, hogy fontos, hiszen imádják a Gergőt.
3: Hát azért most már öregszem, de igyekszem.
1: Hát de egyébként ez tényleg is valahogy, aki színpadon áll, annak valahogy, valahogy példaképé válik mindenképpen valakiknek, tehát ki kell nézni valahogy.
2: Talán a mai világban annyira már nem fontos ez, de akkor én úgy gondoltam, hogy igen.
1: De nyilván nem ezzel futottatok be, hogy 3 jó képű srác.
2: Nem ez volt az elsődleges prioritás nálunk szerintem.
1: És érdekes a helyzet, mert ugye az első dal, amit szerintem mindenki fütyült tőletek, ami hozott egy ilyen áttörést, az a Nem tudja senki, de addigra ti már 2 évet eltöltöttetek zenekarként, ugye? Én ezt jól tudom?
2: Igen.
1: Előtte lévő, az nekem egy kicsit homályos, ezt most elmondom nektek, ti ismeritek a sztorit, de a hallgatók talán nem, hogy 2018 ugye a Nem tudja senki, nekem akkor a kisebbik fiam pont 10 éves volt, a nagyobbik 11, és hát addig nyilván mutattunk nekik egy csomó zenét, meg hallgattunk együtt zenét, de a Nem tudja senki volt az első a dal, amit ők mutattak nekem, illetve ők hallgattak valamit, és én felkaptam a fejem, hogy ez mi? És tökre tetszett. És hát tudod, amikor ez így megfordul, hogy aztán a gyereknek kialakul egy saját ízlése, és tulajdonképpen ezzel indult el, hogy ők más zenét is hallgatnak, nem csak azt, amit a szüleik.
3: Hát nagyon örülünk, hogy ez egy core memory lett így a család életében.
1: Hát figyelj, így van, megvan egy ilyen kapocs közöttünk, meg az egy jó érzés volt, hogy én ezt értékes dalnak gondoltam, tehát nem azt gondoltam, hogy úristen, köszönöm, mit hallgat a gyerek. Na de hogy az előtte lévő rész, az nekem egy kicsit homályos, hogy már akkor is zenekarral mentetek, vagy akkor a korábbi divatnak megfelelően csak felálltatok a színpadra egy alappal, hogy működött akkor a Follow the Flow?
2: Előtte is már zenekarral próbálkoztunk egy ilyen kezdetleges verzióban, és hát csináltunk dalokat a Csabival, és hát most már így utólag visszanézve azt kell mondjam, hogy volt ezek között kifejezetten rossz is. De én mindig azt mondtam, hogy nem, majd ez, nem, oké, ez most nem, akkor majd ez, nem, az sem, és utána jött a Hagyod menni, az már egész szép sikereket ért el, az már játszotta a rádió, a Nem fogadok szót után.
1: De abban már benne volt Gergő.
2: Nem, még nem. Viszont utána megjött a Plátó, és akkor csatlakozott hozzánk a Gergő. Mm-hmm. Azt még mi kezdtük el, és már a Gergővel fejeztük be, már ő énekli a refrént, és a következő pedig már a Nem tudja senki volt. Tehát azért kellett egy pár dal, hogy úgymond megtaláljuk a hangunkat.
1: Mennyire volt ez érezhető, hogy a Nem tudja senki az beütött, tehát hogy milyen volt ez belülről? Mert kívülről tényleg úgy tűnt, hogy hoppá, itt van egy új csapat, megnézzük, meddig jutnak.
2: Hát őszinte leszek, én akkor éreztem azt, hogy ez nagyon jó lesz ez a dal, amikor stúdióba voltunk, és volt az ózás a végén, emlékszel, Gergő? Tehát hogy ott nekem az annyira tetszett, mint addig soha semmi. Ott állt a srác benne a stúdióba, és
1: ki a stúdióban?
3: Nem tudom.
2: Hát van rajta nagyon sok szólam, és minden egyes sávnál, amikor így rákerült egy plusz sáv, akkor így fogtam fejem, hogy úristen, ez de jó. Ez tényleg nagyon megérintett akkor ott engem, és utána meg hát észrevettük, hogy az embereknek is nagyon tetszik.
1: magatok írjátok azokat a szövegeket, amiket ti énekeltek? Tehát, hogy vagy ti reppeltek, vagy egymásnak is írtok szövegeket?
3: Nem vonatkozik ez csak, tehát a fiúk maguknak írják, és a refrén szövegeket azokat pedig, hát többnyire Csabi, de Gergő is szokott írni.
1: De te nem is írsz szövegeket? Hát ne,
3: a faluban nem. Van olyan, hát amúgy így adalékokat szoktam adni, hogy szerintem miről szól ez a dal, meg például, mit tudom, a világomban van szövegem, meg van egy-egy sor vagy szó, de így alapvetően én nem.
1: Mert pont nem tudja senkiben is, neked is van egy ilyen majdnem rebbetétel, amit énekelsz.
3: Ott a verzét azt én írtam, igen. Na, azt, igen.
1: Erre gondolok, tehát hogy a refrének nyilván az gondoltam, hogy közös, de hogy mit tudom én, BLR nem fog olyat rappelni, amit a Furacsé írt, vagy igen, hát, vagy hogy van ez a rappereknél?
2: 99%-ban nem, de volt már rá példa, hogy valamiben mit tudom én esetleg elakadtam, vagy hülyeséget írtam, és kicsit besépte, figyelmeztem így mondjuk amúgy, tehát hogy ilyen előfordul, meg azért a 10 év alatt már sok minden előfordul, most már egy picit úgy vagyunk vele, hogy a dal érdekeit nézzük, és hogyha most éppen úgy alakul, hogy mit tudom én, a Csabinak maradt 4 sora a tavaly az Így vagyok szabad című dalban, és nekem is volt 4 sorom a saját verzémben, de azt éreztük, hogy a Csabi 4 sora egy picit erősebb, akkor azt átvettem tőle. Ilyen már volt, és most már ezen már nem akarom fennezni most már.
3: Ezek már semmilyen szinten nem. Igen.
1: Hát így működik egy zenekar. Ezt most elmondom, ezt is ti tudjátok, mert nektek már mondtam, de egyszerűen ezek olyan sorok, és megint csak mondom, hogy kár, hogy nincs itt a Furacsé, mert és ezért is kérdeztem, mert ez, ha jól tudom, ő adja elő, tehát ezt ő írta a Nem tudja senki című dalban. Azért olvasom, hogy nagyon véletlenül rosszul idézzem. Egy vándor vagyok, nehezen megérthető, de nem mindig ég a ház, mikor az ég a tető. Hát ez olyan kép, és ez olyan, hogy azt érzem benne, hogy kicsit olyan, lehet, hogy ti nem is fogjátok érteni, a retro hallgatók értik, mint amikor a 80-as évek elején mondjuk az Edda művek, vagy a P-mobil az emberek problémáit énekelte, meg pont arról énekeltek, amiben a fiatalok voltak, hogy nem értik meg őket otthon, meg ki akarnak törni. És azt érzem a Follow the Flow, főleg kezdeti dalain, hogy ti ugyanezeket a dolgokat hozzátok, hogy magatok mögött akarjátok hagyni a múltat, és folyamatosan valami problémát dolgoztok fel, saját problémáitokat, amit nyilván mindenki más is magáénak tud érezni.
2: Hát köszönjük szépen.
1: Ez, hogy ilyenkor sosem tudom, hogy megbeszélitek, hogy legyen az, hogy mi legyünk egy ilyen típusú csapat, akik ilyen szöveget írnak, vagy nem, ez jött belőle.
3: De ez nagyon szomorú lenne, amit, hogy nyilván...
1: Hát de miért mondjuk, van ilyen?
3: Persze, de az alakulásunk az viszonylag szintetikus, de hogy ettől függetlenül egyébként így az alkotói folyamataink azok a legtermészetesek. Aha. Szóval, hogy így most is az új dalokat, azok úgy jönnek létre, hogy egyszer csak így fel kibukik egy téma már a dal alakulása közben, ami majd felveszi a vezérfonalat, és azzal úgy mind a hárman éppen a jelenben tudunk kapcsolódni. Szóval szerintem ez igaz, ennél romantikusabb szerencsére.
1: Jó, még egy kicsit az alkotási folyamatnál maradunk, de kis szünet után folytatjuk, jó? A Follow the Flow két tagja a vendég itt a Retro Rádióban, az a Boházik.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: BLR és Szakács Gergő a vendég, a Fallout Flow zenekarból. Idén vagytok 10 évesek, és még egyszer mondom, majd beszélünk a hétvégi Budapest Parkos buliról. De még mindig érdekel az, hogy amikor elkezdtetek alkotni, akkor nem tudom, hogy volt-e már akkor körülöttetek egy olyan szuper menedzsment, mint amilyen most van, vagy egy kiadó volt, hogy mennyire ütötték a hátatokat, mennyire jelöltek ki irányt, vagy hagyták, hogy úgy dolgozzatok, ahogy ti tudtok dolgozni, hogy mind, ami belőletek jön, az kerüljön lemezre.
2: A szuper menedzsmentnek pont ez volt az előnye, meg szerintem a mai napig ez, hogy ők úgy működnek, hogy igazából csak segítik az artistot, az előadót, hogy ki tudjon teljesedni, és próbálják gondolatokkal is megtámogatni ezt, meg a feltételeket megteremteni ahhoz, hogy minél gördülékenyebben tudjunk alkotni, és ki tudjuk magunkat fejezni, és kiteljesedjen a projekt. Szóval ez szerencsére így történt nálunk az elején, és így tudtunk ilyen nagyra nőni. Úgy
3: nem is igazán lennénk irányíthatóak, tehát valószínűleg, hogyha mondtak volna, ilyen dalt kéne írni, akkor biztos, hogy nem olyat írtunk volna, tehát jobb így, hogy teljesen szabad kezet kaptunk.
1: És nem is volt belülről sem egy ígér, hogy legyünk olyanok, mint a, és akkor nem tudom, sorolhatnánk előadókat. Ez Magyarországon régebben divat volt, mindennek meg volt a magyar megfelelője.
2: Ez a mai napig divat ez, hogy vannak dalok, amik felcsendülnek magyarul is.
1: De nem azt mondom, hogy meg volt a magyar megfelelője annak idején, a Durán Durannak, a You Kids on the Blocknak, és így tovább, hogy nektek volt-e ilyen előképetek?
3: Egy dolog volt szerintem az, hogy nem szeretnénk túl felszínes dolgokat csinálni. Aha. Tehát, hogy igyekeztünk már a hozzáállásunkkal is úgy menni, hogy maradandót próbáltunk alkotni. Ez így született így születtek a legnagyobb dalaink, anyám mondta is például. Tehát, hogy a Csabi az azért tudatosan írta ezeket a refréneket olyan szinten, hogy nem akartunk, mit tudom én, párkapcsolati témákba bonyolódni sokszor. Nagyon ritka, hogyha megfigyeled a párkapcsolati témájú dalunk, pont ezért, mert szerettünk volna egy picit mélyebbre ásni, és ez sokszor amúgy nem is volt olyan könnyű.
1: Tehát én
3: szeretem a szórakoztató zenéket, amik csak így szólnak a háttérbe, meg minden, de hogy sok olyan téma került elém a Follow the Flow-val kapcsolatban, ahol magamban elég mélyre kellett ásnom. Ilyen volt például a Világom című dalunk is, aminek a Gergő írta a refrényét amúgy, és ott is, hát azért el kellett mennem párat sétálni az erdőben, mire megszületett a verzém.
1: Mert egy erdőben írsz?
3: Gyakran elmegyek sétálni, igen, a kutyámmal. És
2: régen
3: akkor
2: buszozott.
3: Igen, régebben meg buszoztam, az is nagyon jó.
1: És a buszon születtek a gondolatok?
3: Buszon nagyon komoly dolgok tudtak születni, igen.
1: De és akkor mi felmondtad egy diktafonra, vagy a telefonra, vagy beleírtad a jegyzetbe?
3: Beleírtam jegyzetbe, igen.
1: De nem volt nálad kis toll, meg filofax, és akkor
3: nem
1: úgy ragadtam.
3: Telefonba, és akkor utána megnéztem, hogy hangzik ez zenére.
1: Aha. De mi volt meg előbb, vagy hogy dolgoztuk? Zene van előbb, vagy a szöveg van?
2: Hát igyekszünk egyébként ezen a folyamaton is így csavarni, meg próbálgatni mindenféle megoldást, de alapvetően az a klasszikus felállás, hogy van egy ilyen zenei ötlet, aminek van egy dallama is, egy ilyen topline, úgynevezett toplánja, ami az ének refrén dallamot tartalmazza, és akkor erre próbálunk egy magyar szöveget heggeszteni. Általában ez egy ilyen halandzsa angol dolog, és akkor utána ezt kiegészítve jönnek a verzék. És
1: akkor ez tőled indul? A dallam miatt gondolom.
2: Hát mondhatjuk, hogy igen, de ez sem kijelenthető, szóval volt már mindenféle megoldás. Úgyhogy meg erre például törekszünk, pláne én is így felismertem, hogy az, hogy de nálam például az alkotói folyamatban a szövegírás az szűk keresztmetszet, én nem tudok, nagyon nehezen írok szöveget, viszont dallamot meg bármire szerkeztek, és akkor így inkább azon a megoldáson vagyok mostanában, hogy inkább legyen meg egy nagyon stabil, jó szöveg, és arra írjunk dallamot.
1: Nálatok meg nyilván a rap az, az igazodik a tempóhoz, vagy hát ott, ott a zenéhez is kell igazodni? Vagy
3: a verze az, az még a könnyebbik rész amúgy, de amúgy pont a Csabi ebben nagyon ügyes, hogy, hogy ilyen, ilyen halandzsa angolokra írni, én például nem tudok, képtelen vagy. Azt mondja a Gergő, filéne már, hová? És akkor a Csabi megjel, hogy egy ilyen súnyítag a közelembe se legyen, mondom, hogy hogy? És akkor tudod így, ne, hát neki ez is szkíje.
1: De akkor ezek szerint így külön-külön alkottok? Tehát olyan nincs, hogy ti hárman egy, együtt vagytok, és úgy születik meg valami?
2: Hát egy légtérben amúgy nem, nem szoktunk jellemzően lenni. Aha. Tehát, hogy így amúgy dobálgatni szoktuk az online térbe az ötleteket, aha, és akkor úgy, úgy születnek, igen.
1: Tehát nyilván egy légtérben vagytok, amikor a zenekari próba van, de a zenekari próbán meg ezek
2: ott
1: szerint
2: meg
1: nem születnek dolgok.
2: Igen, tehát amin azt szoktam mondani, hogy szégyenlős a kreativitásunk. És, amúgy, és tényleg amúgy, tehát hogy így a, mindenki jobban ki tudja fejezni saját magát, meg, meg így messzebbre tud ugrani, hogyha megvan a kis csendességében.
1: De akkor ezek szerint csak akkor mutatjátok meg a másiknak, vagy a többieknek, ha már ti magatok jónak gondoljátok. Tehát nyilván otthon is már elveszik egy csomó, vagy eldobódik egy csomó ötlet.
2: Igen.
1: Ilyen maximalistának tűntök.
3: Igen. Volt már olyan, hogy, hogy így átküldtem a fiúknak valamit, és azt éreztem, hogy ez nagyon rossz, ezt nem fogják szeretni, és mind a ketten.
1: De ettől függetlenül átküldted?
3: Persze, és mind a ketten azt mondták, hogy jó. Ez nagyon jó, és végül az is lett. Csak én általában először otthon meg felveszem ezeket egy ilyen nagyon rossz minőségben, egy ilyen puska mikrofonnal, amúgy, amúgy az, az, most tudtam meg, hogy ez egy gamer mikrofon, amit használok, és egyáltalán nem erre való, hogy, hogy dalt vegyünk fel vele. Úgyhogy én ezekkel felszoktam nyomni, nagyon slendrihán minőségben, és akkor azt átküldöm, és akkor hozzá képzeljük azt, hogy milyen lesz a stúdióban rendesen kidolgozva, editálva.
1: Én olvastam rólad, hogy neked már a karriered elején, tehát már gyerekkorban is így készítettél felvételeket. Tehát ugyanaz a mikrofon van?
3: Jaj, nem, az nem, de... de
1: azt hittem, ragaszkodsz a tradíciókhoz.
3: Nem, csak az hasonlóan rossz. Hasonlóan rossz.
1: De direkt, hogy, hogy rossz minőségben is jó lesz, tehát a rossz minőségben jó, akkor nyilván a stúdióban is jó lesz majd.
2: Egyébként ebben van valami.
3: Igen, igen, ez igaz, meg nem tudom, valahogy engem nem vonz az, hogy, hogy otthon berendezzek olyan minőségű setupot, amivel végleges felvételeket lehet készíteni.
1: Annak és nincs vége. Tehát, neked van otthon stúdiót, Gergő?
2: Van egy, igen, tehát én valamennyire tudok ilyen végleges dolgot, és én sem szoktam végleget felvenni otthon.
1: Igen, de hogy a magának a stúdióépítésnek nincs vége, mert ja, mindig kijön egy újabb plugin, meg egy újabb mikrofon, fon meg egy újabb, nem tudom, hangkártya. Igen. Tehát, hogy ez folyamatosan.
2: Hát a stúdió az nekem igazából a kazánház, szóval nem mondanám stúdiónak, de igen, van
1: de ilyen. De hogy a kazánházként funkcionál,
2: igen,
1: és oda
2: akkor ott
1: beraktad
2: igen.
1: A gamer mikrofonnal meg bárhol lehet.
3: Így van, és utána tök jó a stúdióba kidolgozni ezeket úgy véglegesre. Hogyha otthon túl jó lenne, akkor, akkor nem tudom, hogy ez a demóbetegség, ez hogy lenne, de...
1: Demóbetegség? Mi a demóbetegség?
3: Hát amikor tudod így az első demót az ember fölveszi, és akkor ahhoz ragaszkodik, hogy...
1: Ja, értem, hogy túl jónak hallod a demót, igen, és igen, azt és próbálod reprodukálni a stúdióban.
2: Ez könnyedén ki tud alakulni.
3: Igen, ez nálam könnyen kialakul, viszont így mivel nagyon rosszak ezek az első felvételek, ezért ez a veszély nem áll fel.
1: Nagyon taktikus vagy. Még hogyha nem is tudatosan, de taktikus vagy. Na megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A Follow the Flow-ból Szakács Gergő és Béler a két vendég. Azért maradjunk még egy kicsit az alkotási folyamatnál, mert én nem zenekritikus vagyok, de valahogy ezt én hozzátok kötöm. Valószínűleg azért, mert nálatok találkoztam először ezzel a fajta popzenével, ahol már a prozódia nem volt annyira fontos, mint maga a dallam. És lehet, hogy már előttetek is volt olyan magyar zenekar, aki ezt alkalmazta, de én nálatok találkoztam először azzal, hogy a dallam a sokkal fontosabb, és ezáltal aztán felborulhat az a hagyományosnak vélt magyar éneklési prozódia, amit addig megszoktunk akár pop-rock, vagy bármilyen stílusú zenében. Ezt én jól érzem, hogy ezt ti indítottatok el egy ilyen vonalat?
2: Hát amúgy jól. Igazából azért mi próbálunk figyelni a prozódiára.
1: Én nem azt mondom, hogy rossz vagy valami.
2: Nem, nagyon egyáltalán nem éreztem ezt bántónak. Jó, viszont teljesen jól érzékeled, hogy igen, hogy van egy pont, hogy mondjuk egy halandzsa angol szöveg, aha, és hogyha megkívánt, tehát a dallam oltárán volt, hogy feláldoztunk szavakat, és aztán én azt érzékeltük, hogy egy-egy ilyen megoldással, hogyha picit rendhagyóbban van kimondva egy-egy magyar szó, hogy máshogy van hangsúlyozva, akkor amúgy még a tapadása is valószínűbb.
1: Tehát, hogy a dallam tapadása az embernek.
2: Aha. Tehát, hogy így ez, igen, de azért igyekszünk ezen. Tehát ilyen nagyon magyartalanul igyekszünk nem megszólalni, de vannak ilyen megoldások a dalainkban, igen.
1: De hát akkor ti is furcsának éreztétek elsőre? Tehát
2: nem mondanám ezt, nem.
3: becsúszik a Csabi, próbál erre nagyon figyelni, igen, ugye mivel ő írja a refréneket, azért neki ez fontos.
1: Mármint, hogy ne legyen,
3: ne legyen prozódiai hiba, de mégis bebecsúszik. Például, annyi a hibám, amit vétettem.
2: Igen.
3: Tehát van ilyen pici, én ennél, hogyha szólódalt írok, akkor még kevésbé figyelek erre, tehát hogy nálam igen durva dolgok.
1: Jó, magában a rapben nyilván ez az eddig előfordult, de az énekelt részekben volt nekem nagyon feltűnő.
2: Egyébként volt olyan szöveg, hogy például átküldte Csabi, és akkor elénekeltem, amúgy magyarosabban, aha, de úgy nem volt annyi, nem hangzott annyira jól, mint hogyha egy picit máshogyan hangsúlyozom. Igen.
1: Tehát akkor ebben is van némi tudatosság
2: ebben
1: ezek szerint.
2: Van, igen. Aha. Igen, tehát ezt érzékeljük, amikor úgymond feláldozzuk ezt.
1: Aha. De az nem ment soha mondjuk a szöveg érthetőségnek a rovására?
2: Biztosan.
1: De nem mondták ezt nektek, hogy jó, de nem értjük a szöveget, de legyen egy szöveges klip, vagy valami?
2: Hát ahogyan én visszahallgatom mondjuk a nem tudom 8 éves felvételeket, én ott sírva fakadok magamon. Tehát, hogy hát az artikulálás is, meg nem tudom, hát nagyon autodidakta módon tanultuk meg ezt a szakmát, úgymond, és rajtam ez, mint énekes, azért nagyon-nagyon érezhető volt, összehasonlíthatatlan szerintem a mostani állapothoz.
1: De azt azért ti is érzékelitek, hogy akik viszont utánatok jöttek, és ha nem is miattatok, de ugyanezt alkalmazzák, tehát tényleg van olyan, hogy ezt mondom én boomerként, hogy sokszor már, mintha nem is magyarul énekelnének
2: az emberek. Hát most már feliratozzák a dalokat. Igen. Tehát most már nem is, igen.
3: Szóval azt mondod, hogy mi indítottuk el ezt a lavinát.
1: Fogjuk rátok, hát... Miért az rossz lenne nektek?
2: Én vállom.
3: Hát egy picit azért, mert azért tényleg próbáltunk erre figyelni, hogyha most úgy jön le, hogy nem sikerült. Ja, akkor
1: nem a közízlést rontottátok el, tehát nem erre gondoltam, tehát tényleg nem, amit a Gergő is mondott, hogy ezt nem rossz indulatban mondtam, csak hogy azt éreztem, hogy addig nagyon sokan szenvedtek azzal, hogy a jól megírt dallamra legyen valami magyar szöveg, és mindig azt mondták, hogy sokkal könnyebb angolul énekelni, mert ott nem kell figyelni a prozódiára, meg a hosszú, rövid magánhangzóknak az arányára.
2: Szerintem ez
1: kicsit ebbe így csúnyán mondva tojtatok rá.
2: Szerintem ez azzal jár, hogy ahogy így jönnek a generációk, én mondjuk már gyerekként sokkal több külföldi zenét hallgattam, igen, valószínűleg, meg hallottam, és belém ivódott egy csomó olyan ritmika, amit aztán így tudunk megvalósítani, és aki most még 10 évvel fiatalabb nálunk, abban meg még több ilyen, igen, van. Ráadásul olyan, mondjuk mit tudja, a trapről, hogyha beszélünk akkor, vagy bármilyen nagyon mai stílusról, ott aztán tényleg tehát, hogy vannak olyan ritmikaim követelményei egy-egy stílusnak, ami magyar nyelven úgy, hogy az prozódiaiak helyes legyen, nem megvalósítható.
1: Na, beszéljünk akkor most már konkrétan a folytatásban a szombaton lesz, ugye? A Budapest Barban a 10. születésnapi koncertetek. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést a Follow the Flow tagjaival. Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
4: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: A magyar-osztrák kapcsolatokban új fejezet következhet. A BL döntő miatt extrém terhelést kap a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tovább melegszik az idő. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. A szokásos forgalom duplájára számíthatnak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
7: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jut és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
6: Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes. A kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Az előttünk álló éjszakán többnyire derült vagy gyengén felhős időre készülhetünk. Csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet, hajnalra pedig 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban a napsütési a főszerep, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Elszórtan kialakulhat ugyan egy-egy zápor, de számottevő csapadékra továbbra sem kell készülni. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma este beszélgető társaim az idén 10 éves Follow the Flow zenekarból Szakács Gergő énekes és BLR, vagyis Vince Gergely az egyik rapper. Nem sokára folytatjuk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A Follow the Flow-ból ketten BLR Szakács Gergő a két vendég, és szombaton lesz egy nagy bulitok. Én nem tudom, hogy ti hogy gondoltok erre, hogy az eddigi karrieretek legnagyobb bulia, nyilván voltatok már hasonló nagy koncerten, de azért a 10. születésnapját egyszer ünnepli egy zenekar, és ezt a parkban 23-án megünneplitek. Így volt van. Már hasonló a nagy buli?
2: Volt már arénánk is, de 10 évesek még nem voltunk egyszer sem.
3: Tehát, igen, hogy... én egyébként erre picit...
1: Ezzel most megleptél.
3: Amikor elkezdtünk erre készülni, akkor így erre húztuk fel úgymond a tematikát, akkor én picit úgy voltam vele, hogy figyelj, amúgy ez csak nekünk fontos. Tehát, hogy így a közönségnek tök mindegy, hogy ez a...
1: Na igen, ezért kérdeztem nyilván, mert én azt gondolom mindig, hogy amikor 10 éves lesz egy zenekar, tehát eljut valameddig egy ilyen fordulópontig, vagy egy fontos állomásig, akkor egyrészt valahogy össze is kell foglalni, főleg, hogy 10 éve veletek ez a címe, hogy talán elő kellene venni olyan dalokat, amiket régebben játszottatok, ma már nem.
3: Én nem tudom. Ráéreztél.
1: Vagy akár meghívni olyan tagokat, akik régebben tagjai voltak a csapatnak, de ma már nem. Tehát ebből a szempontból kérdeztem, hogy volt-e már ilyen jellegű nagy bulitok.
2: Ilyen jellegű még nem volt, és nagyon vártuk ezt a szombati, vagy várjuk ezt a szombati eseményt, és nagyon sokat készültünk is rá, úgyhogy valóban előveszünk régi trekeket is, lesznek teljesen új dalok is.
1: Tehát olyan új dalok, amiket még korábban nem adtatok ki, és ott debütál a parkban?
2: Az jó. Van.
3: Mert újra elkezdtünk dalokat írni.
2: Igen, lesz olyan új dalunk, ami pár hete jelent meg, és lesz olyan is, ami meg pár hét múlva fog megjelenni.
1: Tehát lesz olyan, amit ott fog először hallani a közönség. Volt már ilyen, hogy koncerten mutattatok be dalt az elmúlt 10 évben?
2: Igen, volt már ilyen, de akkor teljesen frissen mutattuk be. Most azért egy kis promót azért már mutattunk belőle. Tehát, hogy felmértük a terepet, hogy de úgy tűnik, hogy tetszik az embereknek, úgyhogy nyomjuk. De hogyha nem tetszene, akkor is nyomnánk.
1: Hosszabb lesz ez a buli, mint mondjuk a bármelyik másik Follow the Flow buli? Pont azért, mert mondjuk most össze kell foglalni 10 évet? Egyáltalán össze kell lefoglalni 10 évet?
3: Az eddig leghosszabb buli lesz, úgyhogy mindenki hozza magával mindent, mert most fogunk aludni.
2: Igen, amúgy ez egy bő másfél órás koncert lesz. Aha. Általában 75 percesek a koncertjeink. A park az egy picit hosszabb szokott lenni, de ez még hosszabb lesz most. Még szólót is nyomunk a Gergővel.
1: De az mit jelent, hogy szólót nyomtam
2: a Gergővel? Hát, én is egy szólódalt, amit ma ebben az évben adtam ki. Aha. Az a cím, hogy Rumli, és a Gergő

0: ő is hoz egy jó kis szólót.
1: És ezt nem áruljuk el, hogy mi lesz?
2: Furacsének nincsen szólódala, hogy csak ti ketten szólóztak?
1: Nem akart.
2: Nem?
0: Ő most ezt a lehetőséget most kiadta.
2: Na, és lesznek vendégzenekarok is, vagy vendégelőadók, tehát úgynevezett előzenekarok is, ha jól tudom.
1: Igen, idén próbálunk feltörekvő artistokat támogatni, és két fiatal titán lesz a előzenekarunk.
2: Sári zenekar és a Ceglédi. Jól mondom? Ceglédi? Igen. Jó. A zenekar, amennyire tudom, azért változott mögöttetek 10 év alatt, tehát hogy nem ugyanazokkal zenéltek most, mint akik 10 éve bekerültek a csapatba. Nem tudom, mennyire fontos az, hogy kik játszanak mögöttetek, tehát hogy valóban hagyományos értelembe vett zenekarként működtök, és akkor akár fontos az, hogy megjelenjen egy régi dobos, egy régi gitáros, vagy nem tudom, régi hangszeres.
1: Hát volt egy nagy rotáció az elején, amikor itt tényleg cserélődtek az emberek, aztán utána ez már egy jó ideje azért beállt, és egy nagyon masszív brigád van, és amúgy a lelkületünk, meg így a zenekari a kohézió az abszolút egy klasszikus zenekarival vetekszik szerintem, úgyhogy azt hiszem, hogy mi mindig velük fogunk játszani.
2: És reméljük, hogy ők is így gondolják, mármint a zenészek. Igen, már nagyon sok zenész van, akik egyszerre több brigádban is bizonyítanak, csak hát amikor
1: valami... Hát a session, igen.
2: Igen, tehát amikor helyettesíteni kell, akkor hol helyettesít? Tehát, hogy ti vagytok az elsők azoknak, akik nálatok zenélnek, és akkor máshol oldják meg helyettessel, vagy ti is tudtok úgy koncertezni, hogy nem mindig ugyanaz ül mögöttetek, nem, vagy áll mögöttetek.
1: Szerencsére mi még most olyan pozícióban vagyunk, amikor ez nem kérdés.
2: Ti vagytok a vezérek.
1: Amikor szerintem igen, az már az hogyha nincs kizárólagosság, úgymond, hanem akár helyettest küld egy projektbe. Nyilván ez tud működni, de szerintem nagy színpadon ez nem működik, igen.
2: Mennyire régre nyúltok vissza? Előkerülnek-e olyan dalok, amikor mondjuk még Gergő nem is volt a zenekarban, hiszen 10 éves a csapat?
0: Például lesz plátói, amikor már volt a Gergő, de mondhatnám, ha nem fogadok szót is, azzal fogunk kezdeni, azt hiszem. Nem, pontosan tudom, hogy azzal fogunk kezdeni.
2: Csak nem szeretted volna elárulni, de most már ez kijött.
0: Idefelé is a koncertet hallgattam, tehát hogyha találkoztunk volna a pirosnál, akkor átnézés, hogy ki ez a hülye itt saját magát hallgatja.
2: Hogy sorrendben feljátszottad, vagy összemásoltad
0: nem,
2: a dalokat?
0: Volt egy fő próbánk, két pénteken, arról készült egy felvétel, és én azóta azon élek.
1: Ezzel próbálunk meg, ezzel mindenki erre gyakorol onnantól kezdve, hogy ez kész van.
2: Tehát akkor ez elvárás a zenekartól, hogy otthon is készüljön, nem csak a próbateremben.
1: Hát meg saját nyilván. Érdekük is nyilván. Tehát itt már nem óvoda van, szóval mindenki tudja.
0: Besületbeli úgy mindenki.
2: Hát igen, csak pont azért, mert közben hát elég nagyra nőttetek. Tulajdonképpen majdnem, hogy bármit megtehetnétek, mert a közönség az úgyis nyomja helyettetek, meg ott van veletek, meg imád titeket, bár valószínűleg a hibákat is észreveszi.
1: Ja, meg hát nincs ilyenről szó, szóval, hogy azért itt, tehát nem szóba se jön, hogy nem tudom,
2: tehát valaki alul teljesít,
1: mindenki nagyon profi, és csodálatosan élik a zenekarba, és pótolhatatlan.
2: Helyes. Kis szünet, és folytatjuk a Follow the Flow, a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: a 10 éves Follow the Flow zenekarból BLR és Szakács Gergő a vendég. Amikor egy ilyen koncertre készültök, akkor mennyit kell próbálni? Tehát, hogy nyilván ti tudjátok a dalokat, ismeritek a dalokat, otthon is tudtok készülni. A zenekar is veletek van most már évek óta, talán az új dalokat meg kell tanulni, de mennyi próba kell ahhoz, hogy egy ilyen buli, vagy akár egy nyári turné lemenjen gondtalanul?
2: Hát azért úgy vagyunk vele, hogy minél több, amennyi csak lehet. Most van 4 zenész, meg 3 frontember, akkor gondolhatod, hogy ezt nehéz egy picit összeegyeztetni, hiszen a gitárosunk debreceni, illetve hát mindenkinek megvan a saját családja, élete, amit tehát össze kell egyeztetni, hogy mindenki ráérjen, és akkor ebből minél több alkalmat összehozni, ami nem mindig könnyű, de most azt hiszem, hogy 4 vagy 5 sima próbánk volt. És
1: a sima az mit jelent, hogy a sima próba?
2: Azt jelenti, hogy van egy ilyen kis helyiségünk, és akkor ott...
1: Tehát, hogy nem színpadi körülmények között, hanem próbatermi
2: körülmények között. Így van, nem, próbatermi, ezt a szót nem találtam, próbatere.
1: Igen. Kis helység.
2: Próbatermi körülmények között volt egy 4-5, és akkor pluszba volt egy színpadi körülmények között egy fő próba, amiről készült a felvétel. Én abban hiszek, hogy minél többet kellene próbálni, tehát hogyha rajtam múlna, akkor ott lennénk reggeltől estig, de valószínűleg erre nincs szükség.
3: Tehát igazából február óta dolgozunk ezen a műsoron, tehát hogy így februárban ültünk össze először, és akkor így szépen minél, vagy hát eleinte még ilyen ráérős tempóban, és aztán egyre idegesebben próbáltuk összerántani az egészet.
1: Ahogy így szoktam beszélgetni a zenekarokkal, akár így ilyen nagybuli kapcsán, általában olyanokkal beszélgetek, ahol egy frontember van, és mindig a frontember mondja, hogy hát ő állítja össze a műsort, mert hát leginkább ő tudja, hogy mik lesznek majd az összekötő szövegek, mit könnyű énekelni az elején, mit a végén. Itt, ahol 3 frontember van. És ráadásul mind a 3-an azt gondolom, hogy pont ugyanannyi melót tesztek mindig bele. Ki állítja össze a műsort?
3: Hát nálunk egyébként ez azért minden így leosztódott, így az idők sora már kialakult, és igazából nálunk az a egyik fő dolog, hogy ezekbe a berögződésekbe ne ragadjunk bele, aha, de ettől függetlenül nálunk BLR az élő felelős, úgymond, és ezért aztán ő tényleg írtozatos melót rakott be.
2: Hát, köszönöm szépen, de nekem is van egy kontrollcsoportom, az pedig Domján Gabi basszusgitáros, aki megmondja, hogy miért nem lehet úgy, ahogy én szeretném.
1: Nem, mert ő hangnemekre, meg mindenre figyel, meg tempókra, meg ilyenek.
2: Á, bátya, az nem fog menni.
1: És akkor
2: ajánl helyette egy alternatívát, vagy megoldjuk mégis egy szép átmenettel azt, ahogy én szerettem volna. Tehát, hogy itt is kompromisszumokat kötünk, de most a végére én úgy érzem, hogy például most szombatra egy olyan setlist alakult ki, ami az eddigi talán legerősebb.
3: Meg Gabi egyébként tényleg nagyon nagy, ő is szintén óriásit melózik ezen, szóval zeneileg ő az, aki így úgymond összefogja, és jó állások vagyunk neki.
1: A látványért ki a felelős, mert ma már nagyon fontos, annélkül
3: őszintén
1: nem lehet.
3: Szóval minket egyáltalán nem érdekel a látvány, de próbálunk jó szakembereket felkérni erre. Egyébként tényleg a fiatal artistoknál ez egy ilyen családra mértó, hogy mennyire, mondjuk például az én nálunk van, aki a Dónál is pont tudom, hogy a Puskásnál lerakott egy ilyen 50-valahány oldalas doksit arról, hogy melyik lámpa hol világítson melyik dalnál. Aha. Tehát, hogy mi ezt őszintén szólva nem, nincs bennünk erre bármilyen hajlandóság vagy igény.
1: De amikor ti koncertre mentek bárki másnak a koncertjére, akkor sem figyeltek a látványra? Tehát akkor sem a látványa fontos?
3: Egyáltalán engem.
2: Nem annyira.
1: De azt azért érzékelitek, hogy a közönség a szemével hallgat zenét, vagy a szemével is hallgatja a zenét? Tehát, hogy nekik fontos, hogy legyen tűz, füst, nem tudom, csillogjon, villogjon?
2: A tűz, füst, az szerintem nálunk is fontos, az nálunk is van, de például táncos lányok nincsenek. Másoknál általában szoktak lenni.
3: Mi ezt a show dolgot, ezt tudjuk, hogy szórakoztatóipar, meg minden, de valahogy inkább zenélni szeretnénk, és azzal szikrát szórni, és
1: hát nem. Ott vagytok 3-an, azért ha mozogni kell, ha be kell járni a színpadot, akkor vagytok rá hárman.
3: Igen, de egyébként pont most voltam hétfőn egy koncerten, egy Dermot Kennedynek, és egy világsztár, és amúgy így semmi csicsa nem volt benne. Mm. Tehát, hogy így konkrétan...
1: Csak zenélés volt.
3: Igen, de az irdatlan.
1: Én nem bánnám, ha erre mozdulnál megint a világ, tehát hogy hát nem kápráztatnának el mindenfélével, ami elvonja a zenéről, vagy elvonhatja a zenéről a figyelmet, ugyanakkor meg a Coldplay, nem tudom, láttátok-e, ott voltatok-e, amit csinál, az viszont zseniális.
3: Hát, na igen, tehát hogy az meg egy olyan show, ami a zenét segíti. Igen. Szóval az is egy más dolog, mint a szemfényvesztés. Igen. Szóval egy arénában ott azért meg kell tenni dolgokat, vagy mit tudom én, van tűzijáték, vagy bár, de hogy nem paraszt igazából.
2: Tehát szemfényvesztés annyira nem lesz, azzal nem készülünk, viszont nagyon szép kis színpadi képünk lesz. Egy olyan színpadképet talált ki nekünk a kollégánk Zsombi, ami talán még soha senkinek nem volt, és koncert közben fog épülni valami a színpadon. Tehát folyamatos változás lesz, folyamatosan emelkedni fog a dobogó, és ki fog rajzolódni alatta valami, úgyhogy azért készülünk, meg fontos számunkra ez, csak nem azok a...
1: Tehát nem az elsődleges
3: ez
1: szempont.
3: A prioritás, igen.
1: Nem ehhez fogjátok igazi például a tracklistet, igen.
3: Ez pont olyan, mint hogy a stylist kérdés is nálunk egy picit ilyen, hogy amúgy mindig feketébe van mindenki, mert abban nem látszódik, hogy amúgy izzadunk, mint a ló, és hogy így, tehát hogy de hogy ettől függetlenül most is így megkértünk erre is egy csodálatos szakembert, aki segít nekünk ebbe a végén, de közben meg egyébként...
1: Hogy mennyire lesz, legyen fekete a fekete?
2: Igen. Fekete melyik árnyalat.
1: Igen, és hogy ez póló legyen, vagy ing, vagy egy melegítő.
3: De hogy alapvetően mindannyiunk legszívesebben egy mac kóba kimenne, és aha, akkor így nyomnánk.
1: Ti stílusokban még bele is férne, nem?
3: Igen, akár. Valamennyire.
1: Jó, folytatjuk egy kis szünet után a Follow the Flow-val itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szakács Gergővel és BLR-rel beszélgetünk, a Follow the Flow két tagjával. Azt néztem, hogy... Ugye én megismertelek titeket, ahogy ezt már korábban elmondtam, a Nem tudja senki című dallal. Egy darabig figyelemmel kísértelek titeket, amíg olyan rádióban dolgoztam, ahol napi slágereket is konferáltam. Most ugye itt egy kicsit régebbiek vannak, és egy kicsit el is távolodtam a ti zenétektől, de most, hogy készültem erre a beszélgetésre, belehallgattam az utóbbi évek lemezeibe, meg dalaiba. És az igazság, hogy nem látok, vagy nem érzékelek változást. Tehát, hogy mint hogyha vagy erősen ragaszkodnátok ahhoz, amit annak idején kitaláltatok, vagy bennetek belülről nem változott semmi. Tehát ugyanazt tudjátok adni, amit tudtatok adni ezelőtt 8-10 évvel is. Melyik az igaz? Tehát ragaszkodtok mindahhoz, amit kitaláltatok?
2: Figyelj, az a helyzet, hogy most beszéltem az egyik haverommal, és mondta, hogy hát, nagyon jó az az új dalatok, de ez megint ugyanolyan, mint ami eddig. De mondom, de hát nem ugyanolyan, hát gyorsabb, afrobeat stílus, stb. És rájöttem, hogy igazából a formátum nem változik nálunk, tehát van egy énekes és két rapper, ez alap. Tehát, hogy ez már megadja azt az alaphangot, amitől úgy tűnhet, hogy nem változnak a dalok, de szerintem azért tök nagy különbség tud lenni egy Follow the Flow dal üzenetek.
1: Ja, én nem azt mondom, hogy egyformát a dalok, hanem hogy nem, nincs az, hogy nem tudom, akkor még ilyen zenét játszottatok, most meg már szinte rá sem ismerni.
3: Abszolút, tehát, hogy ez persze, nincsen, meg tehát tényleg determinálva vagyunk egy csomó szempontból, a felállásunk miatt, meg amiatt, hogy mi jön belőlünk, ugyanakkor emberileg például a 10 évvel ezelőtti énünkhöz képest ég és föld mindannyiunk.
1: Hát mind az nem baj, ha az ember fejlődik.
3: Igen, rengeteget változtunk a mindenféle tekintetben, és ezeknek a lenyomata valószínűleg érződni fog a következő dalokban. Most, ami készül a negyedik lemez, ebből ugye most már kijött egy dal. Ez az új dal, ez olyan dal, ami igazából azt leszámítva, hogy hárman adjuk elő ugyanúgy, ez egy teljesen más dal, mint ami eddig kijött, és a következő dalok is azért törekszünk arra, hogy változatos legyen.
1: De ez belső igény, megmondom, hogy miért kérdezem ezt, mert amikor valaki a 70-es években alapított egy zenekart, akkor a 70-es években nem fejlődött annyit, vagy nem változott annyit a zene, hogy mondjuk neki abban a 10 évben stílus kelljen váltani. Persze az Omega megcsinálta, hogy stílus váltottak, nem tudom, 3-4 évente. De amióta ti léteztek, azóta ezerféle irányzat jött be, talán lettek újabb divatok, amit nem tudom, jó néhányan lekövettek. Nektek mennyire kellett ezt lekövetni ahhoz, hogy mondjuk felszínen tudjatok maradni, vagy hogy a sikereiteket meg tudjátok tartani?
3: Semmilyen szinten. Szerintem, tehát mi nem akartunk felülni a trap vonatra, mi nem akarunk felülni. Nincsenek olyan stílusok azért, tehát mi popzenét csináltunk igazából a rappel vegyítve az elejétől fogva, és ez a jövőben sem fog változni. Tehát, hogy így még igazából jönnek, mennek stílusok, irányzatok inkább, tehát azért most az utóbbi nem tudom, jó pár, szerintem évtizedben azért akkora megfejtés nem történt a zeneiparban, és már igazából nem is fog, mert az szerintem valid, hogy már mindent megírtak. Tehát, hogy igazából tényleg az emberiség óriási önismétlésben van, pláne, hogy az inputok, azok is egyre standardizáltabbak, tehát mindenki görgeti a kis telefonját, beleeskatujázódik egy felhasználói profilba, és ugyanazt az aletetik az egy profilba tartozó embereket, és hogyha az input az azonos, akkor az output is az lesz.
1: Igen, csak vannak olyan stílusok, amelyek bár nehezen, de most már teret hódítottak Magyarországon is. De az a jó, hogy ezek szerint akkor ez a Follow the Flow-t abszolút nem érintette, és nem is vett vissza a ti sikeretekből, tehát hogy nem az volt, hogy mondjuk a rajongók átmentek egy másik előadóhoz, aki frissebben hozta a külföldön menő most trendeket.
2: Most az új dalunk az ilyen kicsit afrobeatesebb beütésű, tehát szerintem egy ilyen kacsintás erejéig azért bele szoktunk ilyenekbe menni simán. Tehát, hogyha végighallgatsz egy Follow the Flow albumot, akkor ott azért vannak ilyen kis eltérések a dalok között, nem azon, hogy egy kapta fára mindegyik, mert persze, hogy valami formula működik, és akkor legközelebb is, és utána is olyat kell csinálni, hanem szerintem csináljuk, amihez épp kedvünk van, attól függetlenül, hogy az most egyezik-e az adott trenddel, vagy nem.
3: Én például nagyon próbáltam pláne 8 éve így pinálni a fiúkat, mindig nagyon trendérzékeny.
1: Mit csinálni velük?
3: Hát, hogy így bögdöstem őket, okay. Digitálisan leginkább, hogy most ez mondjuk így tök megy, és hogy csinálhatnánk egy ilyesmit.
1: Egy mutogatál neki mindenféle,
3: igen,
1: nekik mindenféle
3: zenéket. De aztán most meg például én is leginkább abba vagyok, hogy én például most eléggé az élő zene felé fordultam, ami szinte teljesen, ez szerintem amúgy, mert azt látjuk, hogy ebbe a szintetikus világban amúgy egyre jobban felértékelődik, az is akár, hogy nem, mi meg tudunk szólalni, szerintem az most már egy nagyon nagy előny, hogy mi élőben is meg tudunk szólalni az egész zenekar masszívan, és ez a jövőben szerintem egyre értékesebb tulajdonság lesz.
1: Ezt másoktól is meg szoktam kérdezni, de eddig főleg rock zenekaroktól kérdeztem, mert van egy amerikai rock DJ, tehát egy rockzenei rádióban DJ, vagy inkább metal, aki azt mondja, hogy akik HD-t használnak, az is playback, tehát csak rázenélnek. Ez mindig megkérdezem, amit velem szemben ülő rockzenekarokat, ők használnak-e HD-t. És egyre kevesebben, tehát mindenki azt mondja, hogy megpróbálja megoldani a zenészekkel.
3: Hát szerintem ez egy ferdített valóság valószínűleg, mert amúgy szerintem, tehát ezt kizártnak tartom amúgy, mert most tehát egyre inkább arra felé, pláne a metában például, hogy egyszerűen nélkülözhetetlen az, hogy legyen HD, de valóban van egy olyan törekvés a világszinten, meg trend, ahol most már kezdenek újra olyan új előadók megjelenni, akiknél az élőzene nagyon nagy fókusz kap. De az, hogy ez mikor szivárog le ide, nálunk még szerintem most tartunk ott, hogy még most kezd még. Tehát, hogy most már igazából egy csomó előadónál az van, hogy lejátszák az audiót úgy, ahogy van. A koncerten is ők így rá énekelgetnek, és így ennyi.
1: De nálatok nyilván, ha van is HD, akkor az csak kiegészítő.
3: Van nálunk HD, kiegészítés, igen.
1: Van még egy körünk, jövünk vissza a Follow the Flow tagjaival, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Béler és Szakács Gergő a két vendég, és ugye most említettétek is, hogy 23-án szombaton a 10. születésnapi bulin a parkban lesz két új dal, az egyiket már ismerheti a közönségetek, a másik viszont ott fog debütálni, és annak is utána néztem, hogy ugye az elmúlt 10 évben, tehát ez alatt a 10 év alatt 3 lemezetek jelent meg, és az utóbbi időben, utóbbi 3 vagy 4 évben, talán 3 évben csak dalok jöttek. És aztán gondolkodtam is, hogy nem akartok már lemezt, mert a lemez formátum önmagában már nem annyira menő, vagy nem is annyira vágyik rá a közönség, de aztán most az előbb elhangzott, hogy készül a 4. lemez. A 4. lemeznek a dalai jelentek meg az elmúlt időszakban, tehát abból lesz majd a 4. lemez, amik, mit tudom, a tél, meg a nem tudom micsoda, tehát hogy megjelentek.
2: Aha. Azok is rá fognak kerülni, de most egy picit rákapcsoltunk, és aha, akkor...
1: Tehát mi már hozzáírtok majd új dalokat.
2: Igen, most azért vannak a tarsolyunkban elég jó demók, amikre úgy gondoljuk, hogy nagyon érdemes megcsinálni, és...
1: Még ha hülyen is szólnak.
2: Igen. És egymás után ezeket el fogjuk készíteni.
1: Mikorra várható? Van-e ígéret? Van-e, nem tudom, bármi menedzsment vagy kiadói követelmény, hogy mikorra kell kész lenni a lemeznek?
3: Szerencsére nincs ilyen magunk felé, szerintem így az idei évet azért így nagyjából belőttük. Aztán reméljük, hogy tartjuk is ezt.
1: És amikor kijön egy ilyen lemez most így 2026-ban, akkor az hagyományos értelemben megjelenik egy lemez, vagy csak kikerül a szokásos online fórumokra, vagy ez a kézzelfogható formában is megjelenik lemez?
3: Eddig mindig volt nekünk kézzelfogható formátum. Szerintem most is fogunk valamivel készülni, hogyha lehet, hogy nem is lemezzel.
2: Hát figyelj, nem tudom, lehet, hogy másra már nem használják, csak aláírást kérnek rá, és akkor kiteszik a polcra igazából.
1: Tehát neked van az autódba CD játszó?
2: Nincs.
1: Gergő meg motorral jött, azon nincs CD játszó, gondolom.
3: Bár most nézegetek ilyen sisakot, de egyébként nem fog olyat lenni.
1: Sisakba CD?
3: Hát nem, amúgy úgy, mert igen, össze van kapcsolva a telefonnál, de hülyeség szerintem motorozás közben zenét hallgatni, úgyhogy nem fog.
1: Hát igen, inkább forgalma figyeld, ja. De igen, tehát hogy a CD-nek már én sem látom sok értelmét, a vinil az jön vissza, csak nem tudom, hogy a ti közönségetek például mennyire vinil gyűjtő.
3: Most például a Carson Coma, azt hiszem, kazettán adta ki az új lemez, vagy azért mindig vannak ilyenek. Én egy-egy, tehát szerintem a rajongóknak sokat jelent egy-egy valamilyen kézzelfogható megjelenés, szerintem valamilyen módon ez meg fog történni most is.
1: Azt meg lehet fogalmazni, kik a Follow the Flow rajongók? Tehát, hogy mitől mások, mint mondjuk a Carson Coma rajongók?
3: Szerencsére szerintem nincs ilyen tipik Follow the Flow rajongó. Tehát nálunk tényleg az egyik legnagyobb erősségünk szerintem az, hogy óriási a skála itt társadalmilag, tehát a koncerteken. Hát fiatalokat most már, tehát igen, hogyha elmegyünk egy egyetemi buliba fellépni, akkor már attól kicsit szoktunk fázni, mert így azt érezzük, hogy már nem biztos, hogy ők tudják, hogy mit keresünk.
1: Pedig még csak 10 évesek vagytok.
3: Igen, de ez sokat jelent. Tehát meg mi is picit abban vagyunk, hogy így nem érezzük magunkat otthon abban a közegben már.
1: Azt megkérdeztetem, hogy te hány éves vagy?
3: Én 35.
1: Te?
2: Én pedig 42.
1: 42, tehát az egyetemtől már egy kicsit távol vagytok, vagy az egyetemi korosztálytól.
3: Abszolút, igen.
1: És ez érezhető, hogy az egyetemi korosztály inkább a saját korosztályához közelebb lévő előadókat részesíti előnyben?
3: Amúgy szerintem vannak előadók, akik megszólítják az egyetemistákat 40 évesen is, vagy, de hogy mi nem törekszünk annyira erre.
1: Mondjatok az elmúlt 10 évből egy olyan, vagy akár többet is, olyan kiemelkedő eseményt, amire tudod, vagy tudjátok, hogy emlékezni fogtok mindig, ami a zenekarhoz köthető.
2: Hát ilyen volt az aréna, ugye.
3: Az összes park, tehát hogy így minden, azért nagyon sok éven, minden évben van pár koncert, ami örök emlék. Például Például két vagy három éve a Strandfesztiválon eltört a bokám, de ezt akkor még nem realizáltuk utána, és pont ide az Amineóba jöttem be.
1: Még ezt most így mutat lefelé a Gergő, ezt a hallgatóknak mondom, hogy itt a rádió alatt egy magánkórház van, tehát itt igen. láttak el.
3: Igen, és tehát hogy mármint úgy volt, hogy végigbulisztuk utána az estét, eleve tök későn léptünk fel, azt hiszem éjfélkor, az utolsó dalnál eltört a bokám, de én úgy voltam,
1: ugrottál egyet, hogy mit csináltál?
3: Aha, igen. És akkor így reggel ilyen 8 körül így úgy voltunk vele, hogy ahogyan kinézett, az úgy nem volt annyira normális, és akkor
1: nem volt annyira normális.
3: És akkor így nem messze laktam akkor innen, és kinéztem, hogy akkor ide csak el kellene jönni, még
1: azt de saját lábon ide jöttél?
3: Motorra jöttem, igen.
1: De úgy, hogy nem hoztak, vagy nem taxi, hanem felültél a motorra, igen, és igen. bebicegtél nyilván.
3: Igen, és de egyébként nem, egy ilyen tényleg ilyen másfél kilométerre volt innen.
1: Evett egy törött bokával három méter is sok, ne viccelj.
3: Igen, és de hogy tényleg abban a tudatban jöttem be, hogy semmi bajom. És, vagy hát nem olyan nagy bajom
1: van. De azért
3: van.
1: Csak bejöttél.
3: Igen, és másnap mentünk szerintem máshova fellépni, és akkor gondoltam, előtte még beugrok. És akkor mondták, hogy hát el van törve.
2: És onnantól kezdve törött lábbal jött fellépni.
1: Tehát nem mondtátok le a fellépéseket? Nem volt
2: fekvés. Apróság miatt nem mondunk
1: apróság.
2: Le. Azért apróság miatt nem mondunk le fellépés, hanem beraktunk középre egy széket neki, fölrakta oda a begipszelt lábát, és mi meg a Csabival körbeugráltuk.
1: Hát most egy végig gondolom, nem is olyan régen volt az Axl Rose-zal is, ugye a Guns N' Roses énekesével, pont akkor volt az AC/DC-nek egy turnéja, ahol ő énekelt, és egy trónon ült. Flor Tomival is előfordult ez a parkban.
3: Igen, igen. Hát ez
1: énekes betegség.
3: Nem mondunk le koncertet, csak hogyha meghal valaki. Meg szerintem akkor sem.
1: Hú, ez kemény. De és ez érdekes, hogy az emlékezetes pillanatok közül ezt emelted ki, hogy törött lábbal.
3: Hát ez
1: vagy
3: most egy eszembe jut, amúgy ez az.
1: Hát igen, hogy egy koncerten eltörik a lábad.
3: Még semmi nem tört el soha. Tehát, hogy ez életem.
1: Ja, soha korában, gyerekkorban se semmi. Ez volt az első törése?
3: Rengeteget estem, de sose tört el semmi.
1: Hát mikor máskor, hanem egy koncerten.
3: Igen.
2: De ez is azért volt, mert lementél a közönségbe, nem is egy vezetéken megcsúsztál. Tehát,
3: igen, hogy... igen.
1: Látod, milyen, vagy látjátok, milyen nehéz a közönségnek, érted?
3: Meghalok értük.
1: De is ők meg folyamatosan ott állnak, ahol te eltörted a lábad. Jó, hát figyeljetek, én nem tudom, hogy mennyi van ebben, vagy hogy ti hogy terveztétek, amikor elindultatok, egyáltalán ez egy ilyen projektnek indult, vagy egy hagyományos értelembe vett zenekarnak, ami meghatározza az életeteket, kell-e mellette még dolgozni, vagy nem, de azt kívánom, hogy az a siker, amit ti ez alatt a 10 év alatt elértetek, az még jó pár 10 évig kísérjen titeket.
3: Nagyon szépen, köszönjük. Szépen.
1: És akkor 23-án szombaton a parkban 10 éve veletek Follow the Flow koncert. Köszönjük, jöttetek.
3: Yeah. Ott találkozom.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok, ciao.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
4: Folyamatosan egyeztetnek a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Az aszályhelyzet és a jégkármérséklő között nincs összefüggés. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozások és a gazdaság számára. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást ugyanakkor nem befolyásolják.
5: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elős elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
4: Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Úgy Csilla és Szolnoki Péter kettőse szól pár perc múlva a féltelek. Itt lesz a Kowalski meg a Vega az első emelet, most pedig jön Rúzsa Magdi, szól a Gabriel.

reggeli retro rádió benne, Demjén Ferenc énekelt, ez volt a szerelem első vérig. Jön mindjárt Freddy, a nincsen holnap előtt, Pápai Jocit hallgatjuk, az Origó szól most a retro rádióban.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg.

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

sorban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a 4-es Street és a Mesélek a Bornak után Zoránnal megyünk tovább. 34. dal, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Machine Mouse. Ez volt a Fenn a csúcson.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az Unisex. Szebb holnap után Ránc Gergővel is találkozhatunk most

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Tóth Gabi, elég volt. Jön mindjárt Jani Csákvecza, a Könnyek az esőben előtt a Csini Baba című filmből Závodi Gábor előadásában szól az Évele boldogan a retro rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az Omega és a Fekete Pillangó után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig vasárnap este találkozhatunk legközelebb. A vasárnapi Javaházi Presszóban lesz megint dalpremier. Rácz Gergő és Orsovai Reni közös új dalát fogjuk majd bemutatni. Ezen kívül beszélgetünk Neszmély Emillel egy különleges stand-up előadás kapcsán, és egy olyan Led Zeppelin tribute koncertről is beszámolunk, ami után még egy Led Zeppelin filmet is be fognak mutatni. Érdemes lesz vasárnap is velünk tartani. Az elmúlt órákban Javaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Olái Bolya csodálatos dalával búcsúzom Magyarország a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.